0: Kedő sikereket a művészet, a sport, a zene és a közélet területén. Tehetségükkel és kitartásukkal nem csak saját közösségüknek, hanem az egész társadalomnak példát mutattak. Munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra értékei szélesebb körben is ismerté váljanak. A legismertebb cigány származású művészek közé tartozik Bangó Margit, aki híres magyar nóta és cigánydal énekes. Különleges hangjával és előadásmódjával nagy sikereket ért el Magyarországon és külföldön is. Munkásságát több díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Szintén ismert személyiség Szent Andrássy István, aki festményeiben gyakran mutatta be a roma emberek életét, érzéseit és hagyományait is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 24-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tolnai András nóta király. Magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés első részében mesél nekünk a családjáról, a fiatal éveiről és a szakma problémáiról. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, András, hogy eljöttél beszélgetni ide a stúdióba.
4: Szeretettel köszöntelek és a kedves hallgatókat is.
3: Milyen érzés volt átvenni egy életmű díjat ilyen fiatalon?
4: Hát nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon impozáns helyen volt a gála koncert a Magyar Zeneházában, és hát nagyon sok kitüntetésem van, hála jó Istennek, de ez mégiscsak más volt, mert ezt a szakmától kaptam. A szakma legjobbjai és a Dankó Rádiónak a vezetősége döntött így, hogy én megkaphatom ezt a megtisztelő címet.
3: Engedd meg, hogy ezt én mondjam, hogy a legtöbbet díjazott magyar nóta énekes vagy jelenleg Magyarországon. Ez egy óriási kitüntetés szerintem.
4: Hát igen.
3: Erről majd még természetesen beszélünk, és fel is soroljuk majd pontosabban ezeket a díjakat, de gondolom ez egy nagy elismerés.
4: Hogyne, nagyon megtisztelő, de hát ez is azt bizonyítja, hogy 47 éves leszek májusban, de 35 éve állok a színpadon.
3: Akkor egy picit most kanyarodjunk vissza a kezdésnek, a gyökerekhez, hiszen te is cigányzenés családból származol.
4: Édesanyám Horváth Zsuzsa a világon egyedülálló női cigányprímásnő volt. Szegény meghalt 2015-ben, édesapám pedig Puporka András klarnétművész, a száztagú cigányzenekar szólamvezetője volt ő is, meghalt már 2017-ben. Tehát elkerülhetetlen volt, hogy ne a művészetet tanuljam zenész dinasztia révén. Először hegedülni, cimbalmozni, majd később zongorázni tanultam.
3: Nagyszüleid egyébként, ők is zenészek voltak. Hogyne, hát azért igen. Említsük meg őket is.
4: Így van, anyai ágon is Horváth Gyulának hívták a nagypapámat, ő is prímás volt Pomázon, és édesapámnak a édesapja is, idősebb Puporka Géza, nagyszerű prímás volt, zenekarvezető.
3: De abban az időben ez még természetesebb volt, hogy a cigányzenész vonalat a gyerekek viszik tovább. Már a mi generációnk az már nem minden esetben vitte tovább ezt a vonalat, én azt gondolom.
4: Hát igen, sajnos. Hát abban az időben ugye jobban meg lehetett belőle élni, tehát ez egy tradicionális műfaj volt, de hát sajnos ma akármilyen tehetség a gyerek, nem merik erre a műfajra terelni, mondván, hogy hát nem fog tudni megélni belőle, ezért inkább a komoly zenéhez, jazzhez, jazz műfajában tanulnak, holott a vérükbe a cigányzenek van.
3: Térjük rá egy picit még anyukádra, hiszen ő azért nagyon különleges abból a szempontból, hogy kevés női prímás van, és ő volt az egyik.
4: Ő volt az nagyon... egyetlen akkor a Rajkó zenekarban.
3: Igen, akkoriban az egyetlen volt.
4: Igen, aki nagy karrier tudott befutni. Volt még egy hölgy, Lakatos Marian, de hát anyukámnak sikerült nagyobb karriert csinálni.
3: anyukádnak nem volt fiú testvére?
4: Dehogy nem. Futó Horváth Ottó a nagy hírű brácsos.
3: Ja, értem. Tehát akkor nem csak ő vitte tovább ezt a vonalat természetesen a nem, családban, nem. hanem akkor a testvérek
4: így
3: is.
4: Így van. Fiú testvére ez a futó volt, a brácsos. Igen.
3: Az az igazság, hogy azért meg kell hagyni, hogy általában a zenés családoknál kevésbé jellemző, hogy a lányok is zenészek lesznek.
4: Abszolút.
3: Habár tanulnak zenét nagyon sokan.
4: Igen.
3: Anyukád esetében ez hogy volt? Hogy lett ő mégis prímás?
4: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis az édesapja, az ugye, mint említettem, prímás volt, és a szomszédban egy cigány zenész tanította a kisfiát, és nagyon nehezen tanult az illető Pistike, és ezt anyukám nézte, hallgatta órákig, és akkor megunta, beszaladt az apukájához, és mondta, hogy apu, fű, de hülye ez a Pistike. Már én is tudom, amit apukáját megtanított. És akkor mondta neki a papa, hogy jaj, kislányom, hogy tudnád már. És hát pont elő volt a papa hegedűje, anyu fölvette, és tisztán eljátszotta azt, amit a szomszéd tanított a kisfiának. Hát a papa az teljesen kifehéredett, elkezdett kiabálni, hogy a Zsuzsika muzsikál, és akkor így befogta anyut, és 9 éves volt anyukám, és 120 magyar nótát tanult meg a papától. De aztán sajnos a papa meghalt, és hát a mamám érdeklődött a szomszéd gyerekektől, hogy hát hova jártok tanulni, ők mondták, hogy Boros Lajoshoz, a prímás királyhoz Budapestre. Uh-huh. És akkor megkérte az egyik fiút a mamám, hogy vigye el a Boros Lajoshoz, hogy meghallgassa anyukámat, hogy hát érdemes-e a továbbiakban. Ugye árvalány, most halt meg az apukája. És a Lajos bácsi készséggel fogadta, hát kislányom, játszd el, amit a legjobban tudsz. És akkor eljátszott egy magyar nótát, nagyon megtetszett a Lajos bácsinak, és ingyen bérmentve vállalta anyukámat, tekintve, hogy hát most halt meg ugye a papa nemrég, és mint nagy tehetség, és 1953-ban alakult meg az akkori Kis Központi Művészegyüttes, azaz a Rajkó zenekar, és a Lajos bácsi adta ezt a lehetőséget anyukámnak, hogy mint alapítótag legyen a Rajkó zenekar tagja. És egészen 53-tól 64-ig volt anyukám a Rajkó zenekar egyik alapító, vezető prímása. Aztán saját zenekart alapított, és hát mondhatni azt, hogy a Betlehem istállóból eljutott egészen az Erzsébet királynőig, meg a svéd királyi családhoz. De hát ez nagyon nagy kitartó szorgalom, munka kellett.
3: Akkoriban azért nagyon nehéz volt bekerülni a Rajkó zenekarba, hiszen óriási reputációja volt mind a zenekarnak, mind pedig...
4: Bocsáss meg, és említsük meg, hogy akkoriban nagyon nagy elismert ember volt Farkas Gyula.
3: Így van.
4: Karmester, a Rajkók atya, úgyhogy aki Farkas Gyula kezéből került ki, az mind kitűnő muzsikus, mondhatom. Többek között azt hiszem apukád is.
3: Igen, apu is.
4: Farkas Gyula növendék volt, igen.
3: Nagyon nagy híre volt akkoriban a Rajkó zenekarnak,
4: hogy és ne.
3: Rengeteg koncertjük volt világszerte.
4: Ez
3: gondolom, akkor anyukád is ment velük.
4: Hogyne, bejárták a világot. Kétszer voltak Dion, ugye, a világi ifjúsági találkozó, ahol kétszer is díjat nyert. Kétszeres vidíjas lett a Rajkó zenekar. Igen, és anyukám 53-ban, ugye említettem, nagyon nagy szegénység volt, ahogy elmondták, hogy zsírt kaptak, csak kenyeret, úgyhogy maguknak kellett a fellépő ruhákat megvenni, és mégis azt mondta anyukám, hogy két boldog korszaka volt az életében. Egy a Rajkó zenekar, ami nagyon-nagyon szívesen emlékszik vissza, és hát a mi születésünk. Ez a két boldog korszaka volt.
3: Azért én azt gondolom, hogy egy nőnek az élete, az életpályája az általában másként alakul, mint a férfiaké, hiszen a férfiak járnak dolgozni, a férfiak járnak muzsikálni, tehát akkor gondolom ez egy óriási kihívás lehetett anyukádnak.
4: Kihívás volt abból a szempontból is, hogy duplán kellett bizonyítani.
3: Igen.
4: És hát egy nagyon érzékeny kislány volt, ahogy mesélte, és hát ugye hát a fiúak szabadszájúak voltak, stb. És anyukám elsírta magát. Uh-huh. És akkor a Farkas Gyula a kör közepére állította, és azt mondta, ha muzsikus akar lenni, akkor mától kezdve fiúsítva van. És a vonóval így lovaggá ütötte jelképesen. És akkor hát megszokta anyu, hogy hát itt nincs mese. Itt muszáj, és anyukám mondta azt, hogy nagyon nagy szegénység volt, de összetartóbbak voltak a kollégák, gyerekkori barátok, imádták, szerették egymást, nem ettek meg egymás nélkül semmit, mert ugye ismételtem mondom, hogy szegénység volt, és annyira szerették a hangszerüket, hogy amit megmutattak egy hangnembe, azt 12 hangnembe kigyakorolták. Úgyhogy a régi rajkósoknak nehézségük a zenében nem igen volt, mert kitűnően ismerték a hangszereiket.
3: Nagyon magasan voltak képezve.
4: Nagyon magasan, de ugyanakkor az életre is nevelte őket Farkas Gyula, úgyhogy még az ülésüket is ellenőrizte, hogy nehogy hanyagul üljenek, és hát bölcsességekre tanította, hogy ne szálljanak el a sikertől, maradjanak alázatosak, és mindig emlékezzenek, hogy honnan kezdték.
3: Ezeket anyukád mind mesélte neked?
4: Igen.
3: És ezeket próbálta átadni, ezeket a
4: abszolút, tapasztalatokat? Abszolút, hogy soha ne részegedjek meg a sikeremtől. Maradjak mindig olyan, mint a megérett búza. Minél jobban tele van, annál jobban lehajtja a fejét. És ez tényleg így van. Bármilyen hírességnek, vagy hatalmas nagy sztárral találkoztam az életemben, olyan szerények voltak, hogy csodálatos.
3: Beszéljünk még egy picit anyukádról, igen, hiszen azért ő is egy jelentős személyiség. Utána merre muzsikált, miután a
4: nagyon
3: Rajkót
4: sok helyen játszott, amikor a Rajkó zenekart ott hagyta, hát akkor férjhez is ment. Ugye Berki László volt az első férje, aki az Állami Népegyüttesnek volt a vezető primása. Aztán Mezei József, aki nemrégében halt meg, őtőle született a nagyobbik nővérem. Hát zenekarokat alapított, és a Kulacs étterembe, azt hiszem végezetül a Kulacs étterembe játszott évtizedekig. Hát az hatalmas nagy hely volt, az a cigányság központi, így meghatározó helye volt. Rengeteg énekeseket kísért, csodálatos emberekkel találkozhatott, és akkor az otthonában tanítással is foglalkozott. Sajnos a végén megromlott az egészsége, nagyon szívbeteg volt, cukorbeteg volt. De például Mága Zoltán volt az egyik tanítványa, Robi Lakatos, Patai Öcsike, Balázs József, Hankó József, nagyon-nagyon sok, és emlékszem rá, hogy mindig ennivalóval kínálta a növendéket, anélkül nem kezdett neki, mert hogy ők milyen sokat éheztek. Ettél, fiam, ma? Igen. Nem baj, még ezt egy kicsit ednek, fiam, és akkor éppen amit főzött, avval mindig kínálta a növendékeket, igen.
3: Egy picit apukádat is mutassuk, igen, be, hiszen azért ő is egy jelentős személyiség, hogyne, és egy nagyszerű muzsikus. Én is jól ismertem a 100 tagú cigány zenekaron keresztül.
4: Hát hogyne, hát apukád egy kiváló primás, és nagyon sokat szerepeltem apukáddal évtizedekig. Hát Puporka András klarnétművész, ő is zenész családból származott, és természetesen hát Kállai Kisernő a klarnét király volt a példaképe, és nekem mesélte apukám, hogy Bükszékről mindig felhozta a nagyapám, mikor az Ernő bácsi valahol fellépett bálokba, vagy nem tudom hol, hogy ugye személyesen hallgathassa. Tehát az Ernő bácsi volt a klarnétnak az ikonja, meghatározó egyénisége. Aztán, mikor már apukám nagyobb volt, akkor mondták neki, hogy ne utánozd, Bandikám, az Ernő bácsit, hanem próbáld kialakítani a saját stílusodat, és akkor apukám nagyon ráfeküdt erre, és ő egy teljes új stílust hozott be a köztudatba, nem utánozva Ernő bácsit, és hát ezt a két legnagyobb ember tartották a legnagyobb klarnétosnak, Kállai Kisernőt és Puporka Andrást, apukám.
3: Így van.
4: Tehát ez a két ikonja volt szerintem a fiatalok példaképe mai napig is, és egy nagyon szerény, szerethető, alázatos ember volt akárcsak anyukám. Rengeteg helyre eljutott, sőt Benny Goodman társaságát is élvezhette, és még kapott is egy kis makett klarnét tollat.
3: Ez nagy megtiszteltetés, igen, azért. Tehát Benny Goodman neve szintén, hát ez a 20. század egyik legnagyszerűbb jazz klarnétosa.
4: Ez így van. És igen, a legnagyobb primásainknak volt a klarnétosa. Igen. Apukám.
3: Kivel muzsikált? Néhány nevet azért említsünk meg.
4: Boros Lajos nagyon szerette apukámat. Lakatos Sándor. Hát Jároka Sándor a legendás volt a barátságuk. Úgyhogy Bufó Rigó Sándor. Patai Öcsike, Lakatos. Miki mindenkivel, aki csak számít.
3: Mennyit volt a 100 taguban?
4: Hát azt hiszem, hogy egy olyan 10 évet.
3: 10 évet. Aha.
4: Körülbelül. Sajnos kár az ilyen művészekért, nem csak édesapámért, hanem az ilyen kaliberű művészekért, hogy magukkal vitték a tudásokat bizony.
3: De nagy részt átadták a gyerekeiknek. Hát és igen, gondolom, ebből te is sokat részesültél.
4: Hogyne.
3: Hiszen abból a tanításból, amit édesanyád kapott például a Farkas Gyulától, ezekből azért te is, még ha történeteken keresztül is, de azért részesülhettél
4: benne
3: például.
4: Persze.
3: Tehát nálatok hogy zajlott egy ilyen gyerekkori összejövetelt, tehát téged is akkor nyilván tanított apukád is, anyukád is.
4: Igen, főleg mikor hangszereken tanultam, akkor természetesen nagyon sokat gyakoroltak velem. Ugye, hogy anyu prímás, akkor először hegedülni tanultam, de hát mindig elvert az ujjamat a vonóval.
3: Szigorú volt?
4: Szigorú.

0: is, mikor oda, mert én oda születtem Budaörsre, 78-ban, aztán 88-ban jöttünk ide Budapestre, mindkét lakásunkban mindig a legnagyobb zenészek jöttek föl, énekesek, úgyhogy mindenféle hangszer volt révén, hogy cimbalmozni tanultam, cimbalom volt, volt klarnét, hegedű, hozták a bőgőt, és akkor karmestert fogadott anyukám, nagyon igényes volt, és mindig is azt tartotta, már a 80-as évek közepén, hogy nem csak cigányzenét kell egy ételmi kávéházi cigányzenésznek játszani, hanem mindenféle nemzetiséget ki kell tudni elégíteni, még a japánokat vagy a kínaiakat is, és rengeteg nyitányokat, mint a Denevér nyitánytól kezdve, rengeteg operett, kuplét, musicalt, mindenféle világszámot betanított a karmestertől, mert csak az írott kottát fogadta el. Tehát nem az, ezt hallottuk, hanem ami le van hivatalosan fektetve. Úgyhogy mondhatom minden dicsekvés nélkül, hogy olyan szintű műsoruk volt, hogyha valamelyik zenész beteg volt, akkor még helyettesíteni se nagyon merték őket. Hát de... a bőgőnél Bangó Dezső volt többnyire, Bangó Gabi bácsi volt a cimbalmos, boxoló, ugye Suki János volt a brácsás, apukám volt a klarnétos, anyukám volt a prímás, mindig volt tanulója anyunak, Járóka, Palika, Balázs Józsika, tehát egy hatalmas zenekar, óriási műsorra.
1: Tehát a régi nagy primásoknak, egyébként a maiaknak is azért az egy különleges értékük, hogy nem csak cigányzenét játszanak, nem csak nótát játszanak, hanem hogyha például valaki a Rajkóban nevelkedett, akkor ott rengeteg zenekari számot
0: ez
1: tanultak.
0: Így van.
1: És tulajdonképpen, hogyha bemegy egy külföldi, egy magyar étterembe, egy magyaros étterembe, akkor ott a prímás egyből tudja, hogy mit húzzon neki. Csak így ránéz.
0: Van. Egy rutinos prímás ránéz a vendégre, ugye? És azonnal tudja, hogy mit kell játszani ahhoz, hogy figyelmet kapjon.
1: Hát ez az ő különlegességük. És én azt gondolom, hogy ettől igazán híres a cigányzene.
0: Igen, és utánozhatatlan. És hát igen. Ugye neked nem kell mondani, mint kiváló zongoraművész és tanár is, hogy hát azért a komoly zenészek 99%-a kottából játszik.
1: Így van.
0: De hogy ez mennyire csodálatos, hogy egy cigány muzsikus kotta nélkül fejből poérra eljátsz, ez tényleg, tényleg fantasztikus. És az, hogy igen, hogy milyen pszichológia kell ehhez, és milyen emberismeret, hogy ránézek valakire, és próbálom kitalálni, hogy most milyen hangulatban van, milyen lelki hangulatban, vagy mit játszak, hogy oda mehessek. Anyukám mindig először messziről szugerálta a vendéget, úgy kóstolgatta, hogy ő mondta, és amikor már szemkontaktus megvolt, akkor oda ment.
1: Tehát erre megtanított téged is.
0: Igen.
1: Hiszen egyébként ez egy énekesnél is nagyon fontos.
0: Hát bár mi nem megyünk asztalhoz, de
1: igen,
0: abszolút, hogyne.
1: De a közönséghez való kapcsolat.
0: Hogy mit énekeljek. Hát ugye általában mindig szerkesztett műsorok vannak, úgyhogy biztos, hogy nem nagyon kedvelnek, amikor le kéne adnom a műsoromat, hogy mit énekelek, és leadom, de úgyse azt énekelem. Mert körbenézek, és akkor tudom, hogy hát akkor inkább ezt éneklem, vagy amazt éneklem. De mindenek ebben, hogy az alázat az nagyon nagy dolog. Tehát ebben a szakmában a szorgalom, a türelem, a kitartás, főleg a mai időkben nagyon-nagyon fontos.
1: Mennyi idős voltál, amikor elkezdtél hangszeren játszani?
0: Szerintem ilyen 5-6 éves.
1: 5-6 évesen. És azért az egy óriási kiváltság már, hogy 11 évesen te azért már egy állandó énekese voltál a Kulacs étteremnek, ahol anyukád is.
0: Igen, akkor játszott. Már abba hagytam a cimbalmot is.
1: Aha.
0: És 1989-ben vállaltak a szüleim szerződést a akkori híres patinás Kulacs étteremben, ahol 7-8 tagú cigányzenekarával játszott anyukám, és ott énekelt a legendás Győri Szabó József, magyar nóta énekes. És én elég gyakran látogattam a szüleimet a Kulacsban, és akkor még ilyen boxok voltak, szép magyaros hely volt a Kulacs étterem, aki nem ismerte. Mondhatom, hogy központi hely volt, tehát ez egy legkedveltebb hely volt.
1: Igen.
0: És már tudtam, hogy miután mit énekel a Józsi bácsi. És én önfelettel ott a boxban elkezdtem dudorászni, amit kiszúrt Józsi bácsi, és akkor odajött, hogy na gyere fiam, oda megyünk a cimbalom elé, együtt elénekeljük a Lenna Déli bábos ortobágyon. Hát anyám az majd beesett a cimbalom alá, ugye, a lámpalásztól, én önfeledten énekeltem, és akkor azt mondta anyukámnak, hogy Zsuzsik, ebből a gyerekből magyar nóta énekes nevelek. És képzeld el, hogy akkor minden este be kellett mennem a Kulacsba este 9-ig. És akkor jegyzeteltem, előénekelt Józsi bácsi, és akkor tanítgatta a szöveget, diktált, stb. És nappal meg a dolgozók általános iskolájába jártam. Este meg már kegyelet kerestem. Aztán ez

0: 1994-ben nyugdíjba vonult, és én lettem a Kulacs étterem egyetlen énekese. És közben persze be kellett iratkoznom, tehát ez nem úgy van, hogy bejöttem az utcáról, és már is nóta énekes teszek, hanem akkor mondta Józsi bácsi, hogy be kell iratkoznom zeneiskolába. És azért nagyon sajnálom, hogy nem tudják a mai utcáról bejött emberek, vagy a mai korosztály, hogy milyen gyönyörű volt a régi éjszakai élet. Hát azt nem lehet elmondani, azt a patinát, azt a tiszteletet, azt az eleganciát, hogy mindennek megvolt a módja. És akkoriban még az éttermek magyarokkal volt tele. Elsősorban megengedhették maguknak, hogy micsoda szilveszterek voltak, fantasztikus. Sztár nevekkel, de tényleg. Járokka Sándor, micsoda elegáns cigánybálok voltak, emlékszem rá. Hát hihetetlen, Vörös Kálmán nagy primása, ő rendezte többnyire. Na hát aztán visszakanyarodva rám, beiratkoztam a MÁV zeneiskolába, és akkor...
1: Mennyi idős voltál akkor?
0: 11. 12. És akkor ugye mondták, hogy mi van, mit akar ez az óvodás gyerek itt.
1: Aztán... De akkor énekszakra iratkoztál.
0: Igen, igen. Tarnai Kis László, Horváth Eszter opera énekes. Aztán 92-ben megrendezték a Csendül-a nóta című versenyt.
1: És ez a híres nevezetes történet, ugye?
0: Ez a híres nevezetes Csendül-a nóta énekverseny. De még vissza kell fordulnom, hogy bekapcsolódik a történethez, hogy a Kulacs étteremben vendégszerepelt Gál Gabriella és Madarász Katarina, két legendás cigánydal énekesnő, akik hát jó gyerekkori barátjuk volt anyukámnak, és hát mondta anyukám, hogy Gabikám, hallgass meg a gyereket, tényleg érdemes. És akkor énekeltem, hát Gabi néni teljesen elájult, akkor fölvett az Egressy Béni zenebaráti körbe, melynek ő volt a vezetője, és most jön az, hogy 1992-ben az Énekesek Országos Egyesülete megrendezte ezt a Csendül-a nóta versenyt, ahol csak működési engedéllyel rendelkező énekesek vehettek részt. És Gál Gabriella mondta az igazgatónak, hogy ennek a gyereknek indulni kell. És hát azt hazudtuk, hogy 15-16 éves vagyok. És ez nagyon aranyos történet volt, mert akkor tehát 92-től vagyok a tévé és rádióban nézők előtt, és amikor odajöttek a riporterek a tévé részéről, akkor elszaladtam a Gabi néni, hogy most akkor hány éves vagyok, Gabi néni? Szóval 15, fiam. Csak azt kellett hazudni, hogy 15-16 éves vagyok. És hát csaltunk, és hát meg is nyertem. Úgyhogy...
1: Tehát ez óriási szenzáció volt.
0: Hát hatalmas. Hát úgy mutogattak, hát mint valami bazári majmot akkor az országban. Mindenféle koncert, tévé, rádió, hogy úristen, a legfiatalabb nótaénekes. És akkor hát tovább kellett tanulnom. Akkoriban még kötelező volt beszédtechnika, színpadi mozgás. Tehát nem úgy, mint most, hogy nem értem, hogy miről énekel. Tiszta beszéd, érthető prozódia, zeneelmélet, stb.
1: Hát ezeket tudnia kell, hát egy jó képzett
0: énekesnek. Ezek voltak az alapok, és sőt, akkor most jön a zongora, mert közölték velem, hogy nem lehet működési engedélyem, akinek nincs egy hangszere. Tehát vagy hegedű, vagy zongorát lehetett választani, és akkor én a zongorát választottam, és Szőke Andorné volt a zongora tanárnom, az akadémia nyugalmazott professzor asszonya, aki azt mondta apukámnak, hogy ebből olyan zongora művész lehetne, és mondtam, hogy nem, én nóta énekes szeretne, hát szóval lehet, hogy egy kicsit bánom azért. De hát most már így alakult, hogy csak ismerjem meg a hangszert, és a nótákat tudjam lekísérni, csak eddig tessék engem megtanítani. Hát nagyon sajnálta a tanárnő, hogy beértem ennyivel, és akkor 16 éves koromban megkaptam a működési előadó művészi engedélyt azóta.
1: Miért volt fontos szerinted az, hogy valaki tanuljon zongorázni, vagy valamilyen hangszeren játszani?
0: Hát, hogy tisztában legyen a zeneelmélettel, a kottával, a hangjegyekkel, hogy mit jelent. Például a durnak mi a párhuzamos mólja, legyen egy kis zenei intelligenciája, a lelki világát is nevelték talán ezzel. Tehát ez felháborító, hogy ma hát, gyári szalagon kapjuk az amatőrizmust, ugye jönnek a selejt emberek, bejön az utcáról, ha pénze van, akkor pláne sztár lesz pár hónap múlva, mindenféle tudás, képzés nélkül, és hát ezzel mondjuk ki a cigányzenét is, és a magyar nóta énekeseket, és általában az énekesek lejáratása. Tehát teljesen lejáratták ezzel a műfajt, hogy nincs egy olyan kuratóriumok, olyan zsűritagok ültek akkoriban a zsűriben, hogy félelmetes, nagy színészek a Zeneakadémia részéről, Pongrácz Zoltántól kezdve Vásári Tamás, és ilyenek.
1: akár ha csak az OSK-nak a vizsgáját nézzük.
0: Hogyne, hát Eszter Tamástól kezdve Kálai Kisernő, Szirmai László, persze. És ott nem számít, hogy kinek a kie, mennyi pénze van, tudott-e vagy nem tudott az illető.
1: Ez volt a minőségbiztosítás.
0: Ez volt a minőség, így van. Volt a kategória vizsgák.
1: Ez az.
0: Ez nagyon érdekes volt egyébként, mert az A kategóriás az játszhatott mindenhol.
1: Így van.
0: Vagy énekelhetett is, ugye a legelegánsabb szállodákba. A B az már csak éttermekbe, a C meg szinte sehol. Úgyhogy az, és ehhez képest volt mérve a fizetés is.
1: Tehát hiányzik ez a rendszer.
0: Hiányzik, igen. A működési engedély az a zenészeknek, az énekeseknek. Hát nézd, ezt úgy tudom elképzelni, mint az orvosoknál is, ugye van ranglétra. Tehát van medikus, van orvos, van főorvos, stb. Aztán jön az egyetemi tanár, docens, stb. Ez a pálya is ilyen volt, hogy azért tudták, hogy ki hova tartozik. De hát nem az, hogy hát te is mennyit tanultál, mondhatni, hogy a gyerekkorunkat áldoztuk azért, amik lehettünk Isten kegyelméből. De hát az, hogy valaki bejön az utcáról, és két hét múlva sztár, hagyd ne mondjak neveket, és egyáltalán olyanok ülnek a zsűrikben is, televíziós műsorokban is, hogy hát gyalázat, komolyan mondom. De hogy ne csak a rosszat mondjam, rengeteg fiatal tehetség látszik kibontakozni, úgy a magyar nóta, meg a cigány muzsikusok területén is. Hát félelmetes nagy utánpótlás van, azt kell mondjam. Minden hangszernek megvan a maga utánpótlás.
1: Ez nagyon pozitív. Egyébként én azt gondolom a régi OSK vizsgáról, hogy tulajdonképpen az volt a kornak a diplomája.
0: Ez így van.
1: Ez a legmagasabb tökéletes fokú,
0: megfogalmazza. Így van.
1: Legmagasabb képzettséget biztosította, akár egy A-kategóriás prímásnak, énekesnek.
0: Ez egy rangot adott, ez, igen.
1: Igen.
0: Igen. Tehát, attól kezdve úgy hívtak, igen, hogy előadó művész, igen.
1: Így van.
0: Ez volt a művészi engedély.
1: A hangszereseknek a követelményeit egy picit jobban ismerem, az énekeseket kevésbé, úgyhogy avasd be bennünket, hogy egy énekesnek mit kellett akkoriban tudnia?
0: Hát elsősorban hangképzést. Uh-huh. Hát minden esetben ugye van egy tehetség, úgymond egy csiszolatlan gyémánt, akkor az egy megfelelő szakember, egy tanárének tanár elkezdi csiszolni. Elsősorban levegőtechnikák. Beszédtechnika, hogy érthetően mondja ki helyesen, de hát a legelső dolog az a levegőtechnika, a rezonanciák, az arcüregek, hogy szólaljanak meg, a homloküreg, szájüreg, orrüreg, tehát mi, nekünk ez a regiszterünk, ez a hangszerünk, az arcunk.
1: Ez egy több éves képzés.
0: Nagyon nehéz dolog.
1: És mi van a repertoárral?
0: Hát a repertoár, igen, ugye vannak az alapnóták, amiket muszáj megtanulni, akkor vannak az, hogy nem csak egy műfajos énekes. Tehát meg kellett tanulni nekem is az operettöktől kezdve a táncdalokig, a világslágerekig, ugye hát én is a Kulacs étteremben énekeltem, nem énekelhettem csak magyar nótát. Tehát mindenféle műfajt tudni kellett a maga stílusában. Ne utánozzak senkit, mindenkitől lehet egy kicsit csorni, de aztán alakítsuk ki ugye önmagunkat. És hát nem beszélve arról, hogy amit kérdeztél, hogy hát például ilyeneket, hogy tessék lekottázni, amit énekelünk. Hát értsük azt, hogy milyen hangok vannak egy C-mollba, vagy stb. Hát ezt akkoriban tudni kellett.
1: Tehát
0: például, bocsáss meg, 250 magyar nótával vizsgáztunk. 150 csárdással, 50 operettel, 25 sanzonnal, és szintén 20 cigánydallal. Nem lehetett
1: engedni. Hát ez egy komoly repertoár
0: volt. Hát hogyne, hát emlékszek például a Magyar Rádió, ugye a Bródy Sándor utcában volt a Magyar Rádió, hát aki oda behívót kapott, az hatalmas megtiszteltetés volt, hogy önt meghívja a Magyar Rádió népzenei osztálya ekkor és ekkor. És akkor például én bementem, elkezdtem énekelni, és bizony a vezérlő mögül hallatszott a rendezői utasítás, gyönyörű hang, szép, igen, nem halljuk a H betűt, nem halljuk a szavak végét, Andriska, egy év múlva találkozunk, addig tessék ezt gyakorolni. És ott nem volt mese, hogy megsértődünk, hanem örültünk, hogy egy szakmai kritikát kaptunk, hogy tudjam azt, hogy ezt mit kell gyakorolnom. És egy év múlva akkor megint próbáltam, na jó, hallgassuk meg, mit tudott egy év alatt meg te, és akkor brilliáns tisztán elkezdtem a szöveget, mert ugye színészektől is tanultam beszédtechnikát, és akkor na jó, ezt megtartjuk, helyes. Tehát azért mondom, hogy engem nagyon-nagyon bánt ez, hogy így felhigult a szakma. De azt hiszem, hogy most már azért észbe kaptak, és mint mondtam, hogy ilyen gyönyörű tehetségek, utánpótlás, mint a cigányzenébe, hát ez bámulattal hallgatom, legyen az klarnétos, cimbalmos, brácsos, hegedűs, egyik jobb, mint a másik. Csodálatos tehetségek vannak, hála jó Istennek, vannak énekesek között is. Hát a kevés a tér. Kevés a tér, de viszont ha szabad, most megemlíteném, mert ide passzol, hogy ugye a Kerényi Imre, a Madár Színház egykori igazgatója indítványozta, és kezdeményezte a Muzsikáló Magyarországot. Azt hiszem most már negyedik éve. Megy ez országos szinten, tehát nem csak Budapesten, hanem az országban azok az éttermek, akik igénylik a cigányzenét, oda lehet jelentkezni, és ha felvételt nyer, akkor ezt az állam finanszírozza, tehát az államtól kapják a fizetésüket, ezáltal az étterem tulajdonosainak gyakorlatilag nem kerül semmiféle anyagiakban, mert az államtól kapják a fizetésüket, és most már negyedik éve megy ez, és kimutatták, hogy például azok az éttermek, akik befogadták a cigányzenészeket, sokkal jobban ment, mint akik nem. És szinte visszajött a köztudatba és a külföldiek, hát hogyne, hát a külföldi szemébe ugye erről voltunk mindig híresek, hogy csárdás, gulyás, paprikás, puskás. Igen. És ámulattal hallgatták a cigányzenét. Na de hát ugye, hogy miért kerültek ki a cigányzenészek az éttermekből? Miért szűnt meg úgymond a cigányzene a magyar éttermekben? Hát azért, mert a rendszerváltás után ugye behozták az adókat, az áfákat, és ezáltal már nagyon sok kiadása van annak a tulajdonosnak. Tehát akkor mit tudom én, kap 10 000 forintot esténként, de ez nem annyi, ugye, hanem fizetni kell a járulékot, stb. És ez már olyan magas kiadást igényelt, hogy nem érte meg az éttermeknek. Tehát ezért mondom, hogy államilag jobban jár az illető, ha államilag támogatják, hiszen az adót, ezeket a járadékokat leveszi a tulajdonos válláról. De én azt mondom, hogy Magyarország képe a külföldiek szemébe az a cigányzenén keresztül ábrázolódik. Tehát nagyon nagy kincs ez, nagy nemzeti kincs a magyar cigányzene.
1: De azért, ha jól belegondolunk, ez mondjuk a 20. század második felének egyik kultúrpolitikai célja volt.
0: Hogyne?
1: Tehát, hogy akkor kimondottan támogatták valamilyen formán akkor is a cigányzenét.
0: Igen.
1: Még ha nem is úgy, hogy akkor az éttermeket támogatták közvetlenül. Tehát például ott volt egy Rajkó zenekar, akinek aztán annyi koncertet szerveztek, hívták például minden karácsonykor az Országházba, tehát építettek neki egy imást.
0: Ez így van.
1: Ami, hogyha üzleti alapon működött volna önállóan a Rajkó zenekar, akkor nem biztos, hogy ilyen sikereket ért volna el.
0: Én is
1: tehát a kultúrpolitikára uh-huh. Én azt gondolom, hogy szükség van, ami támogatja
0: határozottan,
1: a cigányzenét, a magyar nótát, ezt a kultúrát tulajdonképpen, ami a közös kultúránk, ami
0: így
1: a
0: van.
1: Magyar kultúrának
0: ez a miénk.
1: Egy szerves része.
0: Ez így igaz. Egyetértek, így van.
1: Tehát magyar... nem lehet hagyni, hogy csak önállóan üzleti alapokon működjön.
0: Nem, hát például nagyon...
1: Mint ahogy a klasszikus zene sem egyébként.
0: Hát természetesen, de nagyon elkeserítő, hogy akik ugye nem jutnak, meg hát májustól, azt hiszem október 15-ig tart, ami nagy ajándék, ez az időszak is. Na de hát mi van előtte, mi van utána? Mi van, akik nem kerülnek be? Tehát nem szabadna így hagyni, hanem igenis, hát ugye, aki... Mihez ért egy művész? Tehát ez nem úgy működik, hogy egy kiváló hegedűs kitanulja a kőműves mesterséget. Tehát egyrészt megalázó, meg miért tanulja ugyan már, mikor ezt tanulta, a gyermekkorát áldozta ezért, megtanulta a szakmát, csinyát, binyát, a szakma legnagyobbjai elismerik, majd családot alapít, és nem tudja eltartani a családját, de sőt, még magát sem. Tehát ezt nem szabadna megvárni, hogy rengeteg művész kollégám a cigányzenészek körébe kénytelenek biztonsági őrnek menni, és ez nagyon-nagyon elkeserít, hogy látok olyan neveket, hogy tudom, hogy milyen mekkora művészi tudással rendelkezik, de hát egyszerűen abból nem lehet megélni. Nem tudja eltartani a haknikból a családját. Ugye hakni az olyan, hogyha hívnak, megyek, ha nem, akkor nem. Tehát ez nagyon-nagyon szomorú, ezen sürgősen változtatni kéne. Hogy legyen egy olyan státusz, egy olyan jövedelem havonta, hogy ha hívják, hanem azért szerényen, de meg tudjanak élni.
1: Mai vendégem Tolnai András Nóta király volt, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés első részében mesélt nekünk a családjáról, a fiatal éveiről és a szakma problémáiról. Az interjú folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: lehet.
1: Halló?
2: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
2: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz, nem?

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 25-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Tolnai András Nóta király, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés második részében mesél nekünk az életéről, a szakmai kihívásokról, és a mesterséges intelligenciát is megemlítjük.
5: Egy picit térjünk rá arra, hogy mennyit tanul egy zenész szerinted. Én elmondom a saját tapasztalataimat, tehát én például, amikor készültem mondjuk a diploma hangversenyemre, ahol Rachmaninov 5 című zongoraversenyt játszottam. Kiszámoltam, nagyjából hát egy 600 óra gyakorlás vagy munka kellett ahhoz, hogy azt a zongoraversenyt megtanuljam néhány hónap alatt, és azt eljátszam.
6: Az hát igen.
5: 600 óra az valami őrület.
6: Elképesztő.
5: Őrület.
6: Fel se lehet fogni.
5: Vannak felmérések, amik azt mondják, hogyha valaki szeretne felvételizni a Zeneakadémiára, klasszikus zongora szakra például, akkor 18 éves koráig nagyjából 10 000 óra gyakorlásra van szüksége. Na most én azt gondolom, hogy a primások a cigányzenészeknél hasonló mennyiségre van szükség, csak lehet, hogy ott másfajta gyakorlásra, másfajta tapasztalatra.
6: Igen, igen.
5: De tulajdonképpen ott is olyan színpad délutinra tesznek szert ezek a muzsikusok, ami egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogyha az ember így éli el az életét,
6: igen,
5: mondjuk 5 éves korától, hogy napi több órát gyakorol.
6: Hát az 5-6 óra elengedhetetlen volt, persze.
5: Nyilván nem egy 8 évesnél,
6: persze,
5: de azért már később simán. Hát
6: később tehát, biztos, hogy kellett 5-6 óra.
5: Igen, igen.
6: Zenészekről beszélek most elsősorban, hát nekünk énekeseknek meg ugye a skálázás, a hangképzés, milyen iskola, olyan iskola, meg hát a szövegtanulás az hát nagyon kemény, igen.
5: Persze.
6: Tehát több száz tehát
5: hiába szöveget. Hiába nem tud egy énekes gyakorolni mondjuk 5-6 órát, de azért a zenével foglalkozik, hiszen
6: abszolút.
5: Amit
6: így van,
5: meg kell
6: ott
5: tanulni.
6: Anyagok, ott vannak a szövegek, igen, és szerintem halálunkig tanulunk.
5: Hát ez természetes. Úgyhogy ha ezt összevetjük valamilyen másik szakmával, amit mondjuk néhány év alatt akár meg lehet tanulni, akkor az igencsak nincs arányba a kettő.
6: Hát nincs, és azért ez mondjuk meg azt, Andriskám, hogy ez fizikai munka is. Tehát kőkemény fizikai és szellemi munka.
5: Így van. Ezt is kiszámolták, hogy mondjuk egy zongorista napi több kilót emel meg, illetve hát azzal, hogy lenyomja a billentyűket,
6: persze,
5: egy billentyű mondjuk
6: persze.
5: 50 gram csak, az igaz. Na de hogyha azt lenyomja 1000-szer, 10 000-szer.
6: Igen, hát például, nap, nem akkor... is tudom, anyukám azt mondta egyszer, hát jaj, mondom, hát olyan könnyűnek tűnik, könnyűnek, fiam, hát tedd csak a vállad, és akkor szabályszerűen ugye, ahogy az kell, úgy az állam alá tett, azt mondja, úgy. Tartsd így körülbelül 10 percig. Hát én már azt hittem, hogy összeesek, már minden bajom volt, már görcsölt a derekam, azt mondja, ugye, hogy nem könnyű?
5: Ugyanígy voltam vele én is. De hát ez erről szól.
6: Így van.
5: Ez egy ilyen szakma.
6: És hát rá, most például nagyon sokat utaztam, hála jó Istennek, hogy megkaptam ezt a Dankó díjat. És képzeld el, hogy nem is vidékre, meg nem is ilyen, nem csak vidékre, hanem az MTVA-ba voltak nagyon sok tévé, meg rádió riportjaim, és akkor általában kocsit ültek értem. És képzeld el, hogy a forgalomba volt olyan, amikor egy órát ültem a körúton, vagy mit tudom én, és már attól rosszul van az ember. Tehát maga az utazások is nagyon fárasztóak, főleg, hogy a külföldre vagy távol vidékre kell menni, igen, akkor, és általában mindenhova én vezetek, úgyhogy azt a luxus nem engedem meg magamnak, nem engedhetem meg, hogy sofőröm van.
5: Ja, hát ez másik kérdés. Tehát ezt nagyon jól tudta apukád is, anyukád is, amikor a 100 tagú, vagy éppen a Rajkóval utaztak, órákat,
6: 40
5: napokat,
6: órát, és akkor,
5: ugye?
6: Hát ez nagyon
5: hát
6: fárasztó.
5: Nagyon kemény, igen. Annak ellenére, hogy egyébként ezek a zenészek, ezek a muzsikusok csodaszép helyeken járnak.
6: Nagyon.
5: Tehát akár említhetném a francia Rivierától kezdve, Izraelen át.
6: Hogyne.
5: Egy rakás országot. Tehát, hogy igen, tulajdonképpen ők bejárták a világot.
6: Ez így igaz. És olyan nagy embereknek is játszottak, mint Tony Curtis, stb.
5: Hát egy persze. Kicsit térjünk vissza most rád is.
6: Igen.
5: A tanáraidra, hiszen ezek mindig nagyon fontosak, és tulajdonképpen meghatározóak. Kiket emelnél ki a tanáraid közül, akik a legnagyobb hatással voltak rád?
6: Hát az éneklésnek a hangképzés illetően Horváth Eszter opera énekes, Tarnay Kis László, aki a prozó, helyes prozódiát tanította, de például Melés Györgytől is rendszeres instrukciókat kaptam, ő neki nem volt, tehát ő nem tanított hivatalosan, de aki, hát én nagy tisztelette voltam mindig is, és látta ő, tudta ő ezt, és akkor amit kérdeztem, arra mindig válaszolt. Hát Bangó Margit, drága Bangó Margitnak a szárnyai alatt bontakoztam ki, mert 93-tól lehettem a 100 tagú cigányzenekar férfi szólistája.
5: Radó Bangó Margit mellett.
6: Igen,
5: hát
6: Bangó Margit
5: dolog.
6: Mellett, hát hogyne. Radó József az ex-elnök úrnak a meghívására. Bizony Bangó Margit mellett. 93-tól 2002-ig volt a Margitka a 100 tagú cigányzenekar szólistája, addig szinte naponta szerepeltünk, utaztunk együtt, úgyhogy ő a pótanyám, innen is üdvözlöm, nagyon sok szeretettel, rengeteg humoros sztorink van, bele tudok a legjobban nevetni.
5: Mesélj nekünk egy történetet.
6: Hát összeesünk a nevetést. Nem, ez a spontanitás is. De hát például egy étteremben szerepeltünk, és mikor vége lett, akkor mentünk haza, nagyon-nagyon hideg volt. És a Margit vezetett, mindig én akkor még nem vezettem. És volt kérlek szépen egy bábú, fehér ingel, mellénnyel, és tálca a kezébe, ugye, mint sör van. És én megmondom, nézd meg, Margitkám, a bolondmanus, a nagy hidegbe, egy szálingbe, mert én tényleg nem láttam. És a Margit padlófékezett, azt mondja, a fene, nem akarok most csinálni, mondom, mit mondod? Te hülye vagy, itt halunk meg a kocsiba, azt ne csináld, begörcsölök. Hát nem látod, hogy bábú, te. Fetrengtünk a neveté, és annyi minden volt még ilyen, hogy csoda. Uh-huh. Hát nagyon szeretem őt.
5: Ki kell énekeltél még?
6: Ja, említsük meg néhány nevet. Ki ne hagyjam. A Magyar Nóta Éneklés nagyasszonya Gál Gabriella volt az én nagy bástyám a pályán, nagy mentorom. Uh-huh. Győri Szabó József. De Gál Gabriella nagyon odafigyelt rám.
5: És kik azok, akik a legnagyobb hatással voltak rád, akár egy koncerten, vagy a legnagyobb élményt jelentették számodra, hiszen az nagyon fontos, hogy egy énekest kísérnek.
6: Hogyne. Hát gondold el, hogy amikor én kezdtem a szakmát, akkor még ereje teljébe is aktív életet élt Kovács Apolónia, Gál Gabriella, Madarász Katalin, Győri Szabó József, Takács Béla. Hű, hát nem tudom fel, a bölények, az igazi művész óriások még akkor éltek, Madarász Katalin, Talabér Erzsébet, Szentendrei Klára, Máté Otilia, de hát ugye, hogy más műfajokban is kirándultam, mint a táncdal, Kovács Kati, Cserháti, a Kordaházas pár, Kós Jánossal énekeltem 15 éves koromban, de aztán találkoztam Melis Györggyel, Kálai Borival is, még CD-m is van belük, a Melis Györggyel, aki világhírű operaénekes volt. Tehát fantasztikus, tényleg fantasztikus művészek között nőhettem föl. És arra nagyon büszke vagyok, hogy akik tudtak, azok nagyon megszerettek engem, és nagyon nagy szeretettel fogadtak engem a pályán. Hát gondold el, hogy ugye imádom a régi magyar filmeket. A szüleim is imádta, tehát őtőlük ez természetes volt, hogy én is. És kérlek szépen Tolnai Klári, Turai Ida, Besenyei Ferenc, ezekkel találkoztam, beszélgettem. És nagy megtiszteltetés volt, mikor Turai Idának a 85. születésnapját én énekeltem. Vagy aki a Dankó Pista című filmben játszott ugye a Rózsit, Lukács Margit, Jávor Pálnak a partnere. Majdnem a karomba halt meg. Tehát ezek olyan élmények voltak, hogy fantasztikus. Tényleg. Liam Neesonnek énekeltem, aki a Schindler listájának a főszereplője. Félelmetes.
5: Merre jártál külföldön?
6: Nagyon sokat jártam Bécsbe, Németországba, Erdélybe. Most voltam először. 35 év alatt, de most már másodjára jutottam, mert csodálatos. Franciaországban, úgyhogy...
5: És melyik volt az, amelyik a legnagyobb hatást gyakorolta rád?
6: Ország?
5: Melyik legjobban tetszett? Akár ország, akár helyszín. Nyilván minden koncertteremnek más a hangulata, vagy egy étteremnek más a hangulata. Melyik volt az,
6: ami... Én nagyon szeretem.
5: Szívesen. Aha.
6: Nem tudom, én München nagyon, meg Bécset nagyon szeretem. Nagyon közel áll hozzám Bécs. Én azt mondom, sehol nem tudnék élni. Magyarországon kívül, ezt halálkomolyan mondom, nem tudom, hogy miért. Akármilyen szép helyen vagyok, maga az ország, vagy a szálloda, 3-4 nap, és utána én már vágyom haza. Hát a 3-4 nap alatt felfedezem az ottani szépségeket, érdekességeket, és utána már vágyom haza. Nagyon szeretem a hazámat.
5: Igazi lokálpatrióta vagy, sőt, mi gyakran tényleg találkozunk a 8. kerületben.
6: Így van. Egy bevásárló központban is voltunk. Így
5: igen,
6: van.
5: Igen, és azt gondolom, hogy az is kimondottan olyan hely, ott a muzsikus cigányok parkja.
6: Így van.
5: És környéke, ugye? Igen. Ami egy ilyen valamiféle és különleges hangulattal rendelkezik.
6: Hogy talán még más kerületben is rosszul érezni magam. Hogy tudom, hogy kimegyek a házból, és mindenki, tiszteletem, szevasz bandikám, szia bandikám, mindenki ismer.
5: Igen.
6: Legyen az fodrász, cipész, bárhova megyek, olyan jókat tudok beszélni. Hát volt, mikor valamikor beülök egy boltba kávézni, például a fodrászokkal. Bemegyek, bandikám, gyere, ülj, már le, most nincs vendégünk, nem iszunk egy kávét, és akkor nosztalgiázunk, és beszélgetünk. Nem laknék még más kerületben sem. Nem még, hogy elhagyjam Budapestet. Hát egyébként meg a legszebb. A világ legszebb városa.
5: Ugye?
6: Én azt mondom.
5: Én egy ideig kint éltem Bécsbe, és amikor jöttem haza időnként, akkor átjöttem az Erzsébet hídon.
6: Ugye?
5: És valami hihetetlen, csodaszép látvány este.
6: Most meg kell említenem, mert ugyanezt akarom humorosan elmondani, a Liba Lacik az egy nagyon-nagyon aranyos, bőgős volt. Volt egy kis tikje, de imádta mindenki. És kérlek szépen, 3 nap után Bécsből hazajött, meglátta az Erzsébet hidat, és sírva azt kérdezte a járókasanyit, azt mondja, mi má este? Hát ez most...
5: És igaza van.
6: Igaza van. Ezt úgy mondta, mint a 20 év után jött volna haza. Tényleg szép, szép az országunk.
5: Gyönyörű, gyönyörű. Igen.
6: Anyám nagyon szépen fogalmazott a 60-as években, mikor megkérdezték ugyanezt, amit most te, hogy hol érezte magát, meg hogy jól, stb. És akkor azt mondta, hogy forróbbak az itthoni tapsok.
5: De jó.
6: Ugye milyen szép?
5: Igen.
6: Mindenhol siker van, hál' Istennek, de azért a magyar közönség azért.
5: Igen.
6: Az a miénké.
5: 2008-ban a magyar nóta és a cigánydal éneklés hivatalosan is megkoronázott királya lettél. Ez hogy történt? Mesélj nekünk erről az esetről.
6: Ez úgy történt, hogy Pilisen léptem föl, emlékszem rá. És én nekem nagyon népszerű slágerem a Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó. Ez az Édes Mostoha című filmnek a betétdala. És ezt énekeltem, és annyira sírtak a nézőtéren, meg hát hál' Istennek tényleg olyan katarzist tudtam teremteni, hogy vastaps volt, és éljen a nóta király, éljen a nóta király.
5: Hmm.
6: Zavarbejtő volt egyébként, és az ottani vezetőség hallott erről, hogy a cigányságnál ez időközönként szokás. Ugye van a Prímás király, aki Boros Lajos volt, Kálai Kisernő volt a klarnét király, Bangó Margit volt a cigánydal éneklés királya, hál' Istennek most is, hogy akkor legyen már egy nóta király, az pedig legyen a Tolnai András, és ezt indítványozták a pilisi vezetőség. És kérlek szépen, ezt komolyan vette a Rádió C, a Rajkó zenekar, a 100 tagú cigányzenekar, de még a Kulturális Minisztériumban dolgozó Kálai Katalin is, aki akkoriban miniszteri biztos volt, és megrendezték nekem a Veselényi utcai közösségi házba. Hatalmas nagy dolog volt ez egyébként, a pincérektől kezdve volt koronám, volt palástom, van igazolvány, tehát azért hivatalos, mert Bufor Igo Sándor ezt lepecsételte, hogy mi cigányok megkoronáztuk a nekünk legjobbat.
5: Tehát ez nem is volt kérdés akkoriban egyébként, tehát hogy az egyértelmű dolog volt.
6: Nem akarok szerénytelen lenni, de...
5: Nem, ezt nekem kellett mondanom, úgyhogy...
6: De ez tényleg igen, így volt, igen. És ez is azért volt, mert hogy na, tehát büszkék rám.
5: 2010-től a Borvai Károly nóta és dalkör művészeti igazgatója tisztjét töltött be. Ez fontos számodra, hogy tulajdonképpen a nóta éneklés ápolásában is részt vegyél?
6: Hát ez hogyne, hogyne. Rengeteg feltörekvő fiatal tehetség van, és nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy mindegyik sikeres, elismert, neves énekes lehessen, de ez a nótakör ápol időseket is, akik nem futhattak be, nem csinálhattak karriert, de ez a hobbiuk. Tehát szépen énekelgetnek, ez az össz,

0: nagyon-nagyon tehetsége, rengeteg, tehát nem mondok neveket, de csak mint cigány tanítványt emelem ki, Farkas Zsolt, ugye nagyon kedves tanítványom.
1: Sokat tanítasz egyébként?
0: Nem. Most nem, de majd tavasszal vagy nyáron fogom hirdetni, hogy továbbra is felvételt hirdetek, mert megszűnt az a hely, ahol én tanítottam, úgyhogy most kapunk egy másik helyet. És ameddig ez nem biztos, ugye hát nincs hol tanítani, mert én panellakásban lakom, úgyhogy ott nem lehet áriázgatni. Úgyhogy most nincs hol. De egyébként igen, sokan jelentkeznek.
1: Ez mindenféleképpen biztató, hiszen akkor azért ez mutatja, hogy a nóta éneklés na, tulajdonképpen azért van utánpótlása is, van rá igény, ami a legfontosabb.
0: Hatalmas igény van, Andiskám, tolókocsikkal jönnek, megkoplalják a belépőjegyet. Ez országszerte így van. Ezt más nótaénekes is elmondja neked, hogy tömve vannak a csillárolóknak az emberek. Hát főleg az 50 felettiek, ugye ezt az anyatejjel együtt szívták magukba a magyar nóta szeretetét. Csak én azt mondom, hogy mint a színházi világ mondja, hogy jó színész, jó rendező, jó darab. Ha ez a három megvan, garantált a siker és a közönség. Ha valamelyik sántít a három közül, akkor nem. Tehát a igénytelen, nem minőségi énekesekkel ki lehet szoktatni az embereket a színházteremben. Meg lehet utáltatni a nótát. Tehát régebben ugye volt a működési engedély, nem hiába volt, a rádióban is voltak mikrofon engedélyek, tehát nem lehetett mindenki a kamera meg a mikrofon előtt. Olyan énekeseket kell foglalkoztatni, akik tehetségesek, akik tudnak. Azokat foglalkoztatni kell, és be kell mutatni, és a közönség megérzi, hogy ki a jó. Úgyhogy így maradt fönn, mert ez a következő generációnak a jövőjét, tehát nem mindegy, hogy utánam kik jönnek. Tehát nekem ez nagyon fontos, szeretném figyelemmel kísérni az énekeseket, hogy kik lesznek utánam. Milyen életük lesz. Mert ugye még nekünk is nehéz, tehát mondjuk meg őszintén, nem hiába díjak ide, díjak, nagyon nehéz megélni most. És ha én nem 9 meg 11 éves koromba kezdem, és most nincs az a hírnevem, ami van, hát nem is tudom elképzelni, hogy talán lehet, hogy nem is lennék ezen a pályán. Nem merném. Annyira kiszámíthatatlan. Tehát ha hívnak is, engem azért hívnak, mert úgymond most már van egy nevem, ja. De akinek nincs még neve, csak tehetsége, az nagyon tudom sajnálni. Hát a tehetséget ápolni, gondozni kell, támogatni kell, mindenféle szempontból megemelni, hiszen az ország büszkesége lehet. Hiszen a magyar cigányzenészek is, énekesek is mindig Magyarországnak hoztak nagy dicsőséget elsősorban.
1: Sokat beszéltünk itt tulajdonképpen arról, hogy neked azért már neved van a szakmában. Ennek azért van bizonyítéka is, hiszen ahogy már ezt említettem, te vagy a legtöbbet díjazott nótaénekes Magyarországon. Most így hirtelen összeszámoltam, ha jól számoltam, akkor 15 kitüntetésed, díjad van.
0: Az igen.
1: 92-től. Egy párat hadd említsek meg. Ugyebár a Csendül a Nóta énekverseny első helyezettje és közönségdíjasa voltál, amiről már beszélgettünk. De ezen kívül Nóta olimpiák, nagyon fontos természetesen a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, majd a Magyar Arany érdemkereszt, Magyar Nemzetőrség érdemkeresztje, Arany mikrofondíj, Magyar Nemzetőrség tiszti keresztje, életműdíj, és hát ugyebár a legutolsó a Danko Rádió Magyar Nóta előadói díja, amiről már szintén beszéltünk, de itt még van egy pár. Melyikre vagy a legbüszkébb?
0: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, különösen a Magyar Köztársaság kitüntetésére és a mostani Danko rádió életműdíjára. Ezek nagyon szépek, nagyon jó lesnek az embernek, Andiskám, de nem ez a lényeg. Tehát nagyon-nagyon jó dolog, ha egy művész fejét megsimogatják, hogy hát ugye itt van egy kis díj, vagy kitüntetés, ez azt igazolja, hogy hát szükség van rám, és elismerik a munkásságomat, de én mégiscsak azt mondom, hogy a legnagyobb díj, amikor kilépünk a színpadra, és a közönség tapsol.
1: Azt mondtad, ez a hitvallásod, hogy a szerelmem, a színpad, a fizetségem a taps.
0: Hát így van.
1: És ez óriás, ez tényleg így van.
0: Ez tehát nagyon szép.
1: Egy igazi muzsikus, az valóban így gondolja, tehát az azért csinálja, hogy kiállhasson a színpadra.
0: Igen, a közönség és szeretete a legnagyobb kitüntetés. Igen, és a jó Isten kegyelme, mert azért ne felejtsük el, hogy legalábbis én ezt mondom, hogy a jó Isten támogatása és áldása nélkül semmit nem ér az egész.
1: Viszont van ebben egy

0: apróság, ami egy kicsit sántít.
1: Parancsolj.
0: Én azt gondolom, hogy a Spárban tapsra nem kapunk semmit.
1: Hát ez az, úgyhogy szoktam is mondani, igen, mikor mondom, hogy...
0: Te is így gondolod akkor?
1: Hát abszolút, persze. Szerelmem a színpad, fizetségem a taps, mondom, most fizetéseért olyan tapsba kezdenek itt mindjárt. Hát igen, persze, hogy nem adnak ingyen semmit. Persze.
0: És ez nagyon nehéz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a szakma azért eléggé be van szűkülve, főleg az utóbbi egy-két-három évtizedben.
1: Nagyon.
0: Te ezt hogy tapasztalod?
1: Hát ugyanígy, igen.
0: Ezt a változást, ezt te végigélted tulajdonképpen.
1: Végigéltem, nem beszélve a pandémiáról, egy hatalmas lakást kellett eladnom potonáron. Uh-huh. A pandémia kellős közepén operáltak például vakbélgyulladásra, mikor kerüljek kórházba, ha nem akkor. Tele voltam adóssággal, családi ékszerek zálogban voltak, nem szégyellem, amiket nem tudtam hosszabbítani, ugye lejárt, nem volt munka. Hát mit csináljak, eladtam anyukámnak a lakását, amiben ő lakott, és vettem kisebb lakást. Tehát nem úgy van, hogy volt tartalék. Sajnos a mi műfajunkban nem igen van senkinek tartaléka.
0: Egy picit beszéljünk most a műhely titkokról.
1: Igen.
0: Hogyan választasz dalokat a repertoárodba?
1: Hát a meglévőket használom föl, tehát frissítem mindig az agyamat, hogy a szövegek eszembe jussanak, aztán amikor elmegyek fellépni, akkor látom, hogy milyen hangulat van, kik énekelnek előttem, stb. Hát most tapsos a közönség, vagy egy kicsit nehezebb a közönség, akkor ezt egy rutinos énekesnek mindjárt tudni kell. Na most ebben így állítom össze a műsoromat, és ami nagyon fontos, amit még szeretnék elmondani, hogy ugye azt beszéltük, hogy van rá igény. Ez valóban így van, hogy a cigányzenére és ugye a magyar nótára persze, hogy van igény, de hát az 50 felettiek töltik be a nézőteret. Nagyon kevés a fiatal, de miért? És én ezt nemrég egy riportomban azt mondtam, hogy talán ennek az a titka, hogy 20 évesen vagy 30 évesen senki nem kíváncsi arra, hogy kimegyek a temetőbe, nótáskedvű volt az, elmegyek az életedből. Hát így is olyan szomorú az élet, ugye, hogy tanulnak, próbálnak albérletet fizetni, stb. Nem erre kíváncsi egy 20 éves gyerek, hanem hogyha nékem sok pénzem lesz, 100 forintnak 50 a fele, utcára nyílik a kocsma, ugye hát ezek a vidám dalok, ezekkel meg lehet a fiatalokat is szólítani. Ebbe biztos vagyok, és ennek én tanúja voltam, hogy vidéken énekeltem, és ilyen csárdás mixet énekeltem, mikor kinyílt a nézőtéri ajtó, és 23 tizenéves, 20 éves jött és csápolt. És akkor leállítottam a zenekart, mikrofonba köszöntöttem őket, és mondtam a közönségnek, hogy látják, meg lehet szólítani a dalokkal a következő generációt is, csak olyat kell énekelni nekik. Gyertek ide a színpad elé. Miket hallottatok nagypapától, nagymamától? 100 forintnak elkezdtem énekelni, szétverték a házat, és ott táncoltak. Olyan aranyosak voltak, hogy csoda. Tehát tudni kell, hogy igen, a vidámabb, pörgős, tempósabb dalokkal kell megszólítani a fiatalokat, és akkor meg fogják szeretni a magyar nótát, és hát az élet rendje ugye, hogy hát majd sajnos elveszíti anyukát, apukát, születik egy gyermek, akkor már más lesz a lelki állapota. Akkor már kicsit lassúbb lesz, akkor meghallgatja majd a nótákat is. Ahogy idősödik.
0: Mit gondolsz az utóbbi időben egyre terjedő mesterséges intelligenciáról? Hiszen én azt gondolom, hogy én mostanában egy picit belefolytam,
1: na,
0: és beírtam három szót, három-négy szót, már írt egy kiváló szöveget,
1: igen,
0: amit nyilván még finomítani kell, finomítani érdemes, de azért megírta az alapját. Utána az ember beírja, hogy milyen stílust szeretne generálni tulajdonképpen, és valójában egy néhány szavas prompttal úgymond kihoz nekünk egy komplett számot, amit fel is énekel egy énekes. Tehát egyszerűen döbbenet ez a fejlődés egyébként, ahol tartunk. Nem veszélyezteti ez a zenészeknek a megélhetését még
1: dehogy
0: jobban?
1: Dehogy nem. És nem csak a zenészekét.
0: Igen.
1: Hanem minden olyan emberrel, aki a kezével végzi a munkáját. Hát még ha nem is az az intelligencia, maga az egész internet, ugye amilyen jó és amilyen áldásos, hát olyan átok is, mert azóta elfelejtettünk kommunikálni, beszélgetni, találkozni, levelet írni, ugye, mert SMS-be könnyebb egy sablont megírni, és azt elküldöm 800 embernek.
0: Igen.
1: Szóval És hát nem beszélve a gyári munkásoknak a munkáját, a kenyerét elvette, mert minden gép, minden számítógép. Hát most például ugye, mint énekes mondom, hogy bejön Vazeli Janka, vagy nem tudom milyen bácsi énekelni, és akkor például 5 oktávot lehet neki megszerkeszteni. Tehát úgy énekel, mint egy Zambó Jimmy. Ha jót fizet a stúdiónak, tehát ilyen nem volt. Tehát ha mi eltévesztettük, akkor addig vettük újra, még az gyémánt tiszta nem lett. Tehát ez a mesterséges intelligencia sajnos most ez uralja a világot, igen. Tehát ezzel ellen nem igen tudunk mit tenni.
0: Vannak több olyan próbálkozások például az opera műfajában, hogy rengeteg fiatalt általános iskolást próbálnak megszólítani, és minél jobban rászoktatni őket arra, hogy járjanak operába, ezt járjanak színházba. Tartom. Mi a tapasztalatod? Ez a cigányzenében, a nótaéneklésben is működik?
1: Nem.
0: Kellene, hogy legyen?
1: Abszolút. Igen. Miért csak az operát? Nagyon tisztelem az operát, természetesen.
0: De az operának van egy olyan képviselője, mint az operaház.
1: Ez így van. A cigányoknak milyen képviseletük van?
0: Hát ez az.
1: És főleg a muzsikus romákat illetően.
0: Tehát ha ezt külön szintén fölülről a kultúrpolitika nem támogatja akár ilyen formán, igen, akkor valószínűleg ez még nem fog tudni életképes jövőt biztosítani.
1: Igen. Igen.
0: Mi a terved egyébként a jövőre nézve?
1: Hát megmondom őszintén, nem szeretek nagyon tervezgetni, mert ugye ember tervez, Isten végez. Hát elsősorban egészséget szeretnék, hogy továbbra is minden erőmmel tudjam szolgálni a kedves közönséget maximális felkészüléssel, egészséget, továbbra is szereplést, meg tudjak ebből élni továbbra is, de a főleg az, hogy sok embernek könnyet varázsoljak a szemébe, tényleg, hogy örömet tudjak okozni az embereknek a dalokkal, dalokon keresztül.
0: Uh-huh. És mit gondolsz, milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a műfajt egy picit népszerűsítsük?
1: Sokkal több tévé szereplést kell adni a feltörekvő fiataloknak, úgy rádióban, mint televízióban, mert amik vannak most énekversenyek, azokat nem szeretném minősíteni, de semmi értelmét nem látom. Megmondom őszintén. Úgyse az nyer, aki tehetséges. Tehát ez előre le van zsírozva, és én ezt teljes felháborítónak tartom, hogy olyan nyer, nem régiben ugye a televízióban is láthattuk, hogy olyan nyert, hogy az már borzalmas. Na. Uh-huh. Tehát álmomban ne jöjjön előm. Se kép, se hang. De hát ő nyerte, ez van. Most akkor mit érünk ezekkel a versenyekkel? Az énekversenyeknek, a tehetségkutatóknak akkor van értelme, ha valóban a tehetséget látjuk meg. Tehát én, amit most kérdeztél, olyan versenyeket, vetélkedőket rendeznék, mint például a Nyílik a Rózsa volt, vagy a Tázra Fesztivál volt. És akkor a tényleg olyan zsűri döntse el, hogy ki jó, ki nem, aki nagyon-nagyon hozzáértő. És akkor akik nyernek, akkor azoknak biztosítani TV, rádió felvételeket, fellépési lehetőségeket, mert hát most például nyer valaki, legyen az most akármi, de most tételezzük fel, hogy tényleg egy jó, tehetséges ember megnyer valamit, és akkor kap egy 500 forintos kupát, amire rá van írva, hogy mit tudom én, Gibbs díj. Gratulálunk. És akkor az alá van írva az oklevel, és akkor mi lesz abból a tehetségből? Nem biztosítunk szereplési lehetőséget, el fog veszni. Uh-huh. Hát egy tehetséges ember, sőt, még aki még népszerű, tehát aki mi vagyunk, hát reklám nélkül elfelejtenek. Hát egy abszolút elfelejtenek. Ha nem nyüzsgünk ebbe a szakmába, nyüzsögni kell. Ha más nem, ki kell írni, hogy jó reggelt mindenkinek, lássák, hogy na, Tolnai Posztolt. Tehát muszáj, mert elfelejtik az ember, de főleg az, hogy a hivatását tudja csinálni, ahhoz hát szegény hol mutassa be, ha nem a televízióban, rádióban vagy színpadon. Vissza kéne hozni a működési engedélyt és a szakvizsgákat. Emellett, amit elmondtam, kötelezővé tenni, hogy működési engedély nélkül nem énekelhet médiában senki. Ezt még hozzá tűzöm, igen, hogy visszaállítani a szakvizsgát. Mert szóval... például, bocsáss meg, nem akarok megnevezni azt a minisztert, aki annak idején ugye elvonta a működési engedélyt, és azt mondta, hogy az a művész, aki annak érzi magát. Akkor miről beszélünk? Most nagyon sokan képzelik magukat művésznek. Ja. Úgyhogy ezt vissza kéne állítani.
0: Tehát ez a fajta minőségbiztosítás, amiről
1: beszéltünk. És én hiszem azt, hogy ez vissza fog állni. idő kérdése, de ezért én is rajta vagyok, és addig nem nyugszok, még ezt vissza nem állítjuk.
0: De ha a 90-es éveket nézzük, nem csak a működési engedély volt egy ilyen alap tulajdonképpen, ami egy diplomának számított, előadó művészi diplomának mondjuk így, vagy végzettségnek, de volt ott egy kötelező munkaközvetítés is.
1: Hogyne, koncertiroda.
0: Mi szintén pontosan egy koncertiroda, ami nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy ők is egyfajta szűrőt biztosítottak. Tehát akit kiközvetítettek, az a művész, az az előadó, akit ők kiküldtek akár egy étterembe, vagy egy fesztiválra, vagy egy turnéra, akkor azzal tisztában lehetett a közönség is, tisztában lehettek a szervezők, hogy ez egy igazán minőségi.
1: Hát igen, mert felelősséget vállalt az Ori, vagy a koncert. Hát persze, minőség volt.
0: Tehát most már ez sincsen.
1: Nincs. Nincs minőség. Kevés a minőség.
0: Ezt is vissza kellene állítani,
1: hát
0: szerinted?
1: Hát hogyne, nem kérdés, persze.
0: Amellett, hogy megvolt a hátránya is, tehát akkor sokkal nehezebben kaptak lehetőséget akár a fiatalok, vagy azok, akik nem úgy gondolkodtak, ahogy elvárták tőlük.
1: Persze. Mindig voltak nagy hatalmak, igen, akik uraltak bizonyos területeket, de hát azért nem lehet összehasonlítani a két kort. Tehát azért sokkal nagyobb lehetőség volt. Uh-huh. Volt éjszakai élet, csodálatos revűvilág volt. Igen. Hát például mi cigány zenészek befejeztük a kulacsba a zenélést, mit tudom én, éjfélkor vagy egy órakor, te jó lenne hallgatni egy kis bárzenét. Hát válogathattunk, hova üljünk be, kitűnő bárzongoristák voltak. Meg szalonzenekarok, gyönyörű világ volt.
0: Ha már így beszéltünk a médiáról, azért mindenféleképpen említsük meg az internetnek a lehetőségeit, hiszen azért jelenleg napjainkban nem csak a rádió és a televízió létezik, hanem most már egyre jobban kezdünk eltolódni az internet felé. Akár a közösségi média, akár az olyan videó megosztók, ahol csak úgy pörgetjük az ujjainkal
1: már
0: a videókat.
1: Már többet ér, mint egy tévéfelvétel.
0: Hát tulajdonképpen igen. Igen. Tehát milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban? Szükség van a nóta világnak erre? Vagy annyira más a célközönség, hogy ez
1: más. Igen, más a célközönség. Inkább... Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy inkább a pop énekeseknek nagyon jó jön ez a bizonyos videó megosztó. De hát magyar nótát, de mondjuk a magyar nótát is szeretik ezen a közösségeken. Tehát uh-huh. ott is több százezer vagy több millió nézettségű dalom nekem is van. De hát azért a tévé, én mégiscsak azt mondom, hogy a tévé rádió. De hát igen, nagyon nagy szükség van az internetre is, tehát valóban nagy reklám. Uh-huh. Viszont amilyen jó, olyan rossz is, mert például ma a CD lemez az már nem éri meg, tehát egy halott dolognak tartom egy hivatalos CD lemez kiadni, mert hát le tudják tölteni, meg tudják nézni ezen a csatornán, amit nem mondunk ki, ugye, videócsatornán, és akkor minek vegye meg. Tehát volt még egy olyan 10 éve, hogy vittem magammal lemezt a debreceni nagy színházba, és akkor ott elég szépen vettek, aztán már pár év múlva megvette egy néni, aki lemásolta a CD-t 10 példányba, és akkor már nem éri meg hivatalosan kiadni, azért nem egy olcsó dolog ez.
0: Mai vendégem ismét Tolnai András nóta király volt, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett művész, aki a közelmúltban a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A vele készült hosszabb beszélgetés második részében mesélt nekünk az életéről, a szakmai kihívásokról és a mesterséges intelligenciát is megemlítettük. Tartsanak velünk holnap este is! A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az élet szeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletreméltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
4: Szervusz!
5: Mi is köszöntünk, Isten áldja!
3: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonságot tenni. Ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
5: Hát én gyermekként egy 7 gyermek és családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk, a búvónő, édesapám középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása, tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
3: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
4: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomós oka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekben az eszmékbe, izmusokba ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az eszmék jók, és mindenkivel nagyon kedvesen bánt. Őt a tanítványai mindig látogatták, még miután már nyugdíjba ment utána is, és az embereket nagyon szerette. Tehát ő egy szép képet mutatott fel az életben az emberszeretetből, soha nem kivételezett a tanítványaival, és akiket tudott segíteni. Úgyhogy én igazából édesanyám révén egy szép képet kaptam arról. Ő is hitt abban, hogy Isten létezik, de a vallásokban, a fennálló vallásokban csalódott. Pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a fogafehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenléte. Hát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika, matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
3: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt, akkor lényegében Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye Adrián? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti Úgy, illetve Adrián ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
5: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten volt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széllyel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a megjelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra. Úgyhogy akkor hát így Hajdú megyébe laktam, és akkor Pest megyébe Taksonyba fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a Héven, Közvágóhídon, velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen depressziós alkat, de hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárad felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élő Isten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, ú, de jó, hogy ebben is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön.

0: ért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok.
1: Igen.
0: És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befellegzik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
1: Igen.
2: Amen.
0: Így találkoztam vele, ez volt a első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk, és nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez egy válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
2: Én nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovicsné, Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
1: Szervusz,
0: Armando.
2: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
0: Ja.
2: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
1: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek. Ha bajban voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség

0: és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat, egy csomós régi seb begyógyult, tehát szinte megújult az életem, nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye a tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, bár egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyázz rám, érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
2: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni. Úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egyes egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam. És ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletembe. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük. Meg volt a bemerítésem is. Tűzkeresztségen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenfélő férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit lávam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd a ő párja, mármint én, és akkor így

0: én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza, és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
0: Mi is köszöntünk, Isten áldjon.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
3: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az ó embert benhagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Úrat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy összeszek, meg felmerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok az új életre a vízből, és az új ember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor ahogy az apostolok cselekedetében le van írva a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én erre még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, hogy késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben szigott, én azt érzem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Tehát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna nyílik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
0: Igen.
3: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkoznak ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
0: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
3: Szerbusz!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedben, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásba, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon igen, fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, hogy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, egyik ez volt, most meg már más van. Nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő magad tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg öntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg kép, képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abban hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe, nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél, és a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, véteni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem elemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dick.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Ez a Rádió Dick. Romákról. Rádió Dick. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantovics Robert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Mi is köszöntünk!
4: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az Úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
5: Hát úgy, hogy... Amikor leültem a hévre, munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor, amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is minden, az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, olyan sugárzott felém, ezek alatt, hogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamban, hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természet fölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. Az Isten úgy intézte az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy forduló pontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr általa egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk ő, ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szellem által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasban vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét. Tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdezte, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozási idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
6: Igen.
5: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárba. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élő Isten. És hát, most, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
4: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
5: Hát én szerettem a családomat. Nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem fél. Hért meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled? Csak nem az, amiatt fáj a gyomrod, hogy vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleinknek a viszony az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egy-egy egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat, és hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégettem volna, mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt négy gyermek után albérletből. Nem is mi nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a négy gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
4: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrián.
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Köszöntünk mi is téged.
4: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrián, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
6: Hát én akkoriban ilyen Tennessel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho a nagy koreai egyház gyülekezet pásztor írásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam. És akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonyságot tettem. Volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is. És emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvet olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet. így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. És beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem, a nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát őt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostóapám, ő meg már azért annyira nem tudta bepótolni azt a hiányzó apaképet, és az én megtérésemben az is csodálatos, hogy Isten bepótolta ezt. Tehát amikor bejött az életembe, egy atyai szeretetet éreztem, amit soha előtte nem. Tehát én nálam ugye az anyait azt éreztem, mert édesanyám nagyon kedves nő, és jó szívű. Na, a férjemmel vett kapcsolatban az a lényeg, hogy Isten jelenléte ott volt, mert a bizonyságtevéseim során, tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány, a bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálta tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. És ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élő véletlenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
4: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rádió Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
7: Köszöntünk téged, Ami!
4: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
7: Hát igen, nem csak, hogy

kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amik idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év, csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek, de mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kis házasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, milyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek jellezóálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70-80-90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni, erre megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyi kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig hősé.

0: Ilyes válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévejegyetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre odafigyel egyszerre. Csak sokszor vagy néha, egy időnként mi nem figyelünk őre, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda. És hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen. Együtt tovább.
1: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk, ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte az nagyon megerősíti a házasságot.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
2: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifolyólag gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
0: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. Nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mindenketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is. De 10 év után, amik után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Ajtó megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, vele töltöttük el az életünket, és így tudtunk, a feleségem Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg se lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük, mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel négy, akkor már a négy legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonban, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatalemberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
1: Komoly
0: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni, és az biztos,
2: akkor most egyben van a család?
0: Ja, a feleségemmel igen, csak a gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
1: Meg már nagyobb.
0: Na igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelemmel rendelkező, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
1: Igen.
0: Nagyon sokan összejárnak, szeretik támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nem elég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
0: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattuk. Isten áldjon téged, és
1: Isten
0: sok-sok
1: áldjon.
0: Jó bizonyságokat még hallhassunk a Tit Rádióban, ezt kívánom. Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
1: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
2: Amen, nagyon szépen köszönjük. Ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
3: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: Kikere már! Drágon ezt mondta, ne dévre szára kávtumé. Rolát szoppa ungró. Kadi gyilibis ablasz morocignokál. O Giorgio, tajmuri sziklipé.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigánynő költözködési szokásai sokszínűek és szorosan kapcsolódnak a hagyományokhoz, a családi értékekhez, valamint az adott közösség kulturális örökségéhez. A roma népcsoport különböző ágai, például az olá, beás vagy romungró közösségek eltérő viseleteket és szokásokat őriznek, ezért nem beszélhetünk egységes cigánynői öltözködésről. Mégis vannak olyan közös jellemzők, amelyek sok közösségben megfigyelhetők. A hagyományos cigánynői viselet egyik legismertebb eleme a hosszú bőszoknya. Ez nem csak praktikus ruhadarab volt, hanem a nőiesség és a tisztesség jelképe is. Sok roma közösségben a nők ma is kerülik a rövid szoknyát vagy a nadrágot, különösen az idősebb generáció tagjai. A színes mintás anyagok használata szintén jellemző, a virágminták élénk használata szintén jellemző, piros, sárga, zöld színek a vidámságot és az élet szeretetét fejezik ki. Az ünnepi viseletek gyakran díszesebbek, akár csipkével, fodrokkal vagy hímzéssel készülnek. A fejkendő viselése fontos szerepet játszik a roma közösségekben. A férjezett asszonyok gyakran hordtak kendők, amely a családi állapotukat és tiszteletre méltóságukat jelképezte. A kendő színe és kötési módja akár az adott közösségre vagy életkorra is utalhatott. Az ékszerek, például nagy fülbevalók, láncok, gyűrűk szintén kedvelt kiegészítők voltak, amelyek sok esetben a család anyagi helyzetét is tükrözték. A modern világ hatására a cigánynő költözködése sokat változott. A fiatalabb generáció gyakran követi az aktuális divatot, ugyanakkor sokan igyekeznek megőrizni hagyományaik bizonyos elemeit. Így előfordulhat, hogy a modern ruhadarabokat hagyományos mintákkal vagy ékszerekkel kombinálják. Az öltözködés tehát egyszerre lehet a kulturális identitás kifejezése és az egyéni stílus megmutatkozása. Elmondhatjuk azt összességében, hogy a cigánynők viselete nem csupán ruházkodás, hanem kulturális örökség és önkifejezés is. A hagyományos öltözködési szokások generációról generációra öröklődnek, miközben alkalmazkodnak a modern kor változásaihoz. Ez a kettősség teszi a roma női viseletet különlegessé és gazdag jelentéstartalmúvá.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
4: purné.
3: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
7: Hírek rólunk neked.
8: 2026. május 14-e csütörtök 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója. Patai Anna vagyok. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat a cigányoknál. Roma közösségek és az állatok kapcsolata. Régen a cigányvajda kiválasztásában a bölcsesség és a tekintély számított.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
8: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak. Megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. Egy roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt. A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításában. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajdát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye és elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét. És más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává. A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tisztelet övezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak, és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Közlekedési hírek.
9: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában a burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
2: Időjárás.
9: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 18-20 fokra van kilátás.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
10: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 7 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden kedves drága Vekker hallgatónak. Csütörtök van, és május 14-e. Hát ma holnap itt van, szó szerint ma holnap itt van a hónap közepe. Bonifác névnapot ünneplünk a mai napon, úgyhogy boldog névnapot kívánok. A latin Bonifácius névből származik a Bonifác név, jelentése jó sorsot ígérő. A mai napon 82 esztendős George Lucas, a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek atya, a legenda. 82 esztendős. 383 éve ezen a napon 13. Lajos halála után a 4 éves 14. Lajos lett Franciaország királya. 197 éve született Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. 164 éve Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet. 129 éve, 18 évvel doktorálása után orvos doktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 114 éve született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus és tanár. 101 éve született Nemeskürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagydíjas író, nyugállományú dandártábornok. Kerek 100 esztendeje született Fésűs Éva, Kossuth díjas írónő, meseíró, gyors író, a Palacsinta király című mesét köszönhetjük neki. Aztán ma 90

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt 7:30 van, ez nem jelent mást, mint hogy elmondom nektek a közlekedési híreket. Lezárták a 7. kerület Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a 18. kerület Vlassics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 19. kerület Árpád utcát az Üllői út szervizútja közelében, mert javítják a csatornát. Tart a csatorna felújítás a 22. kerület Török utcában. A Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hát ezekkel tudtam most szolgálni nektek, jöjjenek is rögvest a roma hírek egy kis zene után.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök, Makai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttér ajánljanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 100.3 Rádiódik.
3: Zsali vója!

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 8-at üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jöjjön egy kis hírecske. Szondi Vanda és Magyar Éva a Tisza kormány szóvivői lesznek Köböl Anitával együtt, így azonban utóbbihoz hasonlóan a másik két tévés is elköszön a jelenlegi munkahelyétől. Az RTL reggeli műsorvezetője és az RTL híradó szerkesztő riportere ezentúl nem lesznek elérhetők a korábbi pozíciójukban. A csatorna a Blicknek megszólalt Vanda és Éva távozásáról. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán bejelentette, hogy a leendő Tisza kormánynak három női szóvivője lesz. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. A három szakember kiterjedt újságírói és televíziós háttérrel rendelkezik. Az ATV már reagált is arra, hogy Köböl Anita új vizekre evez, a karrierjében és búcsúzik a csatornától. Szondi Vanda és Magyar Éva pedig az RTL-től köszönnek el. Szondi Vanda 2014-ben csatlakozott az RTL csapatához, az MTVA-tól érkezett az RTL híradó kötelékébe. A híradó mellett először a házon kívülben dolgozott, 2019-től pedig a 21. század riportere lett, majd 2024 májusától állandó műsorvezetőként köszöntötte a nézőket az RTL reggeliben. Magyar Éva, az RTL híradó szerkesztő riportere 2019-ben csatlakozott hivatalosan a csatornához, azóta rendszeresen készített híreket, politikai, gazdasági és társadalmi témájú anyagokat az rtl.hu híroldalra. Mint kiderült, az új kinevezéssel mindketten búcsút intenek az RTL-es pályafutásuknak. Miután Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte felkérését, gondoskodtunk róla, hogy már a múlt héttől új feladatukra készülhessenek, így már nem töltik be az RTL-es feladataikat. Barabás Évi kezdett a reggeliben a napokban, Jakubcse Gabriella, Szújó Zoltán, Ábel Anita, Tihanyi Péter és Pap Gergő mellett. Tudatta az RTL. Ezt engedjétek meg a személyes megjegyzésemet, én magam is írtam Szondi Vandának, én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem az ő munkásságát, egy kis személyes kötődésem is van hozzá. Úgyhogy hajrá a három hölgynek, gyönyörű, szép és tapasztalt három szóvivője lesz a megalakult Tisza kormánynak. Na most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza, méghozzá programajánlóval.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
3: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
4: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
3: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
4: purné.
3: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
6: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak, megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 18-20 fokra van kilátás.
1: Közlekedési hírek.
7: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak, ez itt még mindig a Vekker. Jön egy kis programajánló, méghozzá június 16-ára szól ez a program, 19 órakor kezdődik a Budapesti Operett Színházban, melynek címe Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje. A Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású estje a Városliget után a Nagymező utcába költözik. 2026. június 16-án kedden a Fővárosi Nagycirkusz érkezik vendégségbe a Budapesti Operett Színházba, hogy egyetlen estére újra találkozásra hívja a cirkusz és a zenész színház rajongóit. A Csillagok találkozása című gálaest a február 10-i előadás közönség sikerére építve, de új térben és új hangsúlyokkal születik újjá. Ezúttal az Operett Színház nagy színpadán elevenedik meg a manézs varázsa. A Fővárosi Nagycirkusz világszínvonalú artistái és cirkusz színházi produkciói találkoznak a Budapesti Operett Színház népszerű művészeivel. Az est során musical és operett részletek hangzanak el, többek között a Carmen, a Notre-Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, valamint a cirkuszhercegnő és a csárdás királynő operettekből. A zenei anyagot a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszínházi előadásainak, melyket a 9 közül és Holle Anyó részletei egészítik ki, különleges összművészeti élményé formálva azt. Az előadás rendezője Homonnai Zsolt. Fellép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Sándor Péter, Szomor György, Homonnai Zsolt, Kis Zoltán és Tassonyi Balázs. És természetesen a Fővárosi Nagycirkusz nagyszerű artista művészei. Úgyhogy június 16-a Budapesti Operett Színház Csillagok találkozása, a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operett Színház nagyszabású gálája. Nézzetek utána, és menjetek, szórakozzatok. Na most pedig zene, utána friss közlekedési hírek.

0: 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8:30 üt az óra, jönnek a közlekedési hírek. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Napközben az második kerület Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítése miatt. Lezárták az ötödik kerület Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták az ötödik kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerület Kármán utcában, amelyet véglegesen lezártak. Lezárják a hatodik kerület Paulay Ede utcát építkezés miatt napközben. Illetve a hetedik kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni, méghozzá építkezés miatt. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni. Menjünk is tovább, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Boldog új évet kívánunk mindenkinek, és a héten már ugye boldog új évet kívántunk lovári cigány nyelven, és tegnap megtanultuk, hogy hogy van, hogy éveleje, viszont azt még nem tudom, hogy hogy van az új év.
2: Az új év az szinte majdnem ugyanaz, csak a baktálót elhagyjuk, tehát névobérs.
3: Névobérs.
2: Így van, ez az új év. Szitjú vasztasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Elképesztő kijelentést tett Donald Trump. Az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot. Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról, írja az Independent. Delcy Rodriguez, Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök terveit, aki azt szeretné, hogy az ország az Egyesült Államok 51. tagállamaként csatlakozzon az USA-hoz. Rodriguez kijelentette, Venezuela továbbra is megvédi integritását, szuverenitását, függetlenségét és történelmét. Hangsúlyozta, hogy az ország nem gyarmat, hanem szabad ország. Donald Trump korábban a Fox News-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy komolyan fontolgatja Venezuela bekebelezését és az Egyesült Államokhoz csatolását. Az amerikai elnök korábban Kanadával kapcsolatban is tett hasonló kijelentéseket. A Fehér Ház egyelőre nem reagált Trump szavaira. Rodriguez januárban vette át a hatalmat, miután egy amerikai katonai művelet során eltávolították az ország éléről Nicolás Madurót. Na hát ennyi fért bele most a hírekbe, én el is megyek rögvest zenélni, és 9 után pár perccel pedig jövök vissza, de akkor már másodmagammal, ugyanis kezdődik a Süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival. Maradjatok itt az FM 100.3-ban.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Orosz dróntámadás érte szerdán Kárpátalját. A miniszterelnök közölte, Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet, és csütörtök délelőtt tájékoztatást kér a háború lezárásának lehetőségéről. A kormányfő mélységesen elítélte az orosz támadást, amely Munkácsot, Ungvárt, Szojvát és több kisebb kárpátaljai települést is elért. Magyar Péter szerint ez volt a háború kezdete óta a legsúlyosabb Kárpátalját érő dróntámadás. A MÁV tájékoztatása szerint a Csapi állomásnál dolgozó magyar vasutasokat ideiglenesen óvóhelyre kellett vinni, őket később biztonságban Magyarországra szállították. A diplomáciai lépés azért is számít jelentős változásnak, mert az előző magyar kormány idején az orosz nagykövetet korábban nem rendelték be hasonló ügyekben. Azonnali moratórium lép életbe a védett erdők fakitermelésére. Emellett betiltják a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban Magyarországon. Ezt Gajdos László, a Tisza kormány élőkörnyezetért felelős minisztere jelentette be. A döntés értelmében a jövőben tilos lesz elefántokat, nagymacskákat és főemlősöket felléptetni a porondon, bár a háziállatok és a környezetet jól tűrő fajok, például a lámák maradhatnak. Az erdőgazdálkodásban a profit helyett az ökológiai szemlélet irányadóvá, így a védett területeken végleg beszüntetik a tarvágásokat. A cirkuszi korlátozás a futószezon végével lép hatályba. 2 milliárd forintot ad a kormány az aszályhelyzet azonnali kezelésére, hangzott el a Tisza kormány első ülése utáni sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Azonnali beavatkozás tervez a vízügyi főigazgatóság, országos vízügyi koordinációs központot hoznak létre. A víz megtartás mellett az elérhető vizet is igyekeznek kiengedni a tájba. Magyar Péter elmondta, hogy nagy vízügyi fejlesztést terveznek, ami megkönnyíti majd az aszályos helyzetek kezelését. Eddig egy fillér uniós pénzt sem használ fel az előző kormány erre a célra. Az aszály miatt Viszmajor helyzetet rendelnek el, ami segítséget jelent majd a gazdáknak. Évente egyszer 30 napig van lehetőség kedvezményes vízigénylésre, ezt is megoldják, ígérte a miniszterelnök. Jubileumi nyílt napot tart a 145 éves Magyar Vöröskereszt szombaton. A nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. A szervezet központi székházában interaktív és szórakoztató programokkal készülnek, lesznek filmvetítések, kvízek, társasjátékok, előadások és egy különleges elsősegély nyújtó flipper is. A rendezvényen hirdetik ki a jubileumi fotópályázat eredményeit. Az érdeklődők megtekinthetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat bemutató kiállítást is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 18-20 fokra van kilátás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Felnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel csütörtök van, május 14-e, és gyönyörűen süt a nap. Jó reggelt!
2: Na jó reggelt mindenkinek!
1: Na jó reggelt!
2: Na hát akkor legyen nap.
1: Legyen, nem tudod mit? Legyen neked szerencsés.
2: Neked meg legyen tánc.
1: Legyen tánc. Ma még csodaszép időnk van, hát a csodaszép mondjuk azért az túlzás, mert ilyen 20 fok körüli maximumok azért az nem erős, erőszakos, de ilyen szépen fog sütni a napocska, ahogy most is.
2: Ígéred? Viszont, ígéred?
1: Hát nem, ne, igen, nem ígérek, nem akarok hazudni. Jaj. Azt írják, igen, hogy ma egész nap, igen. Akkor tudod mit? Ígérem.
2: Na, ígérem. Az, így már szeretem.
1: És meg figyelj, ma, mára is érvényes ez a tegnapi mondás, amit mondtam, hogy a szőlő ne fagyjon, füstöljenek kentek. Na, bocsánat, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek.
2: Kentek, nem kendek?
1: Kend.
2: Kentek. Aha.
1: Igen, na mindegy, szóval...
2: így már értem, ezt a kentek.
1: Kentek. Igen, hogy kend, régen tudod azt mondták, hogy az emberre, hogy kend, igen. És akkor, hogy kentek, hogy többen vannak. Na, mindegy is, a fagyosszentek.
2: Azt, hogy füstöljenek, azt most mindegy, ne elemezzük.
1: Azt most ne elemezzük.
2: Szívják milyen... el a békapipát, békapipát.
1: békapipát, igen, igen. Viszont sajnos holnaptól elér bennünket egy mediterrán ciklon, ami most amúgy egész Európát így ére folyamatosan. Ma reggel is láttam már az Európa térképen, hogy Isztambultól kezdve Madridon át, ja, Dublinról, meg ilyen helyekről ne is beszéljünk, ahol 10 fok van és szakad az eső. Tehát ők még rosszabbul is jártak, mint mi. Szóval most holnaptól jön egy olyan kis időjárás jelenség, ami miatt hát majdnem egy hétig folyamatosan esni fog az eső, hogyha minden igaz.
2: A ciklon az valójában egy körben mozgó, alacsony nyomású légköri képződmény. Egy hatalmas örvénylő légtömeg, tehát akkor ezek szerint szél. Légnyomás középpontjában a legalacsonyabb légnyomás, mozgás, és tehát valójában a szelet mutatja.
1: Igen. Szóval sajnos ezek
2: szeles időjárás a ciklon.
1: Tomszelek? Tomszelek. Ja, igen. Szóval igen, ezt most sajnos ki kell bekelnünk, de annyiból nem baj, hogy ugye az aszály miatt ez talán segít ugye a mezőgazdaság és a vízállásokon, hogyha esik egy pár napig az eső, most tényleg nagyon sokáig nem esett, és ha esett is, valamelyik nap azt hiszem hétfőn esett, vagy valahogy így, hát tulajdonképpen egy ilyen 10-15 percig esett, elállt, sütött a nap, megint elkezdett egy 5 percig esni, megint elállt, szóval nyilván ez nem segít olyan sokat. Hát most holnaptól azt írják, hogy megállás nélkül fog esni az eső, főleg hétvégén, tehát szombat-vasárnapra mondják azt, hogy erőszakos eső,
2: igen. Akár villámlást is villámlás,
1: igen.
2: Láttam.
1: Zivatar. Úgyhogy hát erre készüljetek hétvégén, hogy most a szabadtéri programoknak szájé, ahogy Kajdi Csaba Cilla

0: Nem kommentáljuk, nagyon sajnáljuk.
1: Hát nem, persze, nem. Igen. Nem, reméljük, hogy tényleg senki nem sérült meg. Nem látok itt személyi sérülésről való... itt írja, igen, személyi sérülés nem történt. Na, ez a lényeg, mert hogy a baleset idején nem tartózkodtak utasok a szerelvényen. Úgyhogy személyi sérülés az nem történt. Úgyhogy ennyiből ez egy nagyon, nagyon pozitív
0: még
1: dolog.
0: Az a szerencse. Igen. Na, ha már reggel egy kicsit lapszemlézünk, akkor ez nem egy mostani hír, de már szembe jött velünk mindenhol, hogy Stoll András szakított a nagyő szerelmével, a nagyős szerelmével. Valamiért ez igen, engem egy, annyira nem lepett meg.
1: Igen, van egy ilyen átmenet most, igen, a kisiklott vonat és Stoll András szerelmi élete között.
0: Csak lapszemlézünk,
1: van egy kis átfedés ugye a kettő között,
0: kisiklott
1: érted?
0: A vonat.
1: Kisiklott a vonat a nyugati pályaudvarnál, ma hajnalban, és Stoll András szerelme ismét zátonyra futott. Ha már akkor legyünk stílusosak, én azt mondom.
0: Igen, valami meglepő neked van ebben?
1: Őszinte legyek.
0: Na legyél, nagyon, csak az
1: nem,
0: legyél.
1: Nem tudok, sajnos. Valahogy, én sajnos, hogy nem ismerem a Stoll András személyesen, attól függetlenül, hogy a magánélete az tényleg, hát sokszor már tényleg ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen szappanoperába illő, igen, köszönöm. Ő egy remek színész, egy remek műsorvezető, egy nagyszerű szakember, tényleg a maga szakmáján belül, tehát félreértés ne essék, nem gúnyolódás ez részünkről, hogy ezt mondjuk, hogy nem lepődünk meg, de hát tény és való, hogy tényleg a Stoll András az az ember, akinek van mondjuk 6 gyereke, 8 anyától, és mellette 2-3 barátnője.
0: Szereti a szép nőket a Stoll.
1: Hát igen, és mennyi, mert múltkor megbeszéltük, 50, 57.
0: Nem mindegy, most nem számít a kor komolyan.
1: Hát igen, tudod miért? Igen, hogy az ember azért, amikor 40...
0: Nem lehet szerelmes 60 felé, vagy miért?
1: Szerelmes lehet, ő nem szerelmes. Ő egy dolgot szeret szerintem, valószínűleg a szép nő ideált szereti, úgy Isten igazából szerintem.
0: Vagy lehet, hogy szeret szerelmesnek lenni, nem?
1: Igen, ő szerintem, a Stoll szerintem egy olyan 59 éves, egyébként megnéztem, 67-es, 67 február 23, most töltötte az 59-et februárba. Szóval igen, mondhatjuk, hogy lassan 60. Szóval, hogy igen, egy közel 60 éves férfiról beszélünk, aki amúgy nagyon sármos, a szakmájában tényleg iszonyatosan sikeres, remek szinkronos, remek színész, remek műsorvezető, minden adott neki ahhoz, hogy tényleg ő már réges-rég egy boldog, nyugodt családi háttérrel éljen, és valamiért mégis a Stoll mai napig azzal van címlapokon, látod, mint ahogy most te is ezt találtad meg, így ahogy ránéztél az újságra, hogy Stoll megint szakít. Tehát, hogy ő így, mint egy ilyen
0: válik
1: tini...
0: Válik szakít.
1: Igen, mint egy ilyen tini idol, mint egy Marics Peti mondjuk. A Marics Petiről nem olvasol ennyit, holott egy nagyon jóképű gyerek, oda vannak érte 100 000-vel a csajok, őről nem olvasol ennyit, hogy Marics Peti megint szakított barátnével, Marics Petit megint új csajjal lát. Ne, érted? Róla nem olvasol
0: jó,
1: ennyit.
0: Jó, hát figyelj, most ezért ez az, hogy most a Stollnak a magánéletével foglalkoztak, egy picit ez várható volt, meg ez bele volt kalkulálva nagy ő miatt, abba, hogy ő most ez a szerelmi élete miatt címlapokon fog szerepelni, mert hát azért nagyon nagy nézettséget döntögetett a rózsás műsor, és bár mindenki tudja szerintem, hogy ezek azért egy olyan rendezett realitik, amiknek azért van forgatókönyvük, tehát nem a véletlen szüli ezeket a műsorokat, pláne azért sem, hogy nézet legyen, hogy nézettséget döntsön, tehát nyilván az a cél, mint egy jó filmnél, hogy az ember egy ilyen folytatásos sorozatot néz, és akkor na vajon, melyik hölgy, ki lesz, hogy lesz, hogyan alakul a szerelem. Szóval
1: és ez... hát ugye, hogy meg is dobták ezzel, bocsánat, ugye meg is dobták ugye a pornóssal, tehát a pornós hölgyel a, bocsánat, felnőtt filmes, bocsánat, hát most, na. Szóval a felnőtt filmes hölgyel meg is dobták ugye
0: nyersen a pornóssal.
1: Hát most, de jó, igazad van, felnőtt filmes hölgyel meg is dobták ugye a műsornak a...
0: Persze.
1: Kiakadás faktorát, inkább ezt akartam mondani, hogy ezt a, hogy most szokták, ez a polgárpukkasztó, na ezt a szót kerestem, tehát hogy ezzel a felnőtt filmes hölgyel ugye kicsit a polgárpukkasztás részét dobták, emelték meg.
0: Mm-hmm. Főleg nagy szájú lány kell mindig szerintem az ilyen műsorokban, hogy zajlódjanak ott.
1: De főleg úgy, hogy a Stoll utoljára hagyta, tehát hogy ugye ketten voltak, ugye a Krisztina nevű
0: Krisztina,
1: hölgy.
0: Krisztina, igen, és a Krisztina maradt végül, aztán a Kiara jól leszúrta. Igen, Kiara, aztán a Durian nagy mestere, aki mindig Durian teszik.
1: Az mi az?
0: A

0: Ez egy ilyen délkeleti gyümölcs, állítólag nagyon büdös, olyan mindenfélét mondanak róla, de ezt ő nagyon szereti, és mindig ezzel flexel, aha, ezzel haknizik mindig az aha összes TikTok videójába, hogy ő durián teszik. Nem nézem, belefutok.
1: Lebuktál.
0: Belefutok, nem csak ahogy görgetem, tudom, mindig valahogy bedobja az algoritmus. Persze. Igen, aztán belefutok, hogy mi ebben olyan nagy dolog, az ára az nagy dolog, igen, mert egy kis tálcányi ilyen gyümölcs, valami 12 és 14 ezer forint között mozog.
1: Mi bű van aranyból?
0: Lehet ezért szereti.
1: Lehet ezért szereti.
0: Minden esetre nem őróla szerettem volna beszélni, hanem arról, hogy hát véget ért ez a szerelem is, ami szerintem azért annyira sokunkat nem lep meg.
1: Meg szerintem ez nem volt komoly szerelem, én úgy nem láttam azt úgy nagyon. Szerintem a Stolnak már rég van valami fiatal csajszia.
0: A tánckarból.
1: De ez nem bántás. Figyelj, én amúgy valamilyen szinten, én értem, tehát, hogy én amúgy olyan szempontból is elismerem, mondom, most a szakmai részét tegyük félre, hogy szakmailag egy zseni a Stoll.
0: Maximálisan egyetértek veled, mert nagyon szeretem, mint színészt én is.
1: Maximálisan, és de szakma, vagy magánéletben is azt mondom, hogy nincs azzal se baj, ha valaki még 60 évesen is, vagy közel 60 évesen, 59 évesen is ezt az utat választja, hogy ő még gázsizgat, fiataloskodik, sármos pali, ha még bírja minden erővel, igen.
0: Ezt a
1: fiatal nőkkel való randizgatást, köszönöm, akkor miért ne? Ha ő ezt az életet, van már gyereke? Nem is egy.
0: Unokája ugye is van?
1: Fú, nem. Mint tudom. Hát a legidősebb volna, lánya, ugye a Luca, igen, ő velem egy idős.
0: Igen, nem úgy.
1: Elvileg neki van. Nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom.
0: Igen, bekeverődtem Fésűs Nelliékhez, ahol jön
1: ahol
0: az
1: jön
0: unoka.
1: A baba, igen.
0: Ott jön az unoka.
1: Azt láttam, ott volt is róluk azt hiszem talán a Fókuszban volt egy ilyen nagyobb riport, hogy ugye azt hiszem a férje, vagy hát Pali, férje már most
0: férje,
1: már,
0: igen.
1: Hogy Erdély, vagy igen, valami nagyon nagy távolság van, és hogy
0: igen, valahogy, most valami, baba, mert távol él.
1: Igen, és hogy most együtt voltak ilyen baba ultrahangos, cuccos dolgon, és akkor ott mondták ezt. Fél füllel hallgattam, mert őszinte leszek, és Isten látja lelkem, egyre kevésbé érdekelnek az ilyenfajta búvár dolgok, de olyan szempontból meg jó hallani, hogy azért mégiscsak beszél róla az ember, mert ha már egy magazin műsor foglalkozik vele, ha már egy újság foglalkozik vele, akkor ki vagyok én, hogy én meg azt mondjam rádiósként, hogy nem foglalkozok vele, úgyhogy valami ennyi megmaradt, hogy a Fésűs Nelli lányának egy természetesen egy gazdag, tehetős üzletember a
0: férje. Igen, de jó képű, korban hozzáillő.
1: Ja, szóval, nem arról van szó, nem egy idős bácsi.
0: Hát van ilyen is, amikor így idős bácsi. Több ilyen van.
1: Hát sűrűbben látni ilyet, igen, mint mondjuk az ő esetükben, hogy legalább valóban egy korban hozzáillő,
0: igen,
1: amúgy jóképű
0: srác,
1: vagy hát fiatalember, a Nellinek a lánya, tényleg gyönyörű,
0: szép Magyarország hercegnő, egyik legszebb modellje.
1: Abszolút, tényleg egy kis hercegnő forma, igen, nő,
0: minden
1: lány.
0: Esetre azért a Stoll, hát most nem tudom, hogy sajnálkozzunk-e, hogy véget ért megint egyszer.
1: Én nem lennék nős, én úgy fölkeresném a bandit, azt mondanám, hogy gácsizzunk már együtt. De komolyan mondom, én most még a régi három évvel ezelőtt lennénk, rohadjak meg, hogy valahogy nem fölkeresném a Stollt, azt megmondanám neki, hogy Banderász, gácsizzunk már együtt.
0: A fiatal Charlie Sheen meg az idős.
1: Igen, pontosan. És ugye ketten bevennénk a várost, persze.
0: Sikeretek lenne?
1: Mi lenne?
0: Sikeretek lenne, szerinted, igen? Mennétek nagyot?
1: Nagyot mennénk szerintem. Annyi lenne, hogy lehet összevesznénk.
0: Ráírok.
1: Nekem is az.
0: Én ismerem a bucit, ráírok
1: most nekem. Most már házas vagyok, már nem tehetek meg ilyeneket.
0: Tényleg,
1: ne, azt mondom,
0: el is
1: hogy
0: felejtettem,
1: évvel,
0: nézd meg! Ki is ment hirtelen a fejemből.
1: Három évvel ezelőtt lennénk, akkor már mennék a bucival, mennék a csapatánk az éjszakába, a gágyizást, kérném, hogy vigyen be magával a TV2-be a forgatásokra, hagyj hesszel meg a táncos gágyikat.
0: Oda beviszlek. Ja, de nős vagy, már megint.
1: Nős vagyok, hát nem. Mondom, ha három évvel ezelőtt lennénk,
0: nézd meg, mindig elfelejtem.
1: Banderászatod, együtt készülnénk el, parfüm, tudod, ink, tudod, együtt belevágnánk, hogy hívnánk taxit, mert hogy ugye, azt hiszem, ő nem vezethet, ugye, ha jól tudom.
0: Már én nem tudom, hogy lejárta ez a dolog. De mennétek egy kicsit jobbra-balra.
1: Taxit, úgyis lenne drink, úgyhogy úgyse vezethetnénk, úgyhogy adnánk a bandival az érzésnek.
0: Na, adjál be egy kis zenét.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 41 perccel, ahogy ígértem, 3 zene után itt is vagyunk. Sziasztok!
2: Jó reggel, sziasztok! És akkor, ha már azzal indítottunk, hogy Stoll András szerelmi életével bontottuk ezt a mai reggelt, akkor szerintem folytassuk egy kicsit ennek a vizén utazva, mert hogy Friderikus Sándor kemény szavakkal illette Stoll Andrást. Nem tudom, észrevetted, Gyuszi, hogy az utóbbi időben nagyon sok ilyen celebháború van, vagy hát most itt nem minősíteném le itt Stoll András celebnek, mert sem Stoll András, sem Friderikus Sándor nem celeb az én szemembe, de hát nyilván aki celeb műsort vállal, tehát ilyen celeb kategóriás műsort vállal, az bekerül egy ebbe a kategóriába, tehát ugyanúgy én is szoktam celebkedni. Így valahogy így értelmezem. Igen, de hogy az elmúlt időben így csapkodnak így az emberek így egymásra így újságokon keresztül, tehát ezt a platformot használják, üzengetnek egymásnak, beszólogatnak egymásnak, kőkeményen, főleg mondjuk az elmúlt választási időszak miatt is azért
1: jó, hát
2: voltak összecsapások.
1: Persze, hát ott nagyon feszült volt a hangulat, igen, a két tábor között.
2: Igen, és de valahogy ez úgy veszem észre, nem, hogy ez megy a folytatása. Beszól ez annak, beszól ennek.
1: Igen, de talán azért, mert nagyon sokan most nem erre az esetre utalva, más esetben nagyon sokan az ilyenekből próbálnak maguknak egy pici hírverést szerezni. Most így ki is mondom, hogy konkrétan kire gondolok, Dobmerre például. Mai napig nem száll le a Majkáról. Mai napig hajtja a Majkát, és beszól neki, és nem tudom, egyszerűen belőle szeretne még mai napig egy hírverést kreálni saját magának, hogy a Majka. És egyszerűen eltelt már, nem is akarok hülyeséget mondani, egy 20 év biztos, és még mai napig nem tud egyszerűen leszállni a Majkáról, és ő mondja azt, hogy hát neki a rajongója a Majka, mondja ezt a Dobmen magáról, azt ő foglalkozik vele 20 éve, tehát inkább fordítva van ez szerintem.
2: Tudod, mi az érdekes?
1: Ez az én privát véleményem, meg a Majkáé is, meg aki látja a történéseket, annak szerintem mindez a véleménye, hogy inkább fordítva van ez.
2: Én őket félretéve most, én azon gondolkodtam, hogy régen volt ilyen, régen bántottuk így egymást, mondjuk így, amikor így a 2000-es években elindult a romantika, akkor én nem emlékszem arra, hogy nekünk mondjuk lett volna, vagy lettek volna üzengetések egymásnak a fekete vonattal. Nem emlékszem egy percig sem.
1: De amúgy volt.
2: Volna
1: amúgy volt, de nem veletek volt, hanem hogy például pont a fekete vonat csinált is egy ilyen beefet, akkor még nem tudtuk, hogy így nevezik, de egy beef
2: volt,
1: számot nem is
2: emlékszem.
1: Tudom már kinek csinálták.
2: Dobmenéknek.
1: Ja. Na akkor is tessék, igen. Mm-hmm. Tehát, hogy ez mindig is egy bevett dolog volt ez,
2: igen,
1: ez az üzengetés.
2: Igen, aztán visszaüzengettek, igen, de a zenén keresztül ment. Tehát
1: hát
2: nem a médián keresztül. Na mindegy, minden esetre most Friderikus Sándor azt jelentette ki, hogy hát egy nagyon kemény szavak hagyták el a száját, mert azt mondta, hogy Stoll Andrást nem tartja valódi műsorvezetőnek, ő úgy véli, hogy a színész a műsorvezetést is eljátsza. Na igen, de azokban a show műsorokban, ahol műsort vezet a Stoll András, tehát ott el is kell játszani nyilván, hogy örülsz annak, hogy tehát igen, van a...
1: Igen. Hát van a más típusú műsorok.
2: Mint mondjuk azért, egy beszélgetős műsor.
1: Igen, de azt azért persze ne felejtsük, hogy igen, Friderikus a legenda, tehát nyilván ő az, amit ő képvisel itthon, az egy teljesen emelkedett műfaj mindennél, ami itthon ma műsorvezetésnek nevezünk.
2: Igen, mert mondjuk azért Friderikus Sándor egy szerkesztő riporter, tehát ő azért felkutatja, utána megy, tehát ott mélységeibe beleássa magát.
1: Ki, hogy ő egy régi vágású műsorvezető, aki nem véletlenül lett legenda, mert már nem is tudom hány éve, vagy 40 éve
2: igen,
1: pályán
2: na de
1: van,
2: ez
1: vagy
2: a szerkesztő,
1: 30.
2: Ez a szerkesztő, műsorvezető, szerkesztő riporter szerepe, aki utána jár, aki az újságírást megtanulta, aki tanulta ezt a szakmát. De Stoll András András teljesen más szakmát tanult, tehát nyilván Stoll András nem szerkeszti az adásokat, hanem ő azért ezeket a show műsorokat, amiket levezényel, ott megkapja, tehát így. Igen. Nem lehet nyilván egy kalap, tehát nem lehet azért más, összehasonlítani a két műsorvezetőt, mert van ilyen műsorvezetés,
1: így van.
2: Meg van a szerkesztő riporter, aki műsort vezet.
1: Én abszolút egyetértek ebbe, bármennyire is mind a két úriembert nagyon tisztelem és becsülöm.
2: Igen.
1: És sőt, mondom, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy Friderikus Sándor maga az élő legenda a televíziózás világában. Ettől függetlenül én is így gondolom, hogy azért külön kell tudni választani. Tehát egy Dancing with the Stars, amiben például a Stoll mondjuk adott esetben picit színesebb, vagy hogy mondjam, kicsit ilyen na, nem is tudom ezt megfogalmazni jól, de hát igen, maradjunk ennél, kicsit színesebben, kicsit színháziasabban, teátrálisabban csinálja. Az nyilván azért, mert a műfaj megkívánja. Tehát azt egy Dancing with the Stars nem lehet ugyanolyan elánnal vezetni, mint mondjuk itt egy reggeli műsort, vagy mint egy beszélgetős talk show-t, vagy egy híradót, vagy nem tudom. Persze. Tehát teljesen más amplitudó kell hozzá. Nem véletlen, itt van a legeslegjobb példa, ugye a király, a számomra a példaképek, példaképe Tilla, aki szintén egy ilyen iszonyat magas amplitudóval élő ember, aki ugye már megjelenik, szétnyílik a ledfal, és tudod, hogy energia lesz, mert bejön, és hello!
2: Igen. Na, nála ő például tök jó példa, mert ő nála van két fajta műsorvezetés is, neki van, voltak olyan műsorai is, ahol szerkesztő riporterként feltárta, utána ment, igen, tehát kutató munkát végzett.
1: Igen, amikor bicikliző ment, valami.
2: Propaganda volt?
1: Propaganda, azt hiszem ez volt a címe, igen.
2: Tehát ott azért egy kutató munkát is végez a műsorvezető, nem csak levezényli a műsort. Na most itt Friderikusznál szóba jött még Ember Márk is.
1: Na.
2: Mert hogy azt mondta, nem hagyta ki, azt mondta, hogy nagyon nagyon lenyűgöző a sok oldalúsága. Többek közt a műsorvezetést ecsetelték, amelyben olykor-olykor maga a színész is jeleskedik az RTL-n képernyőjén.
1: Hát ugye most is ő lesz az X-faktornak a házigazdája, tehát ez már nyílt titok. Én ezt mondjuk már régóta tudom, de ez most már mindenki számára nyílt titok.
2: Hát igen, bár Ember Márk azt mondta, hogy ő inkább házigazdának szereti magát hívni, nem pedig igazán műsorvezetőnek.
1: Aha.
2: Házigazda.
1: Jó, hát ez burgonya. De...
2: Nekem a házigazda az, amikor én otthon fogadom a vendégeket.
1: Én
2: akkor házigazda.
1: Nem, házigazda, moderátor, műsorvezető, konferencié, ezek szinonímák, ezek krumpli burgonya, tehát hogy most nevezheted magad bárminek, ez mindig feladattól és műsortól függ. Hát az Ember Márk, hát figyelj, nagyon sokan oda vannak azért a sokoldalúságért, amit ő képvisel. Nem tudom. Nekem valahogy miért nem tudom ő sose hova tenni. Amúgy színészként, amiben láttam őt, filmben láttam mondjuk ugyancsak, nem láttam őt még színpadon, tehát nem akarok ítélkezni. Jó volt. Természetesen játszik, nem látsz rajta manírokat, nem látsz rajta túlzást, nem ripacskodik, tehát abszolút egy természetesen játszó színész. Na, az megint egy másik dolog, hogy amikor például annó még ő is vezette a reggelit, igaz nem sokáig, akkor ott nem, az nem volt neki való. Aztán most mégis az RTL vezetése úgy döntött, hogy ugye megkínálja őt az X-faktor idei műsorvezetésével. Meglátjuk. Én erre nem tudok mást mondani igazából. Ezt mondom, színészként abszolút azt gondolom, hogy jó színész. A reggelibe szerintem nem az ő műfaja volt, de szerintem ezt mintha ő is érezte volna, mert valamiért olyan nagyon kitűnt a többiek közül, tehát hogy ottkor még a Peller lányok ott voltak, a Tihanyi Peti, Pap Gergő, tehát hogy valahogy nekem úgy kilógott ebből, de nem is bánta szerintem, hogy véget ért, és akkor most meg ugye majd egy X-faktor, ami meg egy teljesen másik hatású műsor, megint egy színes, szagos show műsort kell csinálni.
2: Kíváncsi leszek, ami azért na. Hogy itt teljesen elmondjam, hogy itt mi történt, mert szerintem ezt Friderikus Sándor a Stollnak dicséretnek szánta, mert ugye itt az volt, hogy itt Ember Márkkal beszélgetett Friderikus Sándor, igen. És azt mondta Ember Márk, hogyha elkezdeném játszani, hogy egy jó műsorvezető vagyok, szerintem az egy csapda, mert azt nem szabad csinálni. tenni, nagyon hamar lebuknék, részletezte Ember Márk, mire Friderikus váratlanul közbevágott, hogy Stoll András egészen jól csinálja ezt. És azt mondta, hogy ő például mindig eljátsza a műsorvezetőt, de jól játsza. De nem mindig érzem, hogy ez neki tulajdonképpen egy színpadi megoldás, nem pedig természetességével van jelen. De ez egyébként teljesen mindegy. Szóval itt inkább azt gondolnám, hogy ezt inkább dicséretnek szánta Friderikus, és reflektált így Ember Márknak az arra, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha eljátszanád a műsorvezetőt.
1: Ha így van, hát figyelj, a Friderikus, mondom, mivel egy legenda, azért csak látja, hogy kik azok, akik ügyesek, kik azok, akik kevésbé ügyesek, tehát ha valaki, ő szerintem ezt meg tudja állapítani. Én azt gondolom még mindig, hogy igen, show műsortól függ ez, hogy mit kell hozni. Tehát nyilván nem lehet egy game show-t ugyanúgy vezetni, nem lehet egy dancinget, ugye, egy show műsort ugyanúgy vezetni, nem lehet egy reggeli műsort ugyanúgy vezetni. Tehát, hogy annyi féle fajta szegmense van ennek a szép szakmának amúgy, hogy nagyon kevés az, aki sok, tehát aki mindenbe is. Tehát van egy profilja valamilyen szinten mindenkinek, ami vagy jól áll, vagy nem áll jól. És hogyha jól áll, akkor abba maradsz. És ha megnézed, oké, a Tillának ez az egy műsorát most kiemelted, és igazad van ez a, amikor tényleg ilyen kicsit utána ment, ilyen oknyomozó volt, igen. De alapvetően, ha belegondolsz, 20x év, amióta megy a TV2, a Tilla show műsorokat vezetett.
2: Mert abban a legjobb.
1: Abban ő a csúcs. Uh-huh. Abban ő a csúcs. Igen. Az az energia, amit ő bele tud hozni, a viccelődés, a tájékoztatás, a pontos szabályok ismertetése, sose lehet a csávot kizökkenteni. Tehát ő ebbe vér profi.
2: Vagy ha ki is zökkentik, akkor nagyon jól helytáll.
1: Igen, elviccel és visszajön rögtön. Így visszajön. Hát most a nagy duettbe is, hát nem lehet egyszerűen, ami most volt ugye tavasz, nehogy is most van tavasz. Mikor volt a nagy duett? Tavaly? Nem, idén?
2: Decemberben lett vége.
1: Ja, úristen, és már május. Na jó, oké, fú, de ízében vagyok képzavarban. Na mindegy. Szóval igen, tehát én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha egy picit az ember néha úgymond játsza, hiszen ez is egy feladat. És főleg, ha egy ilyen színészről van szó, mint a Stoll, akkor
2: ugye, szerintem... Nagy duett, nem december. Hú, gyűsz, összekavarodtál.
1: Ugye, összezavarodtunk most egy kicsit.
2: Idén volt.
1: Szerintem is idén volt, az csak nem tudtam mikor.
2: Hú, és talán én sem, mert én meg a Starban Starral kezdtem bekeverni.
1: Az viszont biztos, tavaly. Hogy tavaly volt. Igen. A 100%, hogy tavaly volt. Na jó, mindegy is igazából. Megyünk most viszont zenélünk egy jó nagyot, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól. Nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a
3: többes. Purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. A roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés, így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
5: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 18-20 fokra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Három rádiódik, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 14 perccel, május 14-e van, és csütörtök. Szép jó reggelt kívánunk ismételten mindenkinek.
2: Sziasztok mindenkinek!
1: Na, egy kicsit telefonálgatunk, de nem telefonbetyárkodunk, hanem dr. Nagy Viktor idős gondozási szakértőt fogjuk felhívni, aki egy elismert hazai és nemzetközi idős gondozási szakértő, jogász, valamint egészségügyi és szociális menedzser. Úgyhogy én hívom is Viktor.
2: Még szerencse, hogy neked megvan a száma, mert ez majd később nekem jól jöhet.
1: Mind a kettőnknek. Na, meg is kérdezzük majd tőle. Mindjárt hívom is akkor Viktort.
3: Nagy Viktor.
1: Jó reggelt kívánunk. Szia Viktor, itt Makagyuszi és Völgyi Zsuzsi a vonal túlsó végén.
2: Jó reggelt.
1: Hívunk?
3: Jó reggelt kívánunk, persze, abszolút.
1: Szia, szia. Na, mielőtt elkezdünk beszélgetni, hagy olvassam föl, ha megengeded, a saját Facebook oldaladról, ami miatt mi fölhívtunk téged, ugyanis megalakult az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesülete, amely új szakmai és érdekképviseleti fórumot teremt az idős gondozás területén Magyarországon, aminek az új közgyűlésnek és egyesületnek az elnökévé választottak téged.
2: Gratulálunk!
3: Megtiszteltek vele, köszönöm szépen.
1: Erről mesélj már nekünk, hogy ez ki kezdeményezte, hogy történt ez az egész, mesélj nekünk.
3: Magában a szférában ennek az egyesületnek a léte, illetve az elképzelése nem új keletű, már több évvel ezelőtt jelezték számomra intézmények, hogy szeretnének egyfajta egységes olyan fórumot, érdekképviseleti szervet, ami ténylegesen, és hát ami ennél is fontosabb, hatékonyan tudja képviselni az idős otthonok, illetve a nyugdíjas házak érdekeit. Ugye itt a számolányok tekintetében körülbelül 853 jelenleg Magyarországon működő intézményről beszélünk, és hát amikor az első jelzés érkezett felém, akkor azért magam is meglepve tapasztaltam, hogy ilyen jellegű képviseleti fóruma még nincs ennek a fajta ellátási körnek. Úgyhogy hát kapva kaptunk az alkalmon, és hát számomra is meglepő volt, hogy a kezdeti fázisokban a szervezés kapcsán milyen nagy érdeklődés és milyen pozitív támogatás fogadta ezt az ötletet a tényleges intézményi oldalon.
2: És ez azt jelenti, hogy akkor most elkezdődik egy felfejlődés, egy fejlesztés az irányban, hogy még több ilyen intézmény legyen, még nagyobb befogadó képességgel tudjanak működni ezek a nyugdíjas otthonok? Vagy mi történik ilyenkor? Mi a további munkálatoknak a része?
3: Mind ugye mennyiségi, mind pedig minőségi előrelépést tervezünk az elkövetkezendő időszakban. Ugye, ahogy említettem, a jelentkezők száma örvendetesen nő, csak ma reggel, ahogy megnyitottam az e-mailjeimet, három intézmény jelezte, hogy a híradások hatására szeretne kapcsolódni ehhez a szervezethez. De ami talán ugyanennyire fontos, ugye jelenleg Magyarországon, hogyha az idős otthonokat, illetve a nyugdíjas házakat tekintjük, sajnálatosan még mindig nem jutottunk el odáig, hogy egységes standardek, illetve egységes minőségbiztosítási feltételek mellett működjenek ezek az intézmények. Nyilván erre is visszavezethető az, hogy például a médiában az elmúlt időszakban több alkalommal olvashattunk illegálisan működő, engedély nélkül működő intézményekről, idős otthonokról.
1: Pont ezt akartam még rákérdezni, mert az RTL híradón láttam ezt a riportot veled, hogy erről beszéltél.
3: Egész pontosan, és hát a deklarált célunk az, hogy ezek a hát sajnálatosan jelenleg is működő illegális házak, ahol azért mind a tárgyi, mind a személyi feltételek tekintetében elég méltatlan ellátást kapnak az ott lévő idősek, azok záros határidőn belül ténylegesen a hatóság bűvkörébe kerüljenek, és hát végső soron pedig bezárásra kerüljenek, hisz hát azért megengedhetetlen, hogy ilyen jellegű intézmények működjenek
2: és
3: a mai Magyarországon.
2: Azokkal az idős emberekkel mi történik, akik egy ilyen, hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen illegális otthonba kényszerültek, vagy saját maguk vonultak be? Tehát nyilván gondolom azért fizetnek most is, tehát valószínűleg már a kis otthonukat már beáldozták, hogy tudjanak hol élni, lakni, mert hát azért ezt köztudott, hogy ez így működik, nem? Tehát, hogy annak az idős embernek azért el kell adni a meglévő ingatlant, vagy bármiét, hogy be tudja jutni egy ilyen otthonba.
3: Sajnálatos, hogy nyilván is ugye nem mindig feltétlenül az idős ember saját döntése, hanem valamikor érdekes módon a hozzátartozók hozzák meg ezt a fajta döntést, hogy ilyen intézményekbe kerüljenek. Ugye most jelenleg a jogszabály háttér az azt írja elő, hogyha egy ilyen jellegű intézmény bezárásra kerül hatósági úton, akkor a települési jegyzőnek van, illetve hangsúlyoznám, hogy lenne elhelyezési kötelezettsége más intézményben, illetve intézményekben. De ugye minek után ezek az intézmények eléggé nagy létszámmal, illetve fullon működnek, ezért ebben is szeretnénk segítséget nyújtani egyfajta országos monitoringgal, szeretnénk felmérni, hogy hol vannak még üres férőhelyek, hol vannak most nyíló intézmények, mert ugye jelenleg ezzel kapcsolatban sincsenek fix adatbázisok, és hát így segítve az elhelyezést keresőket, és megkönnyíteni azoknak a hozzátartozóknak, vagy időseknek a férőhely keresését, akik ilyen jellegű elhelyezésben gondolkodnak.
1: Illetve azt is láttam, szintén a Facebookodon írtad ki, hogy szeretettel várjuk a csatlakozni kívánó intézményeket és szakembereket egyaránt. Célba ért ez a hirdetés, hogyha lehet így fogalmazni?
2: Igen, ezt pont én is szerettem volna, hogy szakemberből van bőven elég, tehát, hogy lehet szakembert találni, úgy gondolom, hogy ápolókat, vagy nem tudom, hogy az étkeztetés az ilyenkor hogy működik, hogy ott helyben van a főzés, vagy rendelés, tehát, hogy így van egy központi főzési lehetőség, mint mondjuk az iskoláknál, és akkor a menüket kiszállítják, mint a suliknál, vagy az óvodáknál, tehát, hogy itt hogy működik mondjuk az étkeztetés, meg hát ugye szakápolóból van-e elég?
3: De én azt szoktam mindig mondani azoknak az intézményeknek, az én tanácsadási szolgáltatásomat veszik igénybe, hogy szakemberből sosincs elég, de sajnos a teljes magyarországi rendszerre igaz, ugye a szakképzett munkaerő hiány, és most már azért nem csak a szakképzett, hanem a szakképzetlen munkaerő hiány is, azért az a magyar idős gondozás mindennapjainak a részét képezi. Nyilván egyrészt nem feltétlenül attraktív jelenleg ez a fajta szakmacsoport, de ami talán még nagyobb probléma, hogy sem anyagiakban, sem pedig erkölcsi megbecsülésben nem részesül most az idős gondozás. Ennek a szakmának, illetve szakmacsoportnak a jobban láthatóságát is szeretné ez az egyesület elérni.

0: érez arra akár intézmény, akár szociális szakember, hogy ennek az egyesületnek a munkájában szeretne részt venni, és elősegíteni ennek az egyesületnek a működését, ami hát végső soron a magyar intézményesített idős gondozás működésének az elősegítését jelenti. Jelentkezzen bátran, várjuk nagyon sok szeretettel.
1: Milyen szaktudás kell, hogy a kezébe legyen a jelentkezőknek?
2: Tehát például Zsuzsi jelentkezhet?
1: Igen.
0: Zsuzsi természetesen jelentkezhet, de a jelentkezési profil az alapvetően egy legalább egy éves az idős gondozásban eltöltött időszakot kér a természetes személyi jelentkezők kapcsán. Intézmények tekintetében pedig minden olyan szociális szolgáltatási vagy egészségügyi szolgáltatási működési engedéllyel rendelkező idős otthon, időskorú gondozóháza, nyugdíjas ház jelentkezhet, akik egyetértenek az általam felsorolt célokkal.
1: Én még egyet kérdeznék, hogy az étkezés az hogyan van megoldva? Az általában van úgy, hogy ott van konyha, és akkor ott készül frissen a minden, a reggeli, az ebéd, vacsora, vagy ez így, tehát hogy beszállítókon keresztül érkezik? Mert csak azért kérdezem ezt, mert hogy mondjuk, hogy konyhai kisegítőknek is van-e esetleg mondjuk munka lehetőség, akik a konyhán dolgoznak és készítik az uzsonnát, vagy az éppen az ebédet?
0: Ugye ahány ház, annyi szokás, ez általában ellátotti létszám függő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan 50-60 fős ellátotti létszám fölött már érdemes elgondolkozni egy saját konyha üzemeltetésében, ez alatt pedig inkább külsős beszállító beiktatásával vagy alkalmazásával intézik az étkezést. Viszont azt látom, hogy azért vannak nagy intézmények, bőven Magyarországon 100-120 fős ellátotti létszámot is ellátva, hogy hát az élelmezési csoport is mindig munkaerő hiánnyal küzd. Tehát a mai világban egy jó és megbízható szakácsot, konyhai kisegítőt, élelmezés vezetőt találni, az azért legalább akkora kihívást jelent egy idős otthon tekintetében, mint egy jó szakápolót vagy egy jó szociális gondozót találni.
1: Hát igen, mert ott vannak azért, feltételezem, olyan speciális étkezéssel élők, akik mondjuk cukorbetegek, tehát akiknek oda kell figyelni, vagy bármilyen ételintoleranciájuk van, tehát akiknek oda kell figyelni arra, hogy mit és mikor kapjanak, milyen órában, mondjuk a cukorbetegek esetében, vagy az már nem tudom még egyszer kimondani.
2: Ételintolerancia.
1: Köszönöm. Tehát, hogy ezeknek az idős embereknek az esetében azért erre nagyon oda kell figyelni. Szóval ezt azért gondolom ilyenkor inkább házon belül érdemesebb megoldani.
0: Igen, abszolút egyetértek ezzel, és hát ugye azért itt dietetikusok is segítik az élelmezési csoportnak a munkáját jobb esetben, úgyhogy, de ahogy te is említetted, az egyéni diétának a biztosítása az azért ebben a korban, illetve ennek a korosztálynak elengedhetetlen fontosságú.
2: Nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy és szép célok, amiket amikor legutóbb is itt voltál velünk beszélgetni, illetve hát azóta, hogy ezt így megláttam a Facebookon, ezt a kiírásodat, ezt az egyesület létrejöttét, aminek az elnöke lettél, hát akkor ez is egy olyan szent cél és egy olyan pozitív dolog, ami szerintem építi kicsiny hazánkat, úgyhogy szerintem ezt így megköszönhetjük neked bátran.
0: Megtiszteltek a lehetőséggel.
2: Köszönjük szépen,
1: nagyon
2: Viktor.
1: Nagyon sok sikert és jó egészséget
2: jó
1: kívánunk.
2: Jó egészséget, így van.
1: A munkádhoz.
0: Nagyon kedves tőletek. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Aztán követjük a Facebookodat, és bármi van, akkor újra beszélünk, jó?
0: Szuper, nagy örömmel.
1: És szeretnénk bebiztosítani
0: nektek
1: magunkat is a kapcsolatban.
0: Két helyet félre raktam.
2: Jó, köszönjük. Mint a jegyet félre
1: köszönjük szépen a VIP szobát és a gyönyörű szép kigyúrt testű ápoló fiúkat. A Gyuszi esetében.
2: Nekem.
1: Magam nevében kértem ezt, köszönöm. Igen. Szépen előre is.
2: Igen.
0: Intézem. Köszönöm, nagyon köszönöm.
1: Táncolni tudjanak.
2: Szép napot neked.
1: Szia.
0: Szép napot, köszönöm nektek.
1: Szia. Minden jót kívánunk. Szia.
2: Dr. Nagy Viktort, idős gondozási szakértőt hallhattátok, itt beszélgettünk. Hát amennyire tényleg egy szép nemes szél mellett, az itt a végére egy picit azért persze egy kis humorkodás.
1: Jó, hát azért ne haragudjál, te jó azért jóba lenni ilyen úri emberekkel. Hát
2: így
1: azért be kell biztosítsam magamat.
2: Így van,
1: pár év aztán
2: ezt akartam, hogy idén betöltöm a 38-at, de még van egy pár év. Tudod, most még nekem csak az albérleti szerződést kell leírni, pár év múlva már a másik albérlet. Kicsit más. Na, de
1: nekem meg a nevetésemből
2: egy
1: kifolyólag lehet csak egy pár év.
2: Igen. Igen, na, de viccen kívül ez egy

nagyon pozitív és tényleg nagyon szép dolog, amit Viktor épít az elmúlt nagyon sok időben. Ha jól tudom, legalább egy jó 8-10 éve ő vezetői pozícióban tevékenykedik. Úgyhogy igen, több mint 10 éve intézményvezető és 8 év projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik. Azért itt ezt érdemes mindenképpen Viktorról elmondani. Na, most pedig egy pici zene következik, egész pontosan 2 zene jön, T-Boss és Csíklaci, aztán jövünk vissza.

0: Fennap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 34 perccel, még mindig csütörtök van, május 14, itt is vagyunk, ahogy ígértem, kettő zene után, Viktort ugye már letettük, és egy picit másról fogunk beszélni, kicsit visszamegyünk a bulvár szennyébe, hogyha szabad ilyen csúnya szóval élnem.
2: A bulvárban.
1: Tengerébe fogunk kicsit elúszkálni magunknak.
2: Mondjad, mi történt?
1: Képzeljétek el, lesz majd egy ilyen nagy ős, hogy is mondják ezt, ilyen reunion, ilyen újra találkozó, magyarul, hogy szokták ezt megfogalmazni? Igen, ilyen ez a, amikor tudod, osztálytalálkozószerűség.
2: Ilyen nagy osztálytalálkozó.
1: Képzeljétek el, hogy az első nagyő évada, az több mint két évtizede volt, gyerekek, amikor Noszáj Sanyi volt, azt jelenti, hogy 21 éve mondjuk.
2: De csak csajok óriási. Mennek, menjenek már Molnár Anikónak is a csávói.
1: Hogy ki hogy néz ki azóta. A találkozót Lőrinc tíme a kezdeményezte, és a széria főszereplője Noszáj Sándor is bejelentkezett arra. A 25 lány közül ráadásul többen ismét a szinglik táborát erősítik.
2: Hát most azok a lányok hány évesek már? Hát már nem is lányok. Hát hány éve volt a Noszájnak az a műsora?
1: Most mondom, 20.
2: 20, na. 20. Gondolod, de hogy akkor voltak mondjuk 20-30.
1: Mondjuk 20 évesek, igen. Hát már nem idősek, de hát ott még lehet valaki szingli. Hát
2: meg lehet
1: miért vagy halljaj, sőt, a manapság inkább már 40 éves nők komoly 20 éves nőket megszégyenítő babasággal rendelkezne.
2: Igen.
1: Azt nyilatkozta ez a hölgy, aki Lőrinc tíme, ugye, aki szervezné ezt a reuniont. Nagyon boldog lennék, ha július végéig sikerülne megtalálni mind a 25 lányt. Akikkel eddig sikerült újra felvenni a kapcsolatot, mind örültek a kezdeményezésnek. Nagyon kíváncsi vagyok, kinek hogyan alakult az élete, kit mennyire változtatott meg az idő. Sajnos sokakkal megszakadt a kapcsolat, hiszen a világ különböző pontjain élünk. Van, aki Amerikában, más Londonban, én Németországban. A pontos dátumot és helyszínt egyelőre nem szeretném elárulni. Örök optimista vagyok, bízom benne, hogy végül újra együtt lesz a csapat.
2: Jaj, de ez nem tévébe megy le, nem.
1: Hát fia, hogyha összegyűjti őket, akkor szerintem sanszos, hogy azért a TV2 így egy kis kamerával ki fog vonulni azért. Nem, hát ez ilyen ritkán van, hogy 20 év távlatában. De az a nagy őre még én is emlékszem, mert az ugye annyira újdonság volt itthon.
2: A Noszájnak volt először a nagy ő?
1: Igen.
2: Ő volt az első
1: volt
2: nagy
1: az
2: ő?
1: Első. Itthon legalábbis, igen. Igen. Akkor ugye nagy teniszcsillag volt, mert nem nagyon tudtunk róla ugye semmit akkor, legalábbis én.
2: Újdonság volt.
1: Bevallom őszinte, se a műsorról, se ő róla nem tudtunk semmit. És ő akkor így nagyon nagy izének volt. Tehát, hogy ő akkor ilyen oltári nagy, ilyen nőideál lett a Sanyiból így pillanatok alatt 20 évvel ezelőtt.
2: Igen. Jó forma volt. Nem tudom, te szoktál osztálytalálkozóra járni? Általános iskolás, meg gimis osztálytalálkozó?
1: Gimis
2: tehát,
1: volt,
2: hogy össze tudjátok hozni?
1: Gimis
2: az ilyen nagy találkozókat?
1: Egyszer. Gimis volt egyszer, nem tudom megmondani már hány éve, de szerintem most már ildomos lenne lassacskán újra szervezni, mert lassan most már 20 éve. Jövőre nálunk, lesz 20 nálunk, éve, hogy érettségiztünk.
2: Nálunk nem tudom, ez valahogy olyan nagyon, főleg a gimis az nagyon nem jön össze. Tehát, hogyha össze is jön egy pár ember, akkor ez egy ilyen max 10. Nagyon max 10 ember, de
1: hát
2: még
1: nehéz.
2: Van, hogy annyi se. Az általános iskolás osztályból, meg rengetegen, hát ott többen eljönnek azért, mert ott nagyobb volt a fiúk-lányok között a kemény mag, úgy mondanám, de az egész osztályt összeszervezni nem tudjuk soha. Tehát, hogy vannak emberek, akik teljesen elzárkóznak, nem akarnak eljönni, ilyen-olyan bántottság, megbántottság van a szívükben még mondjuk 30 év után is, és egyszerűen elzárkóznak, ami nekem mondjuk nagyon furcsa, mert hál' Istennek én pont az az ember voltam, mind a gimnáziumi, mind az általános iskolás osztályomba, aki egy ilyen központi összekötő ember volt, valamilyen szinten mindig.
1: Én is mindig azt éreztem, hogy ha nem is feltétlenül én, de az a brancs, amiben én tartoztam, az úgy abszolút ilyen szószólói hogy is mondjam, szószólói pozícióba helyeztük saját magunkat valószínűleg, de úgy hallgattak ránk a többiek. Én azt kell, hogy mondjam, hogy...
2: Aha, tehát, hogy ugyan vezér, kis vezérhangja voltál te is. Mi?
1: Vezérhangja.
2: Én az voltam. Én abszolút az voltam mindkét helyen. Viszont én azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz összehozni találkozókat. Főleg ezért is, mert egy csomó ember például már nem él Magyarországon.
1: Igen.
2: És amikor, tehát hogy ritkán hazautaznak, akkor nyilván azt az időt igyekszenek a családdal tölteni, vagy azokkal a rokonokkal, akiket rég nem láttak. Nyilván nem az elsőbséget nem azok az emberek fogják kapni, akikkel egy osztályba jártak, vagy most, hogy a osztálytalálkozót azért arra az időpontra időzítsék a többiek, amikor ő hazajön. Szóval ez egy nagyon nehéz összehozni azt, hogy mindenkinek jó legyen.
1: Ajjaj, nagyon.
2: Nekem még a barátaimmal is nehéz összehozni a találkozót, akikkel vagyunk mondjuk 8-an, tehát 8 embert, tök nehéz igen, mert hogy a család, ki, van, aki hétvégén a telekre megy, van, aki meg hétköznap ér inkább rá, én meg pont nem, szóval, hogy még azzal a szűk 8 emberrel is tök nehéz összetalálkozni.
1: Hát nem könnyű megtalálni ezt az időbeosztást, ami mindenkinek jó, ez ilyen tényleg nagy utánajárást igényel. De közben eszembe jutott, hogy 10 éve volt nekem az osztálytalálkozom, vagyis jövőre lesz 10 éve, mert hogy én 2007-ben érettségiztem, és jövőre lesz akkor 20 éve, hogy leérettségiztünk, úgyhogy remélem, hogy jövőre szervez valaki egy ilyen 20 éves osztálytalálkozót, mert 10 éves volt, és ott viszont képzeld el, hogy olyan 5-6 embert leszámítva mindenki ott volt a több mint 30 fős osztályból. Képzeld el.
2: Az jó.
1: Már akkor nagyon sokaknak gyerek, házasság, stb. Ha lehet, hogy a jövő érettségre úgyon valaki, hogy nagymama, vagy nagypapa, vagy nem tudom már, tényleg...
2: Hát simán benne van.
1: Simán benne van a pakliba. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon élveztem újra találkozni, ott emlékszem a srácokkal, lányokkal a találkozást. Szerintem...
2: Volt olyan, akit nem ismertél meg? Azt se tudtad ki az?
1: Nem, én nagyon...
2: Nekem
1: én nagyon,
2: volt.
1: Mi nagyon össze... Jó, hát azon
2: de
1: nem csodálkozok. Azon nem csodálkozok mondjuk egy pillanatig se. Hát örülök, hogy engem megismersz.
2: Ne arra, de te ki vagy?
1: Igen, és én vagyok az a Gyuszi. Na mindegy. Szóval, hogy nálunk pont ez az, hogy mi alapvetően nagyon összetartó osztály voltunk szerintem. Ugye nekünk alapvetően a gimnázium is ilyen színi tagozatos volt, az azóta meg is szűnt az a szakosztály ott a gimnáziumban. Hát annyira jók voltunk, tudod, hogy nem merték már tovább.
2: Nem tudták
1: vinni,
2: tovább.
1: Kamen.
2: Nem akartak indítani újat, mert merték, ezt már nem lehet überelni.
1: Igen, nem mertek, persze. De hogy tényleg mi olyan összetartó osztálynak éreztem magunkat alapvetően, és ez így ebből kifolyólag én örültem a 10 éves találkozónak, de úgy valamiért mégse tartja az ember úgy a kapcsolatot a gimnazista, vagy általános osztálytársival. Nagyon
2: furcsa.
1: Kevés.
2: Amúgy a social media platformok, nekem például egy időben, mikor még annak idején Iviv volt, akkor például pont ezért volt jó, mert akkor ott bele tudtál nézni régi osztálytársaid életébe, hol tartanak, mit csinálnak, mivel foglalkoznak, van egy család, van egy gyerek. Most is többségében azért Facebookon látom, hogy a volt osztálytársak akár gimnáziumból, akár a általános iskola, vagy akár a főiskoláról. Tehát ott is látom azokat az embereket, hogy hogyan mentek tovább, mit csináltak, merre vett az életük az irányt. Tehát ez jó, meg néha egymásra írunk, de a találkozást összehozni, összeegyeztetni, főleg amikor már mindenki szanaszét van, munkája van, családja van, rohanásban van végig, tehát hogy elvedd a hétvégi programot a gyerekettől, az nehéz. Tehát azt nehéz összehozni.
1: Hát neked ráadásul, igen. De még alapvetően azt gondolom, igen, emiatt, amit mondtál is, hogy a te osztálytársaid is, meg ahogy most így említette ez a hölgy így a nagy ő kapcsán, hogy nagyon sokan élnek külföldön, nagyon sokan kimentek az elmúlt 10 évben külföldre dolgozni, vagy tanulni, aztán van, akik ott is maradtak, stb. Úgyhogy így ebből a szempontból is én mindig azt gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon időigényes dolog így ilyet összeszervezni.
2: És olyan,
1: meg hát
2: tudod,
1: a tanárokról ne is beszéljünk. Hát most azért legyünk őszinték.
2: Hát van egy csomó tanár, aki meg nem is él.
1: Ezt akartam pont mondani, hogy már volt, aki szegény akkor púró volt, amikor tanított minket 20 éve érettségiztem, plusz 4 év, amit ugye jártam gimnázium, tehát 24 éve akkor már öreg volt, akkor volt, mit tudom én, 61, akkor az már mondjuk sanszos, hogy vagy hát igen, nem nekem, él, vagy, igen. Vagy valami.
2: Nekem például egy csomó pedagógusom sajnos a Covid idején vesztette el az életét, és nem is voltak idősek, tehát, hogy ők akkor voltak pályakezdők, amikor mondjuk én felsős lettem, tehát nem voltak egyáltalán idősek, és rengetegen mentek el a Covid ideje alatt. Minden esetre...
1: Hát sajnos, igen.
2: Igen, de az osztálytalálkozók azért mindig jók, és,
1: jó
2: és azért szakítsunk rá időt.
1: Tehát, ha hívnak minket, igen.
2: Igen.
1: Az deciki, tudod így...
2: Volt osztálytalálkozó, de te nem voltál meghívva.
1: És a fotókat látod Facebookon, tudod, és így nézed, hogy te, ez nem a Gabi, ez nem a Krista, de mit csinálnak együtt, de jó, és nézed, és tudod, a 2007-es érettségizős osztály, és mindenki ott van, csak én nem, tudod.
2: Elgondolkodtatok.
1: Az rohadt kellemetlen lenne. Nem tudom. De sokan, igen, azért követjük egymást ugye Facebookon, van akikkel Instagramon is követjük egymást, szoktuk mit lájkolni egymás posztját, stb. De valamiért tényleg az van, hogy idejét nem tudom, hogy gimnazista osztálytársammal mikor
2: ugye?
1: Beszéltem.
2: Pedig
1: idejét
2: milyen érdekes, hogy akkor mennyire nagy barik voltatok, meg minden napotok egymásról szólt. Igen.
1: Ha persze.
2: Minden röhögésetek egy volt, és aztán utána, hogy ha el tudnak
1: kopni.
2: Menni az emberek egymás mellől. Igen.
1: Igen, mert ez ugyanaz, mint egy kapcsolatnál, és ugye nem ápolod, meg nem izé, akkor ez elmúlik. És nyilván most például tudok egy barátomat, aki tényleg jó barátom volt, a Gyurika, ő lennél Bikalon, nem is tudom már, vagy 10 éve. Tehát, hogy most nyilván jó Bikal, nem a világ vége, meg Magyarországon van, de hogy így nyilván ő ott éli az életét, azt hiszem neki is van már sőt, biztos van már neki is felesége, azt tudom. Még emlékszem, hogy az eljegyzési képéhez gratuláltam például, de ő is gratulált, amikor én is kiraktam az esküvőképémet tavaly szeptemberben, meg más osztálytársaim is. Ennyiből tudott tartja az ember, mert láttam, hogy terhes az egyik volt osztálytársnőm, írtam neki, hogy a Isten áldása a babára, sok egészséges. Ilyenek, de amúgy
2: igen, de aztán,
1: nem
2: igen,
1: beszéljük igen. Ezt hosszan ki, visszaír, igen. Hogy köszönöm, cuki vagy, és úgy utána úgy ennyi.
2: Igen, de
1: megáll.
2: Ha meg találkozó van, tehát hogyha meg van egy osztálytalálkozó, vagy bárkivel összefutsz, észrevetted azt, hogy látod benne bármennyi idő telt el, vagy bármennyi év, látod benne a gyereket. Még mindig látod igen. Benne azt a gyerekkori arcát, az gyerekkori szemeit, tehát hogy látod benne a kisfiút, még mindig ezekbe az emberekben, hiába telt el 30 év, akkor is ugyanazt az embert látod, ugyanazt a kisgyereket.
1: Igen, hát tudod, és ugyanúgy tiniskedsz, mitől beszöktök ott az étterem WC-be, és ott cigisztek, tudod, mint régen a suliba, tudod, halálizőben, vagy nem tudom. Szóval, igen, ez tényleg így van, hogy így valahogy persze a régi osztálytársakban mindig ez ugrik be rögtön az embernek valóban, hogy a régi időket látod benne, nem a meglett ember. Kivéve már, amikor ha tartja valaki az ilyen 40-50 éves érettségi találkozót is, amikor ha már azt ugye megélik az emberek, akkor ugye alsó hangon 70 évről beszélünk, mondjuk ha 50 éve, de mondjuk legyen csak egy 40 éves évforduló, akkor is bő 60-as, 70-es vagy már.
2: De jó.
1: Szóval, na akkor már nem biztos, hogy látod benne ugyannyira gyereket, nem? Akkor már inkább egy picit már úgy azt látod, hogy Jézusom haver, de megöregettünk, nem? Tehát, hogy ilyen, akkor már inkább azt látod, emlékszel, mikor mit tudom én, mi volt? Most még már örülök, hogyha nem úgy van a sorrend. Hogy vécézek és fölkelek, hanem fordítva, hanem fölkelek és vécézek. Na
2: hát
1: mindegy, szóval, ja.
2: Igen. Na most erre felbuzdulva, rá is írok a csoportomra, de én az általános iskolásra, hogy jó lenne találkozni.
1: Na tessék, kedvet kaptál hozzá.
2: Kedvet, abszolút.
1: Na jó, de reméljük nektek meg ahhoz van kedvetek,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Sokan elrontják a családi adókedvezmény igénylését a NAV szerint. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy a kedvezmény csak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a három gyermekes anyák kedvezménye és a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a különélő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-áig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, amelyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére, hanem marad jelenlegi budai otthonában. Közölte azt is, hogy az országjáráson használt Skoda Superb lesz a miniszterelnöki autója, nem használja az Orbán Viktor szállításra használt páncélozott BMW-t. Üzemanyagellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A független benzinkutak szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profit adót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzinellátást. A független kutak szakmai egyeztetést és gyors kormányzati intézkedéseket sörgetnek a 2022-eshez hasonló üzemanyagválság elkerülése érdekében. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán május 4-e és 10-e között. A WaterSec 2026 elnevezésű ellenőrzésben 5 ország hatóságai vettek részt. A rendőrök összesen több mint 150 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú hajókat is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 48 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 12 szabálysértési feljelentés is született. Két ember ellen büntető eljárás indult, egyikük ittas állapotban vezetett vízi járművet, a másik egy elektronikus bója ellopásával gyanúsítható. Az akció az Aquapol nemzetközi együttműködés keretében zajlott, amely a vízi közlekedés biztonságát felügyeli Európában.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában a burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 18-20 fokra van kilátás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Fena, Völgyi Zsuzsi és Makagyüsszi nem árulnak Mirelitludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 15 perccel, május 14-e van és csütörtök, szép napos délelőttöt mindenkinek.
2: Gyönyörűen süt a nap, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy egy jó kis teraszra, egy kapucsinóval üljetek ki, élvezzétek, kérjetek még mellé egy limonádét, aztán élvezzétek ezt a jó kis napsütést, mert nem tart sokáig, bizony hát nem tart sokáig.
1: Hát nem, ez már hónapig, ezt csak ma használjátok ki, én is azt tanácsolom nektek, mert holnaptól sajnos gyűn az eső, és hogyha hinni lehet az időjárás jelentésnek, akkor sajnos egészen jövő hét keddig, szerdáig szinte megállás nélkül esőt jósolnak, úgyhogy hát természetesen nem minden, az ország nem minden területén, nem arányosan, de alapvetően esős időszakokra kell számolnunk, kifejezetten hétvégén, és azon belül is a szombat lesz nagyon erőszakos, esős, viharos, akkor ér el bennünket ez a mediterrán ciklon, amiről már 9 órakor beszéltünk, és Zsuzsi, mint időjárás szakértő el is mondta, hogy mi ez a mediterrán ciklon, úgyhogy azért ele bennünket szombaton reggel már, illetve hát már hajnalban itt lesz sajnos felettünk. Na, mielőtt belevágunk bármibe, csak egy kis dolgot hagyd mondjak el nektek, egy kis saját örömbe, és hát ha hallgatnak bennünket online Veszprémből, mert ugye Budapesti Rádió vagyunk, a jövő évadban a Veszprém Petőfi Színházba megrendezésre kerül az én kedvenc musicalem, az Elizabeth musical.
2: Ebben szerepeltél is, nem? Volt idő.
1: Hát mint bokor.
2: Hát igen, tudom.
1: Hát úgy, hát az, ha jó, szereplésnek hát lehet nevezni,
2: miért?
1: Akkor ott
2: hát
1: voltam.
2: Voltál dekoráció.
1: Az voltam. Mondhatjuk már ilyen szépen.
2: Nem is, tényleg mi voltál? Tényleg bokor voltál. Maradj.
1: Statiszta, persze. Mm-hmm. Akkor tanuló voltam, még kisgyerek voltam. De akkor még én a nagy szereposztással, Jan Zakata, Szabó P. Szilveszter, Dolhay Attila, Berecki Zoli, tehát én a nagyokkal, nagyok mögött voltam 62.
2: Na,
1: bokor.
2: Na, nem akárki mögött, 62. látod?
1: Bokor voltam. És pont ez a dolog pikantériája, hogy megrendezésre kerül az Elizabeth musical, és kirendezi?
2: Kirendezi.
1: Szabó P. Szilveszter, aki évtizedekig halál volt, és ugye ő tulajdonképpen ezzel robbant be a musicalek világába, ugye 96-ba, én erre is emlékszem. 96-ban volt a Szegedi Szabadtérinek az ős bemutatója, az Elizabeth ős bemutatója, Kerényi Miklós Gábor tanár úr rendezésében. Jan Zakata és Szabó P. Szilveszter akkor bontották ki az ő szárnyukat tulajdonképpen, úgyhogy nagyon
2: Szegedi
1: szép.
2: Szegedi Szabadtéri, ugye?
1: Nem, most mondom, ez Veszprém.
2: Teljes máshol voltam.
1: Igen, a Szegedi Szabadtérin volt az ősbemutató 96-ban, akkor a Jan Zakata és a Szabó P. Szilveszter akkor fedeződtek föl, eltelt most azóta kerek 30 év, és most a következő évadban, azt hiszem októberi bemutatóval maga az eredeti halál Szabó P. Szilveszter fogja rendezni az előadást. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó pikantéria.
2: Kirendezi a halál.
1: És igen, és ez egy nagyon-nagyon szép ív a Szilveszternek is a karrierjében szerintem, hogy azzal azt a musicalt rendezheti most Veszprémben, amivel ő elkezdte ezt az egész pályáját. Szerintem ez csodaszép dolog. És ez
2: Veszprém.
1: Veszprémi Petőfi Színház, így van. Úgyhogy aki Veszprémben hallgat minket. De amúgy nincs messze, tehát hogy én sokat
2: Veszprém,
1: jártam
2: nincs.
1: Veszprémbe. Igaz, hogy ma, amikor Almádiban laktam, akkor jártam át, mert az konkrétan kocsiban negyed óra volt, de nincs messze, és amúgy én nem tartom kizártnak, hogy egyszer, hogyha ki tudunk úgy egy hosszú hétvégét venni feleségemmel, akkor mi esetleg vonatra pattanunk, és megszállunk egy éjszakára Veszprémbe, és az egyik
2: ez
1: esti előadást megnézni.
2: Ez egy tök jó kaland, és tök jó program, és igen, másnak is.
1: Igen, na, ez csak ezt akartam úgy elmondani, mert szerintem ez egy szuper-szuper dolog.
2: Szerintem is. Na, egy picit más, egy picikét menjünk egy kis spirituális világba. Gyuszi mostanában ezt nagyon szereti.
1: Túlzás.
2: Tudod, hogy mi az, hogy lélekszám? Mi lehet az, hogy lélekszám?
1: Hány lelkem van? Nem tudom.
2: Hány darab lelkem van?
1: Na,
2: a lélekszám, Gyuszikám, a numerológiai szerint a nevednek a számai, és a legbelső énedet, azokat a vágyakat, érzéseket és ösztönös működéseket mutatja meg, amelyek gyakran láthatatlanok a külvilág számára. Kíváncsi vagy, hogy te milyen lélekszámmal rendelkezel?
1: Igen. Ezek után most megtudtam, hogy mi ez, bár még mindig nem teljesen értem, de hát, ha megfejted, akkor okos.
2: Na, megfejtjük, mert jó, itt van erre lehetőség. Mutatom, vagy mondom a hallgatóknak is, hogy úgy lehet kiszámolni a lélekszámot, hogy a magánhangzóknak, például az A-nak és az A-nak egyes a száma. Az E-nek és az E-nek az ötös a száma, tehát így megvannak kategorizálva, hogy melyik szám melyik betűhöz tartozik. Uh-huh. Tehát például a Kovács Ildikónak az összszáma, össze kell adni a vezetéknevet a keresztnévvel, és akkor kijön két szám, és akkor ebben az esetben a 31 és a 4-es össze kell adni, és akkor úgy jön meg, úgy érkezik meg a lélek szám összességébe.
1: Aha, aha. Na, és akkor az én, azért az enyémet akkor így most kik tudod számolni tulajdonképpen, és akkor
2: mert úgy van,
1: lesz
2: hogy
1: egy szám, ami...
2: Igen, kijön a vezetéknevedből egy szám, mondjuk kijön Kovács Ildikónak, hogy 31,
1: igen.
2: A keresztnevéből is kijön egy szám, és ezt a két számot össze kell adni, majd aztán azt a két számot is össze kell adni.
1: Ó!
2: Tehát 3 + 1, ennyi.
1: Ja, hogy így.
2: És aha, akkor így jön aha, ki, mondjuk
1: aha,
2: egy 4-es.
1: Tehát a számjegyeket kell összeadni akkor mm-hmm. tulajdonképpen. Aha, értem.
2: Igen.
1: És mm. akkor ami kijön, annak utána van akkor egy magyarázata?
2: Utána van egy elemzése, igen, hogy mondjuk 4-es, 3-as, 1-es, megmondom, meddig van, 9-esig van lélekszám.
1: Értelemszerűen akkor csak annyi jöhet ki. Tehát akinek több jön ki, akkor valamit rosszul számoltatok, jó?
2: De igen, tehát akkor 9-esig tart, 9-esig igen. tart. Na, akkor nézzük.
1: Nagyon érdekes dolog ez amúgy alapvetően, szerintem maga az ilyen, ez nem is, hogy mondtad az elején, hogy konfoltad fel, hogy ez ilyen nem numerológia, meg nem is asztrológia, hanem ilyen kicsit ilyen, hogy mondják azért, az, így összefoglaló az néven
2: numerológia
1: ezt?
2: Numerológia egyébként.
1: Igen?
2: Hát igen, mert végül is ez abszolút a számokkal játszadozunk, ez abszolút a numerológiához tartozik. Na, de az a helyzet, hogy az a bajom, hogy nem látom az M betűt, és nem látom a többi betűt, csak egy pár betűt látom. Hát de várjál, még az E betűt sem látom. Tehát, hogy ezt hogy gondolták, hogy itt megkecsegtetnek engem, hogy ki lehet számolni, és akkor nézd meg, nem írják oda nekem, hogy melyik számhoz mi tartozik, de várjál, nem fogom feladni.
1: Ne add fel, addig én elmondom, hogy maga ez a numerológia egy olyan ősi ezoterikus rendszer, ezotéria, ezt a szót használtad, na ez nem jutott eszembe, ezotérikus rendszer, amely szerint a számok és a betűk matematikai értékei közvetlen hatással vannak az emberi sorsra, jellemet formálnak és megmutatják a lélek élet feladatát. A legfontosabb numerológiai mutatók a sorsmisszió szám, a teljes születési dátum, tehát év, hónap, nap számjegyeinek az összege. Megmutatja az életutat és a fő feladatot. A személyiségszám pedig a születésnapjának értéke. A mindennapi viselkedést és a felszíni tulajdonságokat tükrözi. A névszám a teljes születési név betűinek számértékeiből áll össze. Kb. Ez, amit most Zsuzsi keres. Uh-huh. A belső vágyakat és a külvilág felé mutatott kép.

0: 88.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11:30, szamár mind a kettő.
2: 3-4,
1: Zsuzsi nagyon 5, számol.
2: 7-8,
1: na, meg itt 3. is vagyunk. Nagy számolásokban voltunk. Én a sorsmissziót számoltam ki. Ugye ott úgy van, hogy a teljes születési dátum számjegyének összege. Ugye én 1988. 7. hó 3-án születtem.
2: Nem mondd már el, ugye... nehogy itt visszaéljenek a születési dátumoddal.
1: Más is született akkor. Szóval, hogy 1, meg 9, meg 8, meg 8, meg 7, meg 3. Ugye így kellett nekem kiszámolni, ez 36. Ezt ugye összeadom, az 3, meg 6, az 9. Tehát én akkor egy 9-es vagyok.
2: Missziód.
1: Az azt jelenti, hogy önzetlenség, humanitárius szemlélet, lezárás, egyetemes szeretet. Ha! Okay.
2: Ennyi? Aha. Megkaptuk, megkaptuk
1: hát
2: az elemzéset?
1: A számok alapvető jelentéseit ezt
2: na figyeljetek,
1: mondja.
2: Én a lélekszámot számoltam ki, na. Mert a numerológiában általában a magán, tehát itt a névről van szó, nem igen. A születési dátumról, és itt a magánhangzókból szoktuk kiszámolni, tehát a magánhangzókat összevéve, összeadtam, az 27, mindegy, az én lélekszámom a 9-es.
1: Neked is.
2: Érdekes.
1: Nekem,
2: de a nevednek a te lélekszámod a neved alapján az nem a 9-es, te 4-es vagy, majd rátérek arra is.
1: Ja jó, de most én is megnéztem itt, igen, 9-es, ami kijön, igen, én finom lelkű, jó megfigyelő képességű vagyok.
2: Te a sorsmissziód. Igen, de igen. A neved alapján egy 4-es öt ki, és mindjárt megmondom, hogy az mi. De a 9-es az az enyém. A 9-es lélekszámod gyakran az együttérzéssel segítő mély érzelmekkel és erős intuícióval kapcsolják össze. Az ilyen emberek általában érzékenyek mások érzéseire, és fontos nekik az igazságosság. Senkinek nem írnak egyébként ilyen negatív dolgokat, hogy te egy moslékos vödör alja vagy, húzd le magad inkább a vécén.
1: Ilyen,
2: ilyen embert, aki ennyi empátiát nem érez mások iránt, még nem hordott a világ, persze, és így leordanának.
1: Persze.
2: Ha nézzük a Gyuszinak a lélekszámát, ő a 4-es, a neve alapján,
1: okay.
2: Stabilitással, megbízhatósággal és kitartással társítják a te nevedet.
1: Yes.
2: Az ilyen ember általában gyakorlatilag szereti a biztonságot, és fontos neki a rend, meg a kiszámíthatóság, és tényleg, és nagyon szereti nyáron a hideg sört. De...
1: Miért? Ugye? Attól függ. Igen. Igen, igen. Ez így van. Figyelj, amúgy amiket elmondtak, büszkén vállalom. Igen. Igen,
2: igen abszolút. Amúgy abszolút rád lehet húzni. Tudod, én is azért valamelyest szkeptikus vagyok ezekkel a spirituális dolgokkal, numerológia, ez az amaz, de valójában mindig van benne valami kis valóság alap, nem? Mert például rád tökre jellemző ezt, hogy fontos neki a rend, meg a kiszámíthatóság. Hát én embert nem ismerek annyira, akinek ennyire fontos lenne a rend és a kiszámíthatóság, mint a Gyuszi.
1: Rend és fegyelem, igen. Én amúgy abszolút, hogyha én annó többet tanultam volna, én szerintem egy nagyon jó vezető lennék valamilyen cégnél szerintem.
2: És az enyémre figyeltél, hogy
1: figyeltem,
2: nekem mi volt?
1: Meg, igen,
2: az igazságosság.
1: Igen, meg hogy te ilyen tanácsokkal, szeretnek veled az emberek megosztani dolgokat,
2: jaj,
1: és
2: nagyon.
1: Tudsz rá reflektálni.
2: Nagyon,
1: igen, ezt mondod
2: sokszor,
1: is, hogy sokszor idegenek is.
2: Már sokszor már csak így nézek, hogy miért? Annyira kíváncsi a tekintetem, vagy annyira elárul mindent a szemem, érdeklődő a szemem, vagy mi van a tekintetem, amire ennyire. De egyébként részemről meg az igazságosság az tényleg nagyon, nagyon megállja a helyét, hogy én azt nagyon fontosnak tartom.
1: Igen, amúgy az igazságérzetem ilyen szempontból nekem is nagy, és én se szeretem, amikor igazságtalan dolgok történnek, mert mindig az az érzés az embernek, hogy na, a nem jártok el igazságosan, de velem meg mondjuk igen, akkor az meg nem igazság, érted? Tehát vele igazságos jártok, a velem nem, akkor ez egy igazságtalanság. De való igaz, hogy ezek a szám dolgok, meg ezek, én azért ennyire ezekben nem feltétlenül hiszek, ám mindig azért megtörök egy picit, mert mégis azt tudom mondani, hogy alapvető leírásokban ezek azért nem tévednek úgy.
2: Nem. Nagyon érdekes a numerológia.
1: Jó, horoszkópot azt függetlenül gagyinak tartom.
2: De
1: most
2: nem
1: is.
2: Gagyi, mert az is a csillagból vizsgálják ki. Tehát a numerológia nagyon régi hagyományokra vezethető vissza. Már az ókori civilizációk, például az ókori Egyiptom, Babilon, India és Kína is különleges jelentést tulajdonított a a számoknak. A mai nyugati numerológia alapját leginkább Pitagorasz nevéhez kötik, aki egykor ókori görög matematikus és filozófus volt, körülbelül 2500 éve. Ő és követői hitték, hogy a számok nem csak matematikai jelek, hanem spirituális jelentésük is van, és a világ bizonyos szabályok szerint számokból épül fel. Nem úgy érdekes, mert ha belegondolsz, akkor tényleg mennyi minden köt például bizonyos számhoz téged is, engem is, akár a születési dátumod.
1: Ezt akartam mondani, valószínűleg nekem például az ilyen 3-as, 7-es, ami úgy mindig úgy
2: nekem meg a 8-as.
1: Mert én a 7. hó 3-án születtem, és valamiért ez így nyomon követett, most például olyan szempontból is, hogy sokáig egy olyan lakásban laktam, ami a 703-as lakás volt, tehát 703.
2: Na, én meg a 8-on.
1: Na, tessék.
2: Tök érdekes ez. Engem
1: amúgy
2: a 8-as kerülgetett.
1: Amúgy igen, tehát hogy ebben a részekben valamilyen szinten azért oké, hiszek, meg figyelj, én egy emberre voltam eddig pozitív, pozitívan néztem egy ember ilyen szempontból, aki ezzel foglalkozik is mélyen, ugye a Hajni. Ezt én vállalom.
2: A főszerkesztőnk, aki igen. Jóslással foglalkozik, ma már főállásban.
1: Meg ilyen spirituális látással, meg stb. És én ezeket addig a pontig, ameddig nem beszélgettem. A Hajninak van egy nagyon jó energiája valahogy. Tehát, hogy úgy olyan, van benne egy olyan erő, ami úgy tényleg nem tudod hova tenni. Tehát, hogy tényleg keresel rá magadba valami olyan magyarázatot, amit nem tudsz mással magyarázni, csak egy ilyen spirituális dologgal, nem? Vagy
2: igen.
1: Hülyeséget mondok?
2: Nem, abszolút. Van egy kellőképpen jó hangszíne, van hozzá egy bölcsessége, és egy nyugtató hatású energiája.
1: És egy olyan magabiztosság, egy olyan erő, amit ő ezzel képvisel és továbbad, hogy ő eddig kettőször tett ilyen jóslást nekem.
2: Kártyából?
1: Igen, kártyából.
2: Cigánykártyából.
1: Igen, nem römisztünk, vagy Texas Hold'em pókereztünk, de, és jó, hát az egyikre még majd várni kell, de amit először mondott, x évvel ezelőtt, az gyerekek, az konkrétan úgy jött be, mint hogyha, mit tudom én, a múltat mondta volna meg valaki. Tehát, hogy így,
2: megvalósult minden
1: de
2: belőle.
1: De szó szerint minden, amit akkor úgy álmodott.
2: Arra nem
1: reményébe...
2: gondolsz ilyenkor? Én nem szkeptikusságból mondom, csak egy ilyen teória, hogy az ember nem olyan, hogy elkezdi azt mantrázni magában, még nem is tudatosan, de így tudat alatt, és akkor ez így bevonzódik. Tehát, hogy nem gondoltál már ilyenre, hogy mondjuk valaki jósol valamit, és akkor azt egyszer csak így elkezded így magadévá tenni, és akkor így valósul meg, hogy...
1: De... Értem,
2: de közben
1: kérdezel.
2: Meg nem emlékeztél azért annyira bevetőleg, hogy akkor mit jósolt.
1: Annyira bevetőleg nem. Értem, amit kérdezel, és nem is hülyeség, mert valóban egy picit az ember ilyenkor, főleg ha jó dolgot hall,
2: igen.
1: Akkor úgy egy picit igen vonzani akarja magához, meg úgy akarod, hisz benne nagyon, úgy erőt ad neked is az, hogy na, jó dolog vár rám, a szuper, ha rossz dolog vár, megpróbálod azt kikerülni, vagy nem tudom, tehát igen, egy picit teszel, mert azért abban hiszek alapvetően, hogy az ember a saját sorsa pogácsa, tehát, hogy nyilván
2: neked kell tenned magadért, igen,
1: a sorsodért,
2: így van.
1: De azért az ember szeret egy picit néha úgy elrugaszkodni a valóság talajáról, egy picit így fölemelkedni úgy a föld felé, és így azt mondani, hogy jó, picit hiszek most ebbe az ezoterikus dolgokba.
2: Képzeld el, hogy egyszer a nagymamámnak azt jósolták, nagyon régen, évekkel ezelőtt, hogy vigyázzon a piros autóval a családban, mert azzal nagyon karambolózni fog valaki. Na, onnantól kezdve, majdnem mindenkinek piros autója lett a családba, de tényleg, köszönöm, anyukámnak is, nekem is, bátyámnak is, tehát, hogy így elindult ez a piros autószéria, tök véletlenül. Hát mondanom se kell, hogy eltelt már nem tudom 35 év, de senki hál' Istennek nem karambolozott, de érted, hogy a mamámban milyen stresszt rakott ezzel,
1: igen.
2: Hogy,
1: na,
2: hogy
1: amúgy...
2: egy ilyen rossz jóslást intézett felé, és elkezdett szegény görcsölni, hogy de neki azt jósolták, hogy a piros autó is
1: és
2: szegény.
1: És még ráadásul piros autótok van, értem, igen,
2: gyerekem, piros autót vettél.
1: Igen. Amúgy szerintem, mivel azért ez minket alatt a cigányságot értem, azért alapvetően mi szeretjük ezeket az ilyen ezoterikusabb földön túli dolgokat.
2: Okkultizmust.
1: Az
2: mondjuk egy kicsit boszorkányság.
1: Az kicsit boszorkányság inkább, de is tisztelet a kivételnek persze, mert mondom, én is nagyon két tűz között vagyok. Mondom, a Hajnival szemben nem vagyok feltétlenül szkeptikus, ugyanakkor úgy alapvetően ezekbe a horoszkóp, meg ilyenekbe szkeptikus vagyok, úgyhogy egyszer amúgy akár a Hajnival is beszélhetnénk erről, aki azért úgy érintett ebbe a dologba.
2: Mindenképpen.
1: Mert ugye mi ebbe csak tényleg a mi álláspontunkat tudjuk elmondani, hogy mi hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne, mit gondolunk.
2: Ő, mint szakértője ennek, majd elmondja bővebben, igen, csinálunk majd nektek egy ilyen délelőttöt, ahol a Hajnit foglalkoztatjuk. Fontos azért azt tudni és leszögezni, hogy a numerológia az nem egy tudományosan bizonyított módszer, inkább spirituális vagy önismereti rendszernek tekintik, sokan szórakozásból vagy önismereti célként használják. Tehát,
1: ez szép záró szó volt, igen, erre szerintem azért, hogy azért ezt tisztázzuk, hogy ez nem egy tudomány, ezért nem tudsz lediplomázni a Pázmány Péter Egyetemen.
2: Várjál, mert lehet, hogy már vannak ilyen szakok, sőt, már indítottak ilyen szakokat, tényleg.
1: Jó. Hát figyelj, az is azért ugye sokaknál kiverte a biztosítékot még idén március 15-én, amikor a Rákai Filip felesége azért kapott állami kitüntetést, mert horoszkópokat ír. Szóval ma már igen, sok minden megtörténhet, de hát azért igen, na, maradjunk ennél, hogy legyen az, ez a végszó,
2: a numerológia mondott, hogy ez nem tudományos. Igen,
1: így van,
2: ez spirituális.
1: Így van, ez szerintem egy csodálatos végszó erre az egészre. Úgyhogy mi búcsúzunk is tőletek, én megyek ma gyerekek a Ferikéhez, fodrászhoz, úgyhogy holnap a pacekba leszek, mert a Ferike testvérem a pacekba
2: rak. Nekem is már szakált kéne nyiratni.
1: Kéne már, a bajuszodat néztem, hogy rálóg a szádra. Gyere el te is a Ferikéhez.
2: Rajta maradt a mustár, tudod.
1: Úgyhogy nektek is legyen csodaszép napotok, ahogy Zsuzsi is mondta, én is mondom, mai napot használjátok ki, mert aztán holnaptól meg gyűn a mediterrán
2: ciklón,
1: azt eső lesz, meg szél
2: lesz.
1: Elfújja
2: a hajunkat, hát, hiába taft.
1: Meg hiába új pacek haj, el lesz fújva, úgyhogy most hiába vágatom le. Szóval úgy szeretem az uramat, levágatom.
2: Sziasztok!
1: Jó ebédet, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításában. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajdát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye és elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét. És más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává. A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tisztelet övezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak, és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: A mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek. Május 14-e van, én Baranyi Tamás vagyok, és ma a Bonifácokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Bonifác név jelentése a jó sors embere, jó tevő. Hát olyan sok jót most nem tett velünk, mert azért szépen lehűtötte az időt. Na, hogy akkor azt engedje meg a Jóisten, hogy ő is hallgassa meg az elmúlt időszak idézett mondatait, bölcsességét 4 percben. Mindenkinek megvan a maga harca, amit nem lát, mondja Ian McLaren, skót író. És bizony-bizony az én viselkedésem mögött is gyakran magam elől is elrejtett nehézségek állnak. Amikor tavaly 2025. januárjában elkezdtem kicsit jobban magamban nézni, mi minden is bújt el mélyen a cselekedeteim, a szavaim hátterében, bizony olyan dolgokat találtam, és olyan felismerések érkeztek meg hozzám, amik elég kellemetlenül, sőt, kifejezetten rosszul érintettek. Ugyanakkor meg, ahogy elkezdtem velük szembenézni, beismerni, valahogy azonnal csökkenni kezdett bennem a mások feletti ítélkezés, szalonképesebb nevén a kéretlen véleménynyilvánítás.

elfelejtjük a sajátjainkat. Az önreflexió, amikor megállunk és őszintén magunkra tekintünk, elkezdi csökkenteni bennünk az ítélkezés szükségét. William Hazelnyit angol írótól következő megállapítás: az előítélet a tudatlanság gyermeke. Számomra azt üzeni Hazelnyit ezzel a mondattal, hogy minél kevesebbet tudunk valakiről, az életéről, a gyerekkoráról, a sérüléseiről és a lelkéről, annál könnyebben ítéljük meg. A megismerés viszont lebontja az előítéleteket. Légy kedves, mert mindenki nehéz csatát vív, mondja Platón, az ókori görög filozófus, aki Krisztus előtt 300 évvel élt, és már akkor azt mondta, ha születne a földön egy valóban ártatlan ember, akkor azt ez a világ biztosan keresztre feszítené. Mondta mindezt, mondom, Krisztus előtt 300 évvel. De visszatérve az eredeti mondatunkhoz, vagyis, hogy légy kedves, mert mindenki nehéz csatát vív, szóval talán ez a mondat arra hív meg engem, hogy amellett, hogy valamivel nem értek egyet, vagy kifejezetten ellentétes irányok vannak bennem, attól függetlenül, vagy azzal együtt még mindig lehetek kedves a másik emberrel. Mert bárhogy is néz ki egy ember, a másik élete a felszínen, abban hidd el, biztos lehetsz, hogy ott belül mindannyian nagy csatákat vívunk. Ezért titélkezés helyett inkább a méltóság teljes bajtársias kedvességgel érdemes viszonyulni egymáshoz, mert mind úton vagyunk, és az az út mindannyiunkat megpróbál az élet egy-egy pontján. Nem látod a teljes képet, mégis ítéletet mondasz, mondja Stephen Covey, amerikai író és életvezetési tanácsadó. Az ítélkezés nagyon sokszor hiányos információkon alapul. Bármennyire is teljesnek tűnik a kép egy helyzetről, valaki választott útjáról, sokkal összetettebb és bonyolultabb a valós kép. Gondolj csak bele, ez veled is így van. Sokkal kuszább vagy belül, mint ahogyan az bárki kívülről gondolná. És senki fejében, szívében nem vagyunk jelen, amikor éjjel álomra hagyja a fejét. Szóval mi mindig csak a részleteket látjuk egymásból. Kicsinosított részleteket, sokszor megrendezett díszleteket. A teljes kép sokszor még a helyzetben szereplő előtt sem világos valójában. Ezért talán nem is az a dolgunk, hogy ítéletet mondjunk egymás felett, mert erre egyetlen nagy hiteles ember vagy tanító sem kért meg minket, hanem inkább őrizzük meg a kíváncsiságot és az érdeklődést a magunk életének mély indítatásai és döntései iránt. Vagyis a saját portánkon sepregessünk, persze, akinek nem inge, az ne vegye magára, de azért, ha van pár szabad percünk, akkor próbálgassuk csak ezt az ingecskét.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép a délutánunk, az egész napunk, ne mondjunk csütörtököt május 14-én Bonifác névnapján. Helyette inkább hallgassuk meg 4 percben az elmúlt időszak idézett mondásait, hát ha találunk benne valami olyat, ami a mai napunkhoz hozzátehet valamit. S most jön egy gondolat Tony Robbins-tól, amerikai motivációs trénertől és írótól. A sorsod nem egy talány, nem kérdőjel, nem más, mint a döntéseid összessége. Az életünk alapvető irányát nap mint nap mi alakítjuk. Ha a felelősséget vállalunk a döntéseinkért, a változás is a kezünkbe kerül. A következő gondolat Mahatma Gandhi indiai politikustól és spirituális vezetőtől származik, így hangzik: légy te magad a változás, amit látni szeretnél a világban. A világ megváltoztatása bizony önmagunkkal kezdődik, mindig az vetül ki körülöttünk és jelenik meg a térben, ami a belső tartalmunk. Ha belül rendet teszünk, az kívül is megmutatkozik. Egy kellemes hangulatért bárki, a megmenekülésünkért viszont mi magunk vagyunk a felelősek. Vagy a Buddha a vallási tanító, és az bizony igaz, hogy a belső fejlődés felelőssége a miénk. A külső segítség csak irányt adhat, de a változást nekünk kell megvalósítanunk. A következő gondolat a Dalai Lámától, a tibeti vallási vezetőtől származik. A boldogság, mondja ő, nem egy készen kapott dolog, a saját tetteidből fakad. Bizony érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy a belső állapotaink alakítják az életminőségünket. Ha belül dolgozunk magunkon, az hosszú távon tartós elégedettséget hozhat. Jöjjön most egy magvas gondolat Epiklétosztól, az ókori görög filozófustól, aki azt vallotta, hogy valójában nem a dolgok zavarnak bennünket, hanem az, ahogyan értelmezzük őket. Talán arra gondolhat Epiklétosz, hogy a változás kulcsa a gondolkodásmódunkban rejlik. Ha belül máshogy látjuk a világot, ha valódi kíváncsisággal figyelünk befelé, és valódi kíváncsisággal közelítünk a valósághoz, bizony a tapasztalataink is át fognak alakulni. S most jön egy gondolat Tony Robbins-tól, amerikai motivációs trénertől és írótól. A sorsod nem egy talány, nem kérdőjel, nem más, mint a döntéseid összessége. Az életünk alapvető irányát nap mint nap mi alakítjuk. Ha a felelősséget vállalunk a döntéseinkért, a változás is a kezünkbe kerül. Az, hogy a döntéseink határozzák meg az alapvető útirányokat, magában hordozza azt a felelősséget is, hogy bizony fel kell ébreszteni és fel kell szítani magunkban a cselekvőképesség, a tenni akarás vágyát is. Következzen valami könnyedebb dolog Raldo Waldo Emersontól, az amerikai esszéistától és filozófustól. Gondolata így hangzik: légy önmagad legjobb változata. Az idézet arra hív minket, hogy nem másokhoz mérjük magunkat, hanem saját fejlődésünket figyeljük. A tegnapi önmagunkhoz képest való előrelépés, na az az igazi siker. Mindezek után következik egy gondolat az ókori görög filozófustól, Arisztotelésztől, aki azt mondta, hogy nem más vagy, mint amit ismételten, folyamatosan teszel. Mekkora igazság, mert a fejlődés nem egyetlen nagy döntés eredménye, hanem apró, következetes lépéseké. Azok, akik egy picit már hosszabb ideje élnek, tudják és igazolhatják, hogy ha ma egy kicsit jobb változatát hozzuk a tegnapi önmagunknak, az idővel hatalmas változássá nő. Következik egy gondolat Nelson Mandelától, a dél-afrikai politikustól és Nobel-békedíjas vezetőtől, így hangzik: tegnap még lehetetlennek tűnt, ma pedig már valóság. Igen, az idézet emlékeztethet minket arra, hogy a változás gyakran láthatatlanul indul. A bátorság, hogy túllépjünk önmagunkon, új lehetőségeket nyit meg minden egyes nap.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árréskorlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Leállítanának minden kormányzati, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Hozzátette, ez az intézkedés 1-2 hétig lehet érvényben. Az uniós pénzekkel kapcsolatban a kormányfő elmondta, a jövő héten 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja, hogy az uniós pénzekről tárgyaljanak. A cél, hogy a május 25-i héten politikai megállapodást tudjon kötni Magyar Péter Ursula von der Leyen EB elnökkel 10 milliárd euró hazahozataláról. Rövid a határidő és sok a megtárgyalandó kérdés, többek között az is, hogy milyen projektek kapjanak támogatást, tette hozzá. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárással lépnek fel a tenyészőhelyeken. 1700 ember került karanténba a francia partoknál, miután a norovírus elvitt egy utast. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit, a halálokát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halott kém teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233, többségében angol száz utassal, de a karantén a több száz fős legénységre is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek így május 14-én. A csütörtök számomra mindig azt jelenti, hogy most már szép lassan haladunk a hét vége felé. Ebben a 4 percben, ahogyan ma óránként 2-szer, délután 3-ig visszatekintünk okos emberek bölcs mondataira. Egymás után jönnek, így egy picit sűrű lesz, viszont utána lesz idő kiszellőztetni a fejünket, hiszen folytatjuk a muzsikálást. Nézzünk egy gondolatot Abdú Kalamtól, az indiai tudóstól és államfőtől, aki a mai modern India egyik inspiráló alakja volt. Mindig többre vagy képes, mint amit hiszel magadról. Igen, eléggé korlátozottan látunk rá magunkra és a lehetőségeinkre, ám az önkorlátaink gyakran csak fejben léteznek. A buksink pedig formálható, és a benne fogant gondolatok pedig átalakíthatók. Ha merünk túllépni rajtuk, új magunkkal kapcsolatos elképzelések, sőt, akár új képességeink tárulhatnak fel. S most következik egy mondat Zig Ziglartól, amerikai motivációs előadótól és írótól, aki sajnos, vágó úr, kérem szépen, meghalt, de mondata ma is él és ütős, így hangzik. Nem kell nagynak lenned, hogy elkezd, de el kell kezdened, hogy naggyá válj. S mondhatnánk azt, hogy nem akarok én nagy lenni, elég nekem a kis átlagos, senkit nem zavaró élet. De fel kell ismernünk, hogy ennél többre vagyunk hivatottak. A nagyszerűség, a nagy volumennel, széles sáv és várszélességgel megélt élet az egyetlen út, ami valóban létezik. A többi csak szemfényvesztés. Nem szabad a saját mércénk alatt élnünk és futnunk. Minden nap egy új esély arra, hogy közelebb kerüljünk egy jobb önmagunkhoz. És ez az egyik legizgalmasabb dolog. Igaz? Nézzünk egy gondolatot megint Szókratésztől, aki az ókori Görögország egyik legismertebb filozófusa volt, és milyen nagy dolog már, ha belegondolunk, hogy egy több ezer évvel ezelőtt elhangzott gondolat a mában is üzenetet hordozhat. Ez egyébként valami olyasmiről tanúskodik, hogy mi mindannyian ugyanabból a szövetből vagyunk szőve. A gondolat így hangzik, a változás titka, hogy minden energiádat az új építésére fordítod. Mert bizony, amikor az életünkre nézünk, eljutott hozzánk az a gondolat, hogy többi már nem a múlt hibáin kell rágódni, hanem a jövőn dolgozni. Így válhatunk napról napra többé, mint akik voltunk. Próbálok én is dolgozni magamon, lefejteni mindazt, ami felesleges, és beengedni az új, sokkal jobb irányokat. Úgy fogalmaztam ezt meg magamnak pár hete, hogy mindannyiunk számára eljön majd egyszer az a pillanat, amikor magyarázatot nem igénylő bizonyosságként bejelentkezik majd a felismerés. Már nincs több időm a múltra. Az öröm nem jutalom, hanem egy alapállapot, amit elfelejtettünk, mondja Abraham Hicks, spirituális tanító. Mert hogy gyakran úgy tekintünk az örömre, mint valamire, amit ki kell érdemelni. Pedig valójában inkább az öröm az a természetes állapotunk, amit újra meg kell engednünk magunknak. Mondatunk így hangzik, az öröm az élet hálája, magáért, az életért. Mondta Friedrich Nietzsche, német filozófus, őt kell elővennie miatt az állítás miatt. S bizony az öröm nem mindig külső okból fakad. Néha egyszerűen abból, hogy rácsodálkozunk, létezünk, és ez a legjobb buli, ami valóban történik velünk. Engedd meg magadnak a boldogságot, még ha nincs is rá külön okod. Ajánlja nekünk mindezt Louis Hay, önfejlesztő író. Sokszor feltételekhez kötjük a jó érzéseket, pedig az öröm nem logikai döntés, hanem belső engedély, a megengedés kérdése. Mert hogy meg tudunk feledkezni róla, arról az alapvető és végső okról, ami megízesíti az életünk. Az öröm ott kezdődik, ahol abba hagyod az ellenállást. Mondja Eckhart Tolle, az ismert spirituális tanító és gondolkodó, s bizony, amikor folyamatosan a múlt körül forognak a gondolataink, vagy a jövőt tervezzük, az olyan, mintha harcolnánk a jelen ellen, a jelen pillanat ajándéka ellen. Kizárjuk az öröm lehetőségét, és ezzel elnehezítjük a napunk és a napjainkból álló életünk. Pedig az öröm teret nyit az elfogadásnak és a könnyedségnek.

0: 98.3 rádiódik. Fogod?
1: Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, május 14-e van, én Baranyi Tamás vagyok, és ma a Bonifácokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A Bonifác név jelentése a jó sors embere, jótevő. Hát olyan sok jót most nem tett velünk, mert azért szépen lehűtötte az időt. Na, hogy akkor azt engedje meg a jóisten, hogy ő is hallgassa meg az elmúlt időszak idézett mondatait, bölcsességét 4 percben. A Dalai Lámától hoztam most egy mondatot, amely így hangzik: a boldogság nem kész dolog, a saját tetteidből fakad. Bizony az öröm nem csupán történik velünk, hanem részben választás is. A hozzáállásaink és a döntéseink formálják az örömre való képességünk. Joseph Campbelltől, amerikai mitológustól hoztam egy ismert mondást, így hangzik: az élet célja nem a túlélés, hanem az öröm megélése. Hát igen, amíg a túlélésre koncentrálunk, addig csupán csak egy ellenséges világképet erősítünk magunkban, amikor viszont az örömnek adunk teret, akkor kapcsolódunk a lényeghez. Mert úgy döntünk, hogy minden akadály és nehézség ellenére nem a múltban és nem a jövőben, hanem valamiképp már most található valami jó és szép, s kicsit talán vicces is a mai napunkban. Sokszor túl komolyan vesszük az életet, és elfelejtünk élni. Az öröm nem luxus, hanem az élet egyik lényege. A természettel kapcsolatban hoztam most pár idézetet, illetve híres mondást. Az első Lao Tse-tól származik, az ősi kínai filozófustól, aki igazán közel élt a természethez. Mondása így szól: a természet nem siet, mégis mindent elér. És ez az idézet arra emlékeztet minket, hogy a természet ritmusa lassú, mégis tökéletes. Nem rohan, nem siet, megvan a maga üteme, s ebből a harmonikus együttlétből, ebből a ritmusból igenis nagyon kiestünk, érdemes egy picit lassítanunk, és fölvennünk újra azt a ritmust, azt az ütemet, amiben békésebben és szerintem jóval örömtelibben tudjuk élni az életet. A föld szépsége éppen ebben a nyugalomban és harmóniában rejlik. Az idézetünk Albert Einsteintől következik: nézz mélyen a természetbe, és akkor mindent jobban megértesz. Mert hogy a természet nem csak szép, hanem tanít is minket. Ha figyelmesen szemléljük, mélyebb összefüggéseket fedezhetünk fel benne, és ezáltal önmagunkban is, hiszen mi magunk is a természet része vagyunk. Ne úgy gondoljunk a földre és a természetre, mint egy rajtunk kívülálló rendszerre, hanem fedezzük föl, hogy mi bizony ugyanúgy alkatrészei, részei vagyunk a föld nevű bolygónak. Következő idézet egy spanyol-amerikai filozófustól és írótól, George Santayától származik, így hangzik: földnek van zenéje azok számára, akik figyelnek. Tőlünk keletre például Japánban rendszeresen írnak föl úgynevezett erdőfürdőt, mikor egy bizonyos meghatározott időtartamra kint kell tartózkodni az illetőnek a természetben, az erdőben nagy sétákkal és rácsodálkozásokkal gyógyítani önmagát. Nagyon kíváncsian várom, hogy mikor jön el az az időszak, amikor nálunk a házi orvos ezt írja fel receptre, és kapunk 3 nap betegszabadságot, hogy nagyokat sétáljunk a természetben. Addig viszont azért még belehallgathatunk a természet zenéjébe, amelynek szépsége sokszor csendes és finom. De csak akkor válik igazán érzékelhetővé, ha időt szánunk a megélésére, és kimegyünk a fák közé. Most pedig jöjjön a Rádiódik zenéje.

0: Rádiódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
5: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak. Megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: kötelem.
1: Minden, ami rólunk szól.
2: Ez a Rádiódi.
3: Szép délután kívánok mindenkinek így május 14-én. A csütörtök számomra mindig azt jelenti, hogy most már szép lassan haladunk a hét vége felé. Ebben a 4 percben, ahogyan ma óránként 2-szer, délután 3-ig visszatekintünk okos emberek bölcs mondataira. Egymás után jönnek, így egy picit sűrű lesz, viszont utána lesz idő kiszellőztetni a fejünket, hiszen folytatjuk a muzsikálást. Ne csak létezz, hanem élj, mondja Eleanor Roosevelt, amerikai diplomata és aktivista. Ez az egyszerű, mégis erőteljes gondolat arra hív fel minket, hogy az élet több, mint a mindennapi rutinjainknak az ismétlése. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én sokszor beleragadok a megszokásba, és észre sem veszem, hogy csak úgy átsúszok a napokon. Pedig valószínűleg az igazi élet ott kezdődik, ahol tudatosan jelen vagyunk, célokat tűzünk ki, és szenvedéllyel cselekszünk. Így válhat a létezésünk valódi, értékes és megélt életté. Mi mást kívánhatnék most így elköszönve tőletek, mint hogy éljétek és éljük szenvedéllyel az életünket. Keressük meg mindenben azt a tüzet, ami elvezet minket, kitart bennünk a célig. Jöjjön egy gondolat Vince Lombarditól, az amerikai futballedzőtől, akit a siker és a teljesítmény szimbólumaként ismerünk. Vince mondata így szól, a tökéletesség nem elérhető, de ha úton vagyunk felé, kiválóságot érhetünk el. Vagyis nem a hibátlanság a cél, hanem a folyamatos előrelépés, a folyamatos fejlődés. Ha megértjük, hogy a tökéletesség csak egy illúzió, sokkal bátrabban merünk cselekedni. Az elég jó hozzáállás, az felszabadít minket a túlzott önkritika alól, ami egyébként egyáltalán nem mellesleg kontraproduktív hatású, hiszen éppen, hogy nem megerősít, hanem elbizonytalanít minket, ha folyamatosan ellenőrizzük és elítéljük, vagy kevésre értékeljük magunkat. Ha nem a hibátlant, hanem az eléggé jó célozzuk meg, több energiánk marad arra, ami valóban számít, a haladásra és a tanulásra. Következő mondatunk egy üzletvezető asszonytól, Sheryl Sandbergtől származik, aki nem mellesleg a Facebook, a Meta egykori operatív igazgatója volt. Sheryl azt mondja, ami elkészül, önmagában jobb, mint a tökéletes. Sheryl barátnőnk talán azt akarja üzenni számunkra mindezzel, hogy a halogatás gyakran abból fakad, hogy túl magas elvárásokat állítunk magunk elé. Gondoljuk csak bele, amikor a tökéletességet hajszoljuk, sokszor el sem jutunk a kezdetig, nemhogy a befejezésig. Ezzel szemben az elég jó szemlélet segít elkezdeni, majd lezárni a feladatokat és valódi eredményeket létrehozni. Ez pedig önbizalmat ad, és magunkra tekintve további lépésekre ösztönöz minket. Idézetünk Voltaire-től, a francia felvilágosodás egyik nagy filozófusától származik. Így hangzik, a jó legtöbb esetben jobb, mint a tökéletes. Mert hogy a túlzott tökéletességre törekvés gyakran bénító hatású. Ha minden apró kis részletet hibátlanná akarunk tenni, és ezzel szöszmötölünk, akkor ebbe beleragadva könnyen elveszítjük a lendületünket. Az elég jó viszont lehetővé teszi, hogy haladjunk és tapasztalatot szerezzünk. Idővel ezek a tapasztalatok sokkal többet érnek, mint egy soha el nem készült, tökéletes terv. Következő mondatunk Barna Brené-től, pontosabban Brené Brown-tól származik, aki író, kutató és a sebezhetőségről, valamint a bátorságról szóló munkáiról ismert. A bátorság nem a tökéletességből, hanem a cselekvésből fakad. Mert bizony a cselekvés mindig hordoz magában bizonytalanságot és hiba lehetőséget, és ez nem probléma, főként pedig nem lehet akadály annak, hogy elkezdjünk valamit. Az elég jó választása valójában egy bátor döntés, mert elfogadjuk a tökéletlenséget. Ez a hozzáállás segít abban, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, a kifogásaink vesztek zárjából, és valódi tapasztalatokat szerezzünk, s létrehozhassuk önmagunk jobb változatát. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek, a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A magyar közlönyben megjelent a Tisza kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Magyar Péter 4 miniszterének vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyi miniszter élhet. Kiderült, Ruf Bálint lesz a kormány igazságügyért felelős tagja, egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében. A Tiszapárt korábbi kampányfőnöke Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszttartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az aszbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt szennyezés kapcsán Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezen kívül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben nem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Kamu aszfaltozók jelentek meg új kígyós utcáin, számolt be róla a beol.hu. A településen az önkormányzat megbízásából jelenleg az utcák aszfaltozási munkálatai zajlanak, de más vállalkozók is megjelentek a településen, akik irreálisan alacsony áron kínálnak aszfaltozást maradék aszfaltból. A lakosoktól esetlegesen előleget kérnek, majd a munka teljesítése nélkül távoznak. A település vezető nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy ne álljon szóba ilyen személyekkel, ne fizessen előleget ismeretlen kivitelezőknek, és gyanús esetben értesítsék az önkormányzatot vagy a rendőrséget.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
2: Ma délután napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlök minden Dick hallgatót, ez itt az FM 100.3 Rádió Dick, az ország egyetlen roma rádiója, és kezdetét veszi a délutáni kívánságműsor, de ahogy halljátok, nem Bódi Csabi Juniorral, hanem velem, Kovács Krisztiánnal. Üdvözlök mindenkit! Egy pár napig én leszek veletek, hiszen Csabikának is jár a szabadság. Innen is üdvözlöm őt, és jó pihenést kívánok neki. Viszont a mai nap is változatlanul a dalkérésekről és az üzenetekről fog szólni, úgyhogy írhattok, sőt, megkérek mindenkit, írjatok a 0630 30 30 100-as telefonszámra, és jöhetnek az üzenetek és a dalkérések, ahogy az előbb mondtam. Most meghallgatunk egy dalcsokrot, aztán jövök vissza az üzenetekkel. Na csók!

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Ahogy az imént említettem, az üzeneteké lesz a főszerep, úgyhogy szóljon Horváth Anita üzenete, aki azt írja: Szia, szeretnék küldeni egy számot Horváth Ernőnek Vácra, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Hát az üzenetet Ernő megkapta, remélem hallja is, viszont mivel dalcímet nem kaptam, ezért arra gondoltam, hogy küldök nektek egy jó hangulatú gitánó dalt, hallgassátok erőben, egészségben, és jó szórakozást kívánok nektek!

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. Közlekedési hírek.
1: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
1: Ma délután napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli-délkeleti szél. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Ne várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánságshow a Rádió Díkben.
1: FM 100.3 Rádió Dík. Folytatódik továbbra is a kívánság műsor, méghozzá Inci üzenetével, aki azt írja, hogy szerelmemnek, kiskígyónak, Soltra szeretnék kedveskedni egy Leila dallal. Hát akkor a következő dal nem más lesz, mint Leila, kiskígyónak, Soltra, pontosan Incitől, aztán jön egy kis reklám, hírek, közlekedés, időjárás, és a következő órában is tudtok üzenetet vagy dalt kérni a 0630 30 30 100 telefonszámra. Na szóljon a dal!

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. A roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta fél 9-től egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
4: Ma délután napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: És kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.
2: Üdvözlök továbbra is mindenkit, én még mindig Kovács Krisztián vagyok, ugyanis Bódi Csabi Juniort helyettesítem, de a műsormenetem még mindig változatlan, úgyhogy tudtok üzenetet küldeni vagy dalt kérni a 0630 3030 100-as telefonszámra, de most olvasnám az üzeneteket, mert van belőle jó bőven. Szia Krisztián, legyél szerencsés egy életen át, írja nekem László Bence. Bódi Gusztitól szeretnék kérni egy dalt, és küldöm a barátaimnak, testvéreimnek, Attilának, Gabikának és Ernőnek, és üzenem nekik, hogy még világ a világ, addig a testvéreim maradnak. Hát ez egy csodálatos gondolat, szokták azt mondani, testvériség drága kincs, égen földön párja nincs, azt gondolom, hogy ez teljesen igaz, úgyhogy a következő dal szóljon a felsorolt személyeknek, és persze neked is, de mivel dalcímet nem írtál, ezért az egyik kedvenc Bódi Guszti dalommal fogok kedveskedni nektek, hallgassátok sok-sok szeretettel!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Remélem mindenkinek tetszett az előző kis dalcsokorra, egy kicsit nosztalgiáztunk és visszamentünk a múltba, de most legyünk a jelenbe, és olvasom továbbra is az üzeneteket, méghozzá Csikos Dániel üzenetével folytatnám, aki azt írja, hogy szép napot kívánok minden dikhallgatónak, Wagenhofer Zoltánnak, az egyik kollégámnak szeretnék küldeni egy Russzó Tibi dalt. Hát irigylésre méltó jó hangulat lehet nálatok a munkahelyen, hogyha a kollégák küldik egymásnak a dalokat, bár megmondom az igazat, nekem sincs okom panaszra, hisz mint a Rádiódikben, mint az egész Dikmédiában, a tévében is nagyon családi jó hangulatban vagyok a kollégáimmal, akik inkább már a barátaim, testvéreim, úgyhogy engedd meg, hogy én is megragadjam az alkalmat, és küldjem az összes kollégámnak a következő dalt, úgyhogy szóljon Wagenhofer Zoltánnak és az összes Dikmédiás kollégámnak a következő dal Russzó Tibitől.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a buszsávot a harmadik kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
1: Időjárás.
2: Ma délután napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli délkeleti szél. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan az óra végéhez érkezünk, de mielőtt elmegyünk egy kis reklámra, időjárásra, közlekedésre és hírekre, előtte olvasnám még a következő üzenetet, ami így szól. Sziasztok, Habibi Family küldi Habibi Márkónak, hogy nagyon szeretjük őt és vigyázzon magára. Hát valós nevet azt nem láttam itt, se dalkérést, de azt gondolom, hogy egy aranyszemek Habibi az nagyon járná ehhez a családhoz, úgyhogy szóljon aranyszemektől a Habibi, aztán a következő órában még jönnek tovább az üzenetek. Ne felejtjétek, 0630 30 30 százas telefonszámra tudtok üzenetet vagy dalkérést küldeni. Továbbra is tartsatok velem a következő órában. Habibi!

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 300 de legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31-e előtt feltöltött, fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről. Üzemanyag ellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A független benzinkutak szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profit adót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzin ellátást. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán május 4-e és 10-e között a WaterSec 2026 elnevezésű ellenőrzésben 5 ország hatóságai vettek részt. A rendőrök összesen több mint 150 vízi járművet vizsgáltak át, köztük teherhajókat, személyhajókat és sportcélú hajókat is. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 48 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 12 szabálysértési feljelentés is született. Két ember ellen büntető eljárás indult, egyikük ittas állapotban vezetett vízi járművet, a másik egy elektronikus bója ellopásával gyanúsítható. Az akció az Aquapol nemzetközi együttműködés keretében zajlott, amely a vízi közlekedés biztonságát felügyeli Európában. Elindult az első átfogó magyar mozgókép szakmai népszámlálás, amely tényekkel térképezi fel a szakma méretét és helyzetét. A filmes népszámlálás 2026 Palotás Gábor a Krókol alapítója kezdeményezésére indult el. A felmérés célja, hogy átfogó képet adjon arról, pontosan hányan dolgoznak a szektorban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A népszámlálás feltérképezi a létszámot és a munkaköröket, a valós kereseteket és jövedelmeket, illetve a foglalkoztatottság alakulását, beleértve a szezonalitást és a leállásokat. Vizsgálja továbbá a munkakultúrát, a kiégést és a szakmai közérzetet, kitér a mesterséges intelligencia hatására és a külföldre távozási szándékra. A felmérés augusztus 31-ig érhető el a filmesvagyok.hu weboldalon. Az adatok feldolgozása után a teljes publikáció októberben jelenik meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a buszsávot a harmadik kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
6: Szép és hasznos időtöltést kívánok mindannyiunknak, megbeszélünk egy újabb témát, két beszélgető társammal teszem ezt, Balázs Zsuzsa szerkesztő, riporter és coach ül velem szemben.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: És Molnár Regina, blogger, világjáró.
7: Köszöntök mindenkit szeretettel!
6: Én pedig Baranyi Tamás vagyok. Egy dolog mi tudható, szeretni és szeretve lenni jó. A mai témánk a szeretetészség lesz. Kétfajta irány lehet. Az egyik az, amikor a másik szeretete elér engem, ennek a fényében rácsodálkozok a magam szépségére.
7: De ez kölcsönös. Vigyázz, igen, vigyázz, mert itt van a probléma. Valaki szerelmes beléd, Tomi, de te nem szereted, akkor ez a fúzió, ez az egység, ez a szabadság.
6: Akkor nincs meg.
7: Nincs meg. Igen. Akkor, amikor kölcsönösségben
6: igen,
7: vagyunk.
6: Kölcsönösségben, így van, igen. Kölcsönösségben. És van a másik vele, azért tud másik belém szeretni, mert látja azt, hogy én mennyire szeretem önmagam. De a kérdés az, hogy egy szeretetészséggel élő ember, ha nem szereti önmagát, akkor azt vajon tudja-e bárki szeretni, vagy megélhet-e ő egy igazi mély és magas szeretet kapcsolatot szerintetek, aki az önszeretettel
7: hadilában
6: áll.
7: Hát szerintem igazi mélyet nem, csak elhiheti, hogy ez valami szeretetféle, de én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen ott valami önmagunkban való gyökerezés, hogy virágá tudjunk fejlődni, és ez a virág észrevehető legyen mások számára.
6: Miből forrásozik a te önszereteted? Mert annyiszor mondjuk, hogy szeretnünk magunkat, de az nem jelenti azt, hogy mit jelent.
7: Én nagyon apró lépésekkel is lassan haladok ezen az úton, de azt úgy érzem, hogy haladok. Például nálam a szeretethez hozzákapcsolódik a megengedés, ugye ezt már picit így érintettük, hogy a hibáimmal együtt el tudom fogadni magam, ami mondom, nem egy gyorsan járható út. Tehát, hogyha hibáztam, akkor visszatekintek, hogy oké, akkor én ezt most így tudtam megcsinálni, és nem kezdem el ostorozni magam, hogy de béna vagyok. Tehát valahol az önszeretet itt kezdődik, hogy el tudom fogadni, hogy most ezt tudtam megtenni magamért, másért a helyzetben, és megengedem. És ezt nekem nagyon kellett tanulni, hogy megengedjem.
6: A tökéletlenség megengedése.
7: Így van, a tökéletlenség megengedése, mert hát ki tökéletes. És olyan jó, hogy mondtad ezt a párkapcsolatosdit, hogy ugye kiírják, hogy ilyet szeretnék, meg olvasom, meg színházba járni, meg... és hol van itt a megengedés? Hogy megengedem, hogy valami olyan jöjjön be, amire nem is gondolok, hogy bejöhet. És mi van, ha az sokkal jobb, mint az én elképzelésem? Igen. Miért kell cetlivel menni mindenhová az életbe, hogy ami lista van, hogy milyennek kell lennie a munkahelynek, a kollégának, az apámnak, anyámnak, barátomnak, barátnőmnek?
8: Igen.
7: Miért? Ezt nem értem, most már.
6: Azért, mert azt tanultuk meg, hogy mi is akkor vagyunk okés, hogyha bizonyos kritériumoknak megfelelünk, és talán, hogy ebből adódik. De még így az önszeretetnél maradva, Zsuzsa, szerinted mi az alapja? Honnan tudhatjuk, hogy elindultunk a valódi önszeretet útján?
9: Nyilván az az ember nagyon áldott és szerencsés állapotban van, akinek egy szeretettel teli gyerekkora volt. Az enyém ilyen volt. Ebből adódóan azért van fogalmam arról, hogy mi az, hogy szeretet. De ez még nem azt jelenti, hogy te tudod magad szeretni. Csak téged szeretnek otthon, és nem bántanak. Az önszeretet az szerintem épp úgy tanulandó, akár tananyag, mint ahogy megtanulunk írni, olvasni, leérettségizünk, elmegyünk egyetemre. Ez pedig abból áll az önszeretet, hogyha megfigyelem azt, hogy belemegyek az életbe, és megfigyelem a reakciókat, de nem bántom magam érte. Ez nagyon fontos, mert minden egyes ostorozással, amit magamat ütöm, vonok ki a szeretetből energiákat, és kiüresedem. Van bennünk egy ilyen óvadék letéve, az szerintem születésünktől fogva, ami kibontásra vár, vagy az egy megelőlegezett szeretett csomagod. Mm-hmm. És amikor mondjuk szülő leszel, és lehet, hogy nem is volt jó családi viszonya otthon, és mégis tudja szeretni a gyerekét. Hát honnan? Mert alapból a magocskák ott vannak bennünk.
6: Benne van az az óvadék,
9: benne
6: amiből
9: van.
6: Majd...
9: Igen.
6: Tehát valaki kezeskedett, érte?
9: Így van, így van. Így van, egy magasabb intelligencia az élet, ami több, mint te vagy a kis ketreces nyuszis életedben. Van bennünk valami méltóság. Tehát, hogy van bennünk valami többlet, hogy egyszer csak észreveszed, hogy, hogy a te szívedben is ott van az a szeretet, de az már a te felelősséged az életed szakaszaiban, hogy mit kezdesz ezzel a hagyatékoddal, a te küldetéseddel, hogy hova teszem a szeretetet magamban. Akár az önszeretetet, én azt gondolom, hogy csak azt tud jól szeretni, aki jól szereti magát is.
6: Igen, a szeretetet tanuljuk egymástól. És ha belegondoltok, ez nekem mindig döbbenetes, hogy még mindig nem hagy ki a szeretet a Földön. Egyébként szerintem az anya-gyerek viszony az, ami nagy motorja ennek valószínűleg, de hogy van, és tanítjuk egymásnak a szeretetet, és tanuljuk egymástól. Az ember diadala a Föld nevű bolygón.
7: Szeretetre vagyunk ítélve, és mégis mennyien félnek a szeretettől, nem?
9: A sérüléstől félnek, igen, nem a szeretettől.
7: De hogy így korlátozzák magukat, hogy én nem szeretek, mert igen, amit mondasz, hogy
6: sérül, nekem ilyen mert volt, az fájhat. Nekem ilyen volt egy csalódás után, hogy azt gondoltam, hogy én nem. De hogy úristen, és ezt hangosan mondtam ki. És amikor kimondtam, akkor hallottam, hogy mit is mondtam ki, és azonnal tudtam, hogy hát ez nagyon rossz irány. De akkor az volt bennem. Mi lehet a barométer? Hogyan érdemes megközelíteni azt, hogy jól szeressünk? Magunkat jól szeressük, a másikat jól szeressük.
7: Hagyjunk időt rá. Ez szerintem nagyon fontos. Ne siessünk, az egész életünket átsietjük, ugye erről beszélgettünk korábban, és a szeretetben nincs helye a sietségnek, mert elbukunk.
9: Távolságot kell vennünk, ha van egy sérelmünk, egy szeretet kapcsolatban, hogy egy kicsit messzebbről nézzem, mert ha nagyon közel megyek hozzá, nem mérem fel jól. Bele kell tenni az időt, hogy belerakom az időt, vagy felnövök, mert felnőtt fejjel sokkal jobban azt hiszem megérted a másikat.
7: Igen.
9: Mint megértetted volna mondjuk 25 évvel ezelőtt.
7: De valóban kellett a távolság is, konkrétan volt, hogy távolságot tartottam.
6: És a szeretet az valahogy ellentéte a beszűkült tudatnak. Tehát, hogy a szeretet az egy tágasabb összefüggésbe emel mindent, magasabb nézőszempontból is rá tudunk tekinteni, míg az összes ellentétes, a stresszelős, meg aggodalmaskodó tudatállapot, az mindig szűk. A szeretet az pedig tágít. Tehát egy nagyobb ismeretre hív meg minket, de nem tudásra, hanem megismerése. És azért az más a megismerés, mint a tudás. Nem egyszerűen csak regisztrálok dolgokat a másikkal kapcsolatban, hanem megengedem, hogy ez a más mienség, az hasson az én világomra. És a szeretetben szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy az igazi szeretetben ott kicsit kockáztatok. Kockáztatom a biztonságomat, és beengedem a másikat. Van egy éjség bennünk, szeretnénk valamit a magunkévá tenni, megenni, befogadni, átélni, és a szeretetnek meg pont ez az ígérete, hogy ez lehetséges, mert egy tág világ. És ez egy szerintem egy óriási nagy válasz a szeretet éjségre, hogy lehetséges csillapítani az éjséget, sőt, betölteni olyan dolgokat, amikről nem is tudtunk, hogy ez még teljességre vár bennünk. Egy nagy válasz van a szeretet éjségre. Bennünk és körülöttünk. Most lezárnám ezt a beszélgetést, hogyha nektek is megfelel, esetleg van valami, amit a szeretetéséggel kapcsolatban mondanátok mindenképp, akkor ne rejtsétek el. Teret és időt kaptok rá, mert a szeretet ilyen.
9: Én azt hiszem, hogy nem akarok én okoskodni, de azért az éhes ember, amit mondtam is, nagyon gyorsan összekeveri az ételek minőségét. Tudjunk megkülönböztetni a szeretetésségben is, hogy valahogy fedezzük fel valahol a lelkünk legmélyen a méltóságunkat. Ne adjuk gyorsan oda a 24 perces gyors büfébe magunkat.
6: Nagyon tetszik.
7: Merjünk megismerni, és merjünk szeretni. Nekem ez egy ilyen gyors lezárás, de hogy tulajdonképpen ez lenne a lényeg. Hagyjunk teret arra, hogy szerethessünk, és szerethetővé váljunk.
6: Az adás elején mondott szeretni és szeretve lenni jó igazsághoz annyit fűznék hozzá, hogy ez egy nagyon egyszerű mondat. Valószínű, hogy a szeretet az egy nagyon egyszerű dolog. Mi vagyunk bonyolultak, és hogy merjünk egyszerűek és együgyűek a szeretet ügyén rajta lévők lenni. Mindenkinek további szép időtöltést kívánunk, és lehetséges jókat.
9: Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik kívánság show Bódi Csabi Juniorral a Rádiódikben.
2: Üdvözlöm továbbra is a Rádiódik hallgatóit, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. 17 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy még egy órát vagyok itt veletek, és olvasom az üzeneteket, amiket tudtok küldeni a 0630 3030 100-as telefonszámra, pont úgy, ahogy Nagy Nikoletta is tette, aki azt írja, hogy szia, szeretett kishugomnak, Erikának szeretnék küldeni egy Notár Méri dalt. Hát ez egy nagyon kedves gesztus, Isten áldja meg a szokásodat, meg a testvéri kapcsolatotokat is, na és persze téged és a kishugodat is. A következő dal szóljon a hugodnak, és persze neked, Notár Méritől. Hallgassátok sok-sok szeretettel!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: 0630 30 30 100. Erre a telefonszámra tudtok üzenetet küldeni. Pont úgy, ahogy Betty is megtette, aki azt írja: szia, Didókának szeretném üzenni Martonvásárra, hogy nagyon-nagyon szeretem, és ő az életem értelme. Felesége Betty. Zárójelbe írja: Merci B-től kérek szépen egy dalt. Hát akkor a következő dal szóljon Merci B-től, pontosan Didókának, és neked, Betty, Isten áldjon titeket, hangerőt fel, és jó szórakozást!

Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a buszsávot a 3. kerület Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerület Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Tart az útburkolat javítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körült és a Polak Mihály tér között. Az érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna feletti járművek is. Szerda estig útszűkület nehezíti a közlekedést. Naponta 8:30-tól egészen délután 3 óráig lezárják a 12. kerület árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerület Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát.
0: Időjárás.
2: Ma délután napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély. Megélénkül a déli-délkeleti szél. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója.
2: 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Szóljon a mai nap utolsó üzenete még hozzá Vivinek, aki azt írja, hogy szia, szerelmemnek, Keszegnek szeretnék kérni egy számot Bódi Gusztitól, és üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretjük, puszi. Hát akkor az utolsó blokk szóljon nektek, és persze minden dikhallgatónak. Én nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, a mai nap ennyi fért bele részemről. Holnap ugyanúgy én leszek veletek, sőt, egészen hétfőtől péntekig. Ne feledjétek, 0630 30 30 100, erre a telefonszámra tudtok SMS-t küldeni, üzenetet vagy dalt írni. Legyen csodaszép estétek, holnap folytatjuk. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításába. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajdát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye és elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét, és más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává. A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tisztelet övezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sok puszi mindenkinek 6-tól 8-ig a kedvenc kívánságműsorotok megy Csumi Daftume. Utána is lesznek fantasztikus, jó műsorok, de most mindenféleképp hegyezzétek a fületeket, hiszen lehet, hogy a következő dalok nektek fognak szólni.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Berki Nikolász azt írja, hogy szia, szeretnék Jászminnak küldeni egy jó zenét. Hát akkor hadd szóljon a következő dal Jászminnak, erővel, egészséggel és sok boldogsággal.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Csaba Ármandó azt mondja, szeretnék egy dalt küldeni, méghozzá szerelmemnek és a kicsikéimnek. Kedves Ármandó, Csaba, sok szeretettel küldöm az egész familiádnak.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Balázs Sarolta szeretne még a fiának, Ricsinek dallal kedveskedni. Maradjatok itt velem, mert a következő pillanatokban a legjobb zenék fognak menni itt a Dick Rádión.

0: a Rádiódi. Rádiódi. Romákról, Rádiódi. Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár- és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyésző helyeken. 1700 ember került karanténba francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halottkém teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénység is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
0: róta. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Niki Molnár azt írja, a zenét szeretne valami születésnaposat, mert hogy most ünneplés van. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, és akkor kis politikától fogadjátok szeretettel a boldog születésnapot.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Boros Rozália is szeretne a szerelmének egy jó kis dallal kedveskedni. Erőt, egészséget és véget nem érő szerelmet küld neki sok-sok szeretettel. Átadtam az üzenetet, és bízom benne, hogy hallotta az, akinek címezte ezt.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: A fiamnak is szeretik Rafaelnek küldeni egy jó kis zenét, Gyöngyi írta nekem ezt. Hát akkor sok-sok szeretettel küldöm a következő dalt. Neked, Gyöngyi és a fiadnak is.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A Delta Zsotértú Melhály Zsanászopen Aftumengel, Csomid Aftumel, tehát puszilok mindenkit. Csók!

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
3: 2026. május 14-e csütörtök, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat a cigányoknál. Roma közösségek és az állatok kapcsolata. Régen a cigányvajda kiválasztásában a bölcsesség és a tekintély számított.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak, megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. Egy roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt. A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításában. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajdát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye is elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét, és más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává. A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tiszteletövezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak, és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és maradunk továbbra is a zenei vonalon, ugyanis ki fogjuk úgymond elemezni, vagy véleményt fogunk alkotni arról, hogy mi szerintünk a minőségi zene, a mi ízlési értékrendünk szerint. Fogunk beszélni egy nagyobb időt a kávéházi cigányzenéről, a klasszikus zenéről, és hogy a mai modern, aktuális trendek alapján milyen fajta zenei ízlésük van mondjuk a fiataloknak, milyen fajta műfajban érzik magukat igazán jól, és ebben az elemzésben segítségemre lesz Gabora László hegedűművész és Báder Rebeka. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket. Sziasztok!
6: Hello! Sziasztok!
5: Na, hát kezdjük Laci, egy kicsit veled, mert a Rebeka már volt nálam itt többször. Mesélj nekünk arról, és mesélj a hallgatóknak, hogy neked mi volt az első élményed a zenével, mennyi idős voltál akkor, amikor először kezdtél komolyabban érdeklődni ez iránt, családodban kik voltak előtted példák, akik zenészek voltak, milyen műfaj az, ami kezdett el érdekelni, mesélj egy kicsit nekünk erről.
6: Nekem talán az első ilyen élményem a zenével, az nagyon kiskoromra vezethető vissza, ugyanis én tradicionális kávéházi cigányzenész családba születtem, és ugye mindig azt láttuk, hogy mikor jön az 5-6 óra, 4-5-6 óra, akkor szülők elkezdenek készülődni, szülők, nagyszülők borotválkoznak, öltözködnek, aztán mennek be muzsikálni. Tehát szerintem ez elkerülhetetlen volt, hogy én is zenész legyek. Igaz, én egy más pályát választottam a zenén belül, de 100% volt, hogy én is a zenei pályán fogok tevékenykedni.
5: Mennyi idős voltál, amikor ez tudatosult benned, hogy elkerülhetetlen maga a dolog, és mikor kezdett el? Igazából először, hogy álltál hozzá a dologhoz? Úgy álltál hozzá, hogy ugye a szüleid bíztatására nyilvánvalóan, aki ilyenfajta muzsikus családból származik, azelőtt már, tehát, hogy már az anyja hasában mondjuk az anyja is, az apja is, a nagyszülei is eltervezik, hogy milyen hangszeres lesz a gyerek, pedig még meg se született, általában így szokott lenni. Milyen volt ez számodra? Mikor érezted azt, hogy te is szeretnéd ezt csinálni?
6: Igen, ahogy az előbb is mondtad, hogy ezt már a születés előtt úgymond el van döntve, és szerintem ehhez a kiskorban való szülői hozzáállás ez nagyban közrejátszott, mert most egy kisgyerek még nem tudja azt, egy ilyen 3-4 éves korban lévő kisgyerek még az nem tudja, hogy ő majd valamikor, ha nagy lesz, akkor majd zenész lesz. Engem elkezdtek hordani zenei óvodába, aztán ahogy haladt előre az idő, akkor zeneiskolába, és szerintem ez nem is döntés volt, hanem ez volt a természetes, hogy ezen a vonalon, a zenei vonalon fogok én elindulni. Nem is nagyon volt más terv, nem is nagyon foglalkoztatott úgy más, mint a többi gyereket. Jó, én is szerettem focizni, meg játszani a többiekkel, de mindig ez volt előtérbe helyezve.
5: Egyébként a családban így meghagyták neked a szabad döntést arra vonatkozóan, hogy mi szeretnél lenni? Tehát, hogyha belengedted volna mondjuk, hogy te nem tudom, pingpong világbajnok akarsz lenni, vagy valami teljesen más szakmával akarsz elkezdeni foglalkozni, akkor szerinted milyen fogadtatása lett volna ennek? Vagy volt-e, hogy belengedtél mondjuk olyat, hogy mondjuk nem zenész akarsz lenni 6 évesen, 8 évesen, 15 évesen, bármennyi idősen?
6: Biztos, hogy nem ellenézték volna. Ha én egyik nap például hazamegyek úgy az iskolából, hogy én pingpong világbajnok, vagy aikido világbajnok szeretnék lenni, de még egyszer mondom, hogy ez a következetes nevelése szerintem ez hozta az, hogy ez ne legyen kérdés. Most én hazamegyek is, akkor teniszedző szeretnék lenni.
5: És mikor volt számodra az, mert ugye én is kb. 12-3 éves koromig, tehát ilyen fajta szellemiségben voltam, mint a legtöbb ilyen zenés családból származó, hogy zene van, zeneiskola van, iskola után, stb. Hogy milyen módon élted ezt meg? Volt egy olyan korszak, amikor számodra mondjuk a gyakorlás ilyen kötelező dolog volt, hogy meg kell ugrani a következő zeneiskolai órára, vagy mindig is az volt, hogy te szerettél gyakorolni, szeretted, hogyha minél többet a kezedben van a hangszer, hogy érted ezt meg? Volt ilyen olyan fázis is?
6: Volt olyan fázis az életemben, hogy gyakorolni egyáltalán nem szerettem. Most egy kisgyereknek nem arról szól szerintem az élete, hogy iskola után hazamegy, aztán legyakorolja azt a 3-4 óra hosszát. Minden gyerek elsősorban játszani szeret szerintem. Viszont ahogy telt múlt az idő, és ugye jöttek a tanszaki koncertek például a zeneiskolába, vagy ilyen-olyan koncertfelkérések kiskorba, tegyük fel mondjuk egy istentiszteletet, templomi istentisztelet előtti lehetőség arra, hogy játszon a gyerek. Ezek meghozták nekem a kedvet. Nekem az, amikor a kiskorban meghajoltam a közönség előtt, és láttam, hogy engem tapsolnak nekem inkább ez hozta meg a kedvemet. És utána már tudatosult bennem, hogy akkor ezt csak úgy lehet csinálni, hogy gyakorolni, készülni egyik óráról a másikra. Aztán majd előbb-utóbb kikerekedik belőle az a dolog, amit szeretnék.
5: Említetted ugye, hogy nem kifejezetten azt a műfajt vitted tovább, amit a családod, vagy nem kifejezetten azt, amiben a családod legtöbb tagja tevékenykedik. Ez pontosan hogy nézett ki, ez a műfaj váltása, lehet így hívni?
6: Az én családomnak a 90% a kávéházi cigányzenész. Viszont ahogy ez szokott lenni a zenés családokban, hogy ugye zeneiskolába adják őket, és így én talán megmaradtam a klasszikus zenénél, úgyhogy ezt tanultam kiskorom óta. Viszont nekem is az életemben elég fontos szerepet játszik a kávéházi cigányzene. Hát mondhatnám úgy, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon szeretett hobbi nekem. Mind a mellett, hogy nagyon preferálom a kávéházi cigányzenét. Viszont arra tudnám ezt visszavezetni, amit mondtam az előbb is, hogy ez a következetes nevelésre, hogy ugye a 2000-es évek elején már ugye ez a sajnos ez a világ, ez a kávéházi cigányzenei világ, ez nagyon hanyattatott sorba került. Talán ezért lett az, hogy otthonról ezt hoztam, hogy inkább a klasszikus zene felé orientálódjak.
5: Egyébként azt mondja, meddig terjed az szerinted? Ugye szokták mondani, hogy akár valaki kávéházi cigányzenész lesz, akár mondjuk jazzzenész, klasszikus zenei alapokkal kell elindulnia. Szerinted meddig terjed ez a klasszikus zenei alap? Mit jelent tulajdonképpen a klasszikus zenei alap? Mit kell tudni egy cigányzenésznek, kávéházi cigányzenésznek, jazzzenésznek a klasszikus zenei alapból? Mi az, amit nem lehet kikerülni technikailag mondjuk egy hegedűn?
6: Nagyon fontos a zenei stílusokon belül a klasszikus zenének az ismerete, mert kiskorban szerintem a klasszikus zenén belül lehet azokat az alapokat, hangszerismeretet megtanulni, ami nagyon fontos, mindegy, hogy milyen fajta stílusról beszélünk, legyen az cigányzene, jazzzene, popzene, a maga a hangszer ismeretét azt a klasszikus zenéből fogjuk tudni megtanulni. Különböző gyakorlatok, etüdök kiskorban, ami azt tanítja meg az embernek, hogy kezelje a hangszerét.
5: Az jutott erről eszembe, hogy egyébként, hogyha valakit kiskorába zenei pályára szánnak, mondjuk beíratják, mondok egy hangszert nagybőgőre a zeneiskolába, ott klasszikus zenei alapokat kap x ideig, ameddig szeretné, akár csak hogy az alapokat megtanulja, vagy akár tovább képezik magasabb szintre, ameddig szeretné komolyan venni ezeket a klasszikus zenei tanulmányokat. A kávéházi cigányzenének, mert én most nem tudom, hogy pontosan hogy van a zeneoktatási rendszerben mondjuk zeneiskolában, hogyha valaki ilyen fajta vagy ehhez hasonló műfajú stílusú zenét szeretne tanulni, akkor ennek az az útja, mint régen volt, vagy akár most is, hogy X nagyon neves, a saját hangszerén kiváló cigány muzsikushoz mit tudom, fölhívja, és akkor azt mondja, hogy tudná ezt meg azt meg tudná neki tanítani, vagy van ennek egyébként már műfajilag zeneiskolai útja is, hogy valaki kávéházi cigányzenét tanulja. Hogy működik ez most?
6: Sajnos ennek oktatási tehát ezt nem oktatják sehol sajnos iskolán belül. Ezt talán ma már csak úgy, hogy szülők, nagyszülők, vagy amit mondta az előbb, hogy mondjuk a kedvenc muzsikusát felhívja, aztán ha azt mondja, hogy tanítja, akkor örül neki, ha nem, akkor meg kicsit csalódott, aztán keres mást. Ez szerintem ez nagyon nagy baj, hogy nincs tehát hogy államilag nincs ez oktatva, ez a kávéházi cigányzene a népzenével ellentétben. Mert ugye azt már akadémiai szinten is oktatják, abból lehet diplomázni. Viszont ezt nem győzöm hangsúlyozni, mikor erről beszélgetek bárkivel, hogy igazából a kávéházi cigányzene az ugyanolyan magyar zene, mint a népzene. Ez a magyaroké, a magyar népé. Régen a magyarok énekelték, a magyar népének elte a csárdást, frisseket, nótákat. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült ennyire, hogy így eltorzuljon ez a fajta világnézet oda, hogy ez nem a magyar népé a kávéházi zene.
5: Szoktunk egyébként beszélni, meg nem csak itt a rádióban, hanem egyébként is arról, hogy a magyar népzenének hívott zene és a kávéházi cigány zene között. Hát arról nem, hogy mi a különbség, azt mondom, most fogom megkérdezni tőled, de hogy van egy ilyen különbségtétel a kettő között. Sokat szoktuk negatívan bírálni a kávéházi cigány zenéhez képest a magyar népzenének hívott műfajt. Szerinted itt minőségbeli különbség van a kettő között, vagy úgy unblock teljesen megkülönböztethető a kettő? Mik a különbségei a két zenei irányzatnak?
6: Szerintem amilyen sok különbség van benne, annyi hasonlóság is. Uh-huh. Ugyanis ez szerintem, ahogy így utána olvasgattam, meg tanultam róla, ez egytőről fakad. Uh-huh. Annyi különbséggel, hogy a népzenét azt mondjuk a mezőn kaszáló Feri bácsi szerette, a kávéházi zenét pedig a kávéházban lévő nemesek, grófok hallgatták. Uh-huh. Viszont sok feljegyzés van arról, hogy például Bartók és Kodály mikor gyűjtött, akkor ő a gyűjtéseket mondjuk egy cigány prímástól hallotta, vagy egy cigányasszonytól, aki énekelte Kukutyimba például, a falu végébe, egy kis vályokházba. Tehát inkább ez lehet, hogy a különbség, hogy más réteg hallgatta. Viszont egy tőről fakad.
5: Igen, azt szokták is mondani, hogy az, hogy ezt cigány zenének hívják, tehát kávéházi cigány zenének hívják, az nem is kifejezetten abból fakad, hogy akár kulturálisan vagy történelmileg ez cigány tradíciókhoz köthető, hanem inkább azon emberek alapján nevezték el kávéházi cigány zenének, hogy maga az előadói réteg az cigány származású.
6: Cigányok játszották.
5: Tehát a kávéházi cigány zenének valójában nem is sok köze van hát valamennyi biztos, hogy van a cigány kultúrához, hanem ez unblock a magyar kultúrának a része.
6: Igen. Úgy tudnám ezt így jellemezni, hogy a kávéházi cigány zene az egy nagyon befogadó zene. Uh-huh. Minden kornak megvan a populárisabbnak mondott zenéje, és a magyar cigányok azok mindig ugye a szórakoztatást helyezték előtérbe, és kezdték megtanulni azokat a darabokat, verbunkokat, csárdásokat, amiket a nemesi réteg hallgatott, tudtak rá szórakozni, és elkezdték azokat játszani nekik. Most ezt nem tudom, hogy azért, mert hogy egy igen tehetséges népnek tartom a cigányokat, unblock a cigányságot, és ezzel tudták megfogni a mulatni vágyó magyar embereket, vagy mondjuk épp a megélhetésről volt szó, de mindenképp a populáris, az adott kor populáris zenéjét építették be a repertoárjukba.
5: Még egy utolsó kérdés hozzá, utána bevonjuk Rebekát a közös beszélgetésbe. Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy nálad, ma ugye elmondtad, hogy működött egy átlag cigány családba, zenés cigány családba, így a nap, hogy ugye 3-4 órát legyakorolja, stb. Hogy érzed másokhoz képest, mennyire volt szigorú a zenével és a gyakorlással, és a következetességgel a zenében szigorú a nálatok lévő családi légkör. mennyire voltak szigorúak abban a tekintetben, mondjuk, hogy te el akartál menni valahova, és akkor mutatták neked, hogy még nem gyakoroltad le az X időt. Volt-e ilyen, mondjuk egy 1-től 10-ig mennyire mondanád ezt szigorúnak nálatok?
6: Szigorúnak nem mondanám ezt. Mi nálunk ez természetes volt nálam is, a bátyámnál, hogy majd csak azután mozdulunk ki, mikor színidő is van, vakáció nyáron, hogyha elvégeztük a feladatunkat. Úgyhogy ez még egyszer visszamegyek arra, hogy ez a következetes nevelésnek szerintem az eredménye, hogy tudtuk, hogy mi a feladatunk, azt elvégeztünk, aztán azt csináltunk, amit akartunk.
5: Most úgy foglak bevonni a beszélgetésbe,

0: zenész cigány családban mennyire erősek az elvárások, mik az elvárások férfi és női szerepet tekintetbe véve, akár fiatalon, akár fiatal felnőttként, mi erről a meglátásotok, erről a tradícióról, akár amiket a nagyszüleitek meséltek nektek, akár ti megéltétek ezt?
1: Hát szerintem egyébként a roma közösségben így nagyon fel vannak osztva ezek a férfi-női szerepek. Például szerintem egy nőnek, vagy lánynak, vagy mindegy, hogy mennyi idős, sokkal nem tud annyira kibontakozni ebben a közösségben, mint mondjuk egy fiú. És ez nem azért van szerintem, mert a szüleik nem engednék, hanem mert ők maguk nem akarnak. Mondjuk, hát nem sok női muzsikus van. Uh-huh. És ez nem azért van, mert ők nem tudnának úgy muzsikálni, mint más, hanem szerintem, mert ők nem akarnak. Uh-huh. Mert arra vannak rá, hát nem is feszülve, hanem inkább az a legnagyobb bajuk, vagy nem tudom, hogy ők otthon főzzenek, megcsinálják otthonra, amik elkészítsék az urukat muzsikálni, vagy az apjukat, vagy mindegy, és így nem tudnak annyira kibontakozni. Uh-huh. És amúgy szerintem ez nem igazán pozitív.
0: Uh-huh. Most erről az jutott eszembe, hogy szerintem a nagyanyáinknak a generációja az élvezte ezt a szerepkört.
1: Igen, ez a baj, hogy ők ezt nagyon élvezik.
0: Igen, de szerinted az idő múlásával egyre kevésbé élvezik ezt a fajta szerepkört a nők, hogy ők az otthoni tevékenységet kell, hogy jól ellássák, ez a feladat van rájuk bízva. A férfinek pedig maga a pénzkeresés az, ami a feladata, és hogyha az nincs teljesítve, mondjuk, hogyha elvárásokról beszélünk, akkor az a férfi felelőssége, hogy az nincs eléggé jól teljesítve, hogyha pedig nincs jól teljesítve az otthoni dolog, akkor az a nő számára elvárás legyen, vagy a nő számára elvárás, hogy legyen úgy. Szerinted ezt a fajta szerepfelosztást az idő múlásával egyre jobban meghaladta akkor, vagy már nem szeretik ezt a női-férfi sztereotíp felosztást?
1: Hát szerintem a romák, a cigányok ezt sose fogják tudni legyőzni.
0: Aha.
1: Ők náluk mindig az lesz, hogy a férfi meg a nő, nem lesz olyan, hogy egybe. És ez egyébként nem rossz dolog, mert mind a kettőnek megvan a külön feladata. De viszont olyan is van romáknál, hogy mondjuk a nő dolgozik, és ő tartja el a családot. De mindegyik ilyen kasztból, vagy hogy mondjam ezt, tehát, hogy mindegyik romának, olász cigány, vagy beász cigány, vagy muzsikus cigány, mindegyiknek más a felfogása. Hiába mindegyik cigány, vagy roma, mindegyik máshogy fogja fel ezt a dolgokat. Van, akik nagyon úgy vannak vele, hogy még nagyon régibe vannak, és akkor mindent úgy kell, ahogy a régi szabályok szerint. Vannak, akik meg már nagyon fel vannak világosodva.
0: Az lenne a kérdésem, hogy ugye rengetegszer hangzik el nőktől, hogy mennyire jó lenne, ha férfinek születtem volna, mennyivel szabadabb dolog az, hogyha valaki férfinek születik, stb. Sokszor egy férfi meg lehet azon gondolkozik, hogy mennyivel jobb dolga van egy nőnek, hogy csak azt kell megoldani, hogy otthon van. Ez mindig egy ilyen oda-vissza dolog, hogy nem tudjuk egymásnak a felelősségébe beleképzelni magunkat. Attól függetlenül, hogy nyilván olyan szinten ezek az idők elmúltak, amikor ennyire szorosan volt leosztva ez a két szerep. Mondjuk te mennyire ragaszkodsz ezekhez a már meglévő szerepekhez, trendekhez, vagy abszolút ilyen feminista vonalat vettél fel?
1: Hát én egyáltalán nem vagyok feminista, de szerintem a nőnek meg a férfinak is megvan a szerepe. Úgy vagy úgy, mint egy család, vagy úgy, mint egy kapcsolat, vagy úgy, mint egy apuka, vagy a lánya, és tök mindegy milyen szempontból, de most nyilván van olyan, amire egy nő képes, egy férfi nem, és fordítva is megvan ez. Uh-huh. Például egy férfi soha nem lesz képes arra, hogy szüljön. Ez mindig a nőnek a feladata lesz. És ezeket nem lehet megváltoztatni. De például az, hogy egy nő ne tudja ugyanazt megcsinálni, mint egy férfi, és nem ilyen nagyobb dolgokról beszél,

0: hanem például, hogy sikeres legyen, vagy ugyanúgy ne csak otthon legyen, hanem az álmait is el tudja érni. Uh-huh. Azért ezek fontos dolgok, hogy ebben ne legyen az ember úgy bele nevelve. Mert szerintem ez nagyon nevelés kérdése, hogy ki mit ér el az életben.
1: Uh-huh. Szerinted a nőknek kevesebb mozgásterük van arra vonatkozóan, hogy szakmailag megvalósítsák azt, amit el szeretnének érni? Egy ilyen fajta szerepfelosztásban, ami mondjuk a cigány kultúrában jelen van?
0: Hát szerintem nem. Ha valaki nagyon akar valamit, az tök mindegy, hogy de úgyis eléri.
1: Hmm. És a főzni való az nem áll az útjába, mondjuk, hogy még ott meg kell főzni.
0: Hát figyelj, már van volt, meg fudora, lehet rendelni.
1: Mi a véleményed, László, ezzel kapcsolatosan? Így, amit hallottál, akár neked mi a meglátásod, hogy mit változtak mondjuk a nagyszüleid, szüleid generációjához képest a mai szerepek, felosztások, mik voltak régen az elvárások, míg most az elvárások?
2: Szerintem ez régen nagy divat volt, hogy az uruk elment muzsikálni, aztán készítették őket, várták haza gyerekekkel együtt. Viszont szerintem ma már ez annyira megváltozott, már szerintem nem arról szól ez az egész, hogy csak főzenek, mussanak, takarítsanak. Uh-huh. Hanem igenis, hogy amit szeretnének, azt miért ne valósíthatnák meg.
1: Uh-huh. És úgy érzitek egyébként, hogy most van is egy ilyen, tehát hogyha mondjuk valaki mindketten olyan fajta családból jön, ahol hasonló fajta tradíciók, elvárások voltak, mindenki ugyanazt a szerepkört, ugyanazokat a történeteket hallja a nagyapjától, nagyanyjától, akkor még valamennyire visszavágyakozik ebbe a fajta szerepfelosztásba, vagy ebbe a világba, mert benne van a genetikájában, benne van a történetekben, benne van a nevelésben, vagy szerintetek ez nagyon átalakulóba vannak az elvárások is?
2: Én személy szerint nagyon visszavágyom abba a világba. Uh-huh. Igaz, nem tudom, nem éltem benne, uh-huh. de így az elmondott történetekből én mindig, ahogy így szoktuk beszélgetni a velem egykorúakkal, hogy nagyon rosszkor születtünk meg, uh-huh. mert ugye van egy pár fiatal, akiknek ugyanolyan hobbi ez a magyar cigányzene, mint nekem. És azért én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy abban az időben ez hogy lehet megélni.
1: Uh-huh. Igen, ez a régen jobb volt.
2: Igen, mindig ezt halljuk, hogy régen van. Jobb volt, igen.
1: Igen. Úgyhogy egy kicsit elkanyarodunk ettől a témától, amit már régóta vesézgetünk. Akkor mi a ti meglátásodok? Ugye teljesen másfajta lehet mondani, hogy teljesen másfajta zenei ízléssel rendelkeznek azok a rokonaink, szüleink, nagyszüleink, akik még élték az aranykorát mondjuk a kávéházi cigány zenei világnak. Hogy érzitek, milyen változáson ment keresztül a zenei ízlés a fiatalok Magyarországon, akár romák, nem romák, de főleg mondjuk beszéljünk a cigány társadalomról, a fiatalokról, milyen fajta zenei ízlésük van nekik szerinted? Mondjuk Rebeka, mi az, ami úgy egyre népszerűbb lett a köztudatba, mennyire tartod minőségének azt a fajta zenét, ami most trendi lett manapság, mit tudnál belőle kiemelni, ami neked tetszik, mi az, ami nem tetszik?
0: Hát szerintem most így, hogyha azt nézzük, hogy 2026, akkor nagyon vegyültek egymással a cigány rétegek. Tehát szerintem már annyira nem lehet megkülönböztetni, hogy ki milyen fajta cigány, mint mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, vagy lehet még régebb óta. És hát most már inkább szerintem ilyen zenéket hallgatnak, ez a, aki ilyen, tényleg ilyen régi cigány zenéket hallgat, hogy nem is tudom, ilyen igazi kávéházi cigányzenét nem sokan vannak.
1: Az már boomerség?
0: Hogyha ilyet hallgat valaki, igen. Nem, szerintem nagyon menő.
1: Aha.
0: Ilyen nagyon OG.
1: Old
0: Igen. De hát most már inkább ezek az ilyen gépzenék vannak, ilyen latinos gépzenék, amire lehet rockizni, meg ilyenek. Ez
1: hogyha,
0: a menő.
1: Hogyha te lennél mondjuk egy komoly rendezvényszervező lennél,
0: na,
1: tegyük fel, és az lenne a feladatod, hogy megtöltsd csak cigány nézővel, hallgatóval mondjuk a Puskás Arénát,
0: na,
1: és mondjuk hívhatnál egy vagy két fellépőt, szerinted mi az, ami a cigány közösségnek abszolút vesznek jegyet, felkapják a fejüket, milyen fajta műfaj, milyen fajta előadó, most nyilván nem lehet olyat mondani, hogy Bruno Mars, hanem magyar kereteken belül, és akik elérnek a cigány közösséghez. Mi szerinted most a legtrendibb?
0: Hát figyelj, nem tudom, hallottad-e, hogy Tupakot ki hologramozták egy koncerten. Hallottál erről?
1: Nem.
0: Nem, volt ilyen. Tehát, hogy én, ha lenne annyi pénzem, hogy megtöltsek egy Puskás stadiont, egy arénát, én kihologramoztatnám a járókát.
1: Egyébként nem szerinted megtelne egy Puskás stadion?
0: Egyszer, háromszor. Olyan lenne, mint az Aria.
1: Szerinted még van aktualitása ennek a zenei műfajnak olyan széles körben, hogy több tízezer
0: hát,
1: ember...
0: Hát
1: Szerintetek, hogyha most nyilván nem akarunk semmilyen családtagnak a kontójára itt ilyen hülyeségeket beszélni, meg olyan, ami nem méltó hozzá, de hogyha mondjuk úgy fogalmazzuk meg a kérdést, hogy lenne lehetőség arra, hogy még egyszer hallhatjuk élőbe, mondjuk a Járóka Sándort zenélni, akkor szerinted egy koncert rég lenne akkora közönsége, hogy megtöltene akár egy stadiont? Hogy érzitek, van még annyi aktualitása a régi világ kávéházi cigány zenéjének, hogy ez még ekkora tömegeket bevonzom?
0: Hát azért szerintem a Járókát nem csak a cigányok hallgatták ám. Uh-huh. Őt azért ismeri nagyon sok mindenki. Ugyanúgy a magyarok között, meg még szerintem a külföldiek között is. Jó, mondjuk lehet a külföldiek azért nem jönnének el egy koncertet, de szerintem Magyarországon nagyon sok mindenki eljön. Nem most így viccet félretéve.
2: Én ezt máshogy látom.
1: Hogy látod?
2: Sajnos a mai fiatalság azok inkább elmentek egy másfajta irányba. Tehát nem egy olyan kimaradásba voltam, hogy mikor oda került a sor, hogy már jöjjön, következik a mulatás, akkor valaki berakta Sanyit, vagy a Lajos bácsit, és akkor húzták rá szájukat például az én velem egykorú, vagy tőlem fiatalabb emberek.
1: De ezek ők, akiket itt megemlítesz név nélkül, ők unblock magát a zenei műfajt se szerették?
2: Igen, hiába ebben nőttek fel, hiába ebből ették a kenyeret, meg ebből eszik mai napig a kenyeret. Valamiért ez elment egy teljes más irányba. Amit mondott előbb a Rebi, hogy most már ezek a gépzenék, meg a latin, meg a roki, én is szeretem rumbát, meg a rokit, ha kéne reggelig rokiznék, de szerintem mindennek megvan a maga ideje. Amit az előbb boncolgattunk, hogy megtelne mondjuk a Puskás, azért gondolom, hogy nem telne meg, mert sajnos egyre kevesebben vannak azok az érzésű emberek, akik tudják ezt reggeltől estig hallgatni. Ez az 50-es, 60-as generáció, meg még közülünk egy páran, így a mi generációnk, ahogy így ülünk, mi még tudjuk, viszont egyre kevesebb az az ember a mi társadalmunkba, unblock a cigány társadalomba, akik erre tudnának mulatni.
0: De szerintem egyébként ezért nem az lenne a lényeg, hogy mulassanak. Mondjuk, ha tényleg minden viccet félretéve, ha lenne erre lehetőség, hogy a Járóka Sándor ott legyen mondjuk az NVM domba, úgy, hogy hologrammozva. De most komolyan. Szerintem az is elmenne, aki nem szereti. Hát ez nagyon nagy dolog lenne. És most nem azért, mert szereti valaki, vagy nem szereti, hanem hogy azért, na, én tuti elmennék.
1: Nem akarok ilyen elrugaszkodott dolgokról beszélni, csak arról, hogyha mondjuk nem ilyen show műsor keretein belül, hanem feltételezzük azt, hogy a mai világba született volna bele, akkor lett volna akkor a közönsége, hogy a ma meglévő stadionokat megtöltse. Egyébként én úgy gondolom, hogy akik meg tudják tölteni ezeket a stadionokat, azok olyan előadók, akiknek sok emberre van hatásuk felszínesen, tehát sok emberhez tudnak elérni egy évig, két évig, öt évig felszínes szinten, viszont például egy Járóka Sándor az egy valamivel kisebb réteget tudott megszólítani, de nagyon mély gyökerekkel, tehát úgy, hogy több évtizedig fennmarad a ennek a híre, és ez egy másfajta elérés volt, amit ő tudott produkálni. De kedves hallgatók, hát küldjétek el a véleményeteket, 0630 30 30 100-as SMS szám. Ugye azt a kérdést szolgatjuk, hogy Járóka Sándor, ha ma élne, akkor mondjuk meg tudná tölteni egy akkora arénát, mint az MVM Dom. Erre várjuk a válaszotokat, vagy a véleményeteket, 0630 30 30 100. Most elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza.

0: con tu The Remix, loco.
1: Mi niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca. Mi niña caprichosa.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
3: Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A Heves vármegyei főügyészség közleménye szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató-Poroszló közeli szakaszán, ugyanekkora sértett egy kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva Sarud irányába evezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyan az ütközést, mégis továbbment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. A kajakban 80 000 forintot is meghaladó kár keletkezett, a kárt a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók. Ígéretünkhez híven itt vagyunk újra a szünet után. Baranyi Rolandot, Gabora Lászlót, Váde Rebekát halljátok, amint zenei témákat boncolgatunk, boncolgatni próbálunk. Legutóbb ott fejeztük be, hogy Járóka Sándor, ha ma is élne, meg tudná tölteni egy MVM domot, ezt 06303030-as SMS számon ki tudjátok fejezni irányunkba, hogy mit gondoltok erről. Beszéljünk egy kicsit úgy unblock, nem műfajba bezárva, a zenei minőségéről különböző műfajoknak. Szerintem a mi közösségünk az nagyon finnyás és kritikus a zenére. Tehát apáink, anyáink, nagyszüleinktől mindig lehet azt hallani az idő múlásával, 21. században, főleg már 2026-ot írunk, hogy mennyire átvette a tévés, rádiós, zenei ízlés, azt az irányvonalat, ami alapján ők bóvli zenének állítanak be egy csomó zenei műfajt, hogy már mennyire nincsen minőségi zene. Én ebben úgymond objektív a kettő között állok, szerintem vannak minőségi zenék, tényleg vannak olyan zenék, amik már minőségben nem képviselik azt a fajta szintet, mint amihez hozzá lehetett szokni akár régen, ha boomerül hangzik, ha nem. De szerintem fontos az, hogy ne csak rámondjuk valamire, hogy ez már bóvli zene, ez már nem olyan minőségi zene, és ezt így hagyjuk a levegőbe, hanem beszéljünk egy kicsit arról, így kicsit mélyebben elemezzük azt ki, hogy mi alapján lehet azt mondani valamire, hogy ez a zene nem minőségi, hiába tetszik egy csomó embernek, mi ezzel kritikusak vagyunk, ez nem való ekkora közönség elé, mondjuk ez túl egyszerű, ebben nincsen csak két akkord, ez nem tudom, nem annyira új ötlet, akármi. Mi az, ami által különbséget tudunk tenni, hogy mi az, ami minőségi zene, és mi az, ami nem minőségi zene. Műfajtól függetlenül lehet ez popzene, lehet cigányzene, lehet repzene, lehet bármilyen zene. Mi a véleményed arról, hogy mit tesz különbséget minőségi zene, és ahogy a nagyszüleink fogalmaznak, ilyen bóvli zene között?
7: Szerintem ez nagyon relatív. Mm-hmm. Nagyon relatív, mert hogyha előbb is mondtad, hogy a mi kritikus szemünk, fülünk által, hogyha nézzük, akkor ugye szeretjük hallgatni a legjobbakat műfajtól függetlenül. És én mindig azt mondom, hogyha kitűzünk egy célt, mondjuk legyen az a cél, most nagyot mondok, legyen a Snoop Dogg, akkor nem is az, hogy hasonlítsunk a Snoop Dogg-ra, hanem próbáljuk megközelíteni azt a fajta minőséget, mint a Snoop Dogg. Uh-huh. Úgyse fogjuk tudni, mert úgyse fogunk annyira ráhasonlítani, nem is kell. Uh-huh. Viszont vannak olyan, nevezzük őket előadóknak, akik megint csak azt tudom, például hozok, nem, mert nem akarok senkit sem megsérteni, meg senkit nem akarok dicsérni, hogy nagyon igénytelenül nyúlnak hozzá mindenhez. Ugye most újat alkotni nagyon nehéz, viszont ha mégis valami újat szeretnének ezek a bizonyos előadók alkotni, akkor sokan igénytelenül állnak hozzá. És szerintem ez az igénytelenség viszi el egy olyan irányba, hogy a szülők, nagyszülők azt mondják, hogy ez nagyon bóvli zene.
6: Nyilvánvalóan egy megugorhatatlan, ugye mondtad is mondjuk repzenei műfajban, hogy olyat alkossunk, mint mondjuk a nem mi, de valakik, mint a mondjuk a nagyobb repzenész nevek, és hogyha mondjuk Bachhoz hasonlítja magát valaki, tehát azok az elvárások, hogy minden egy-egy zeneműben, ugye azt hívhatjuk zeneműnek, de most hívjuk mondjuk egy zeneszámba mondjuk valaki popzenész, nem tudja azokhoz az alapokhoz hasonlítani a saját zenét, mivel minden egyes zeneműve mondjuk ezeknek a klasszikus komponálóknak az bravúr volt, meg fennmaradt, stb. De mégis annyira lehet mondani, hogy leromlott a minőség, hogy mondjuk amit legtöbbször lehet hallani, hogy ebbe a zenébe két akkord van összesen, tehát összesen 6 billentyűt kellett lenyomni az zongorán, a többit el lehetett volna vágni, vagy le lehetett volna ragasztani, mert amúgy se kellett volna. Szerinted lehet 2-3 akkordból írni egy olyan zenét, amire lehet azt mondani, hogy minőségi, mert annyira fülbemászó, vagy annyi, az a, de mondjuk az a két akkord az annyira jó. Vagy mit gondolsz erről, hogy van, ami nagyon leegyszerűsített, és ez alapján te azt mondod, hogy ez nem volt annyi munka, ez nagyon egyszerű, ez nem tudom, ez amit szeretnek ennyire, vagy te hogy állsz ehhez a, nem tudom, újfajta mainstream zenei ízléshez, vagy ahhoz, hogy mik az elvárások?
7: két akkordból is lehet szerintem nagyon nagyot muzsikálni. Hogyha olyan profi módon állnak hozzá a dolgokhoz, hogy nagyot alkossanak. Nagyon sok szám van olyan, ami kevés akkordból áll. És mégis olyan, hogy nem is tudunk róla, de azért azt veszük észre, hogy például dúdoljuk a metrón. Szerintem az, hogy valami igényes zene, vagy igénytelen, az nem abból áll, hogy hányféle akkord van benne, mert szokták mondani, hogy minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb. Most ne a Jacksonból induljunk ki, hogy úgy megvan neki hangszerelve a számai, meg olyan akkordmenetekből állnak, hogy kiugrik a szemünk, hanem vannak egyszerűbb előadók is, és mégis fennmaradtak még haláluk után is.
6: Szerintetek egyébként ezt meg lehet figyelni? Mindkettőtöktől kérdezem, hogy ma már a zenei ízlés ez egy nagyobb palettán mozog, tehát szerintetek a nagyszüleitekhez vagy a szüleitekhez képest ti többfajta, mondjuk ha megnyitjátok a telefonotokon a lejátszási listát, akkor abban többfajta zenei műfaj jelenik meg, mint a régi generációnak, tehát ilyen vegyes. Van is egy ilyen mém, tudod, hogy amikor nem állítod be a lejátszási listát, hanem véletlenszerű, és akkor Tupac, Mozart, Mulatos, hogy szerintetek ez jellemző lett, hogy egy ilyen nagyobb fajta skálán mozog műfajileg a zenei ízlés? Például neked mi van a telefonodban?
8: Nekem? Hát nekem nagyon sok minden. Én nagyon mindenevő vagyok amúgy. De amúgy szerintem a legtöbb ember, amelyik stílushoz ragaszkodik, akkor egy-két szám van, ami nem ahhoz a stílushoz kapcsolódik. Így, ahogy a körülöttem lévő emberekből, és mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, de hogy így nem nagyon hallgatnak olyan zenét, ami nem ugyanaz a stílus. Vagyis, hogy csak olyan zenét hallgatnak, ami e stílusból van. És szerintem egy zene akkor jó, hogyha, de amúgy ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy azt érezni kell, hogy érezni lehet, hogy egy zene úgy van előadva, hogy az tényleg szívből, és hogy ő azt tényleg el akarja énekelni, vagy valaki megcsinálta azt a zenét, és csak elénekli. És ez nagyon, és ez tök mindegy, hogy rap, vagy klasszikus, vagy metal, vagy tök mindegy, de azt nagyon érezni lehet, mikor valaki úgy énekel, vagy úgy muzsikál el egy zenét, hogy szívből. Vagy hogy tényleg átadja azt, amit ő érez, miközben énekli azt a zenét. Hogyha fáj, akkor az tényleg fájjon. Vagy ha boldog, akkor tényleg legyen boldog. És ha ez nincs meg, csak hallani az, hogy csak valaki megírta és elénekli, akkor szerintem az a nem jó zene.
6: Én amit a legjobban minőségromlásnak látok a zenében, az azért szeretem például én a mondjuk a minőségi rap zenét Magyarországon, mert én attól veszem észre, hogy valami minőségi, hogyha megnézem a lirikszét, mondjuk a szövegleírást, és ezt elolvasod, akkor abban van valami olyan, ami tényleg értelmes gondolatok. Most, hogyha megnéztek, nem megsértve senkit, mondjuk egy ilyen mulatos vagy vendéglátós menő zenészeknek vannak olyan nagyon elterjedt zenéi, hogyha csak elolvasod a szöveget, akkor nem érted, hogy miről akar beszélni, tudod? Hogy ilyen össze-vissza vannak a bemondások, a szövegek, tudod, hogy igazából csak a dallam az, ami jó, és egyébként meg nincs értelme a szövegnek. Tehát így szövegileg szerintem azt a szintet, amit mondjuk képviselt egy Máté Péter, vagy akár olyan elődei, hát mondjuk a hasonlatos műfajnak, hogy ott, miközben hallgatod a zenét, vannak benne olyan sorok, amik tényleg megérintenek. Vagy akár ezt lehet mondani a kávéházi cigányzenén belül is, hogy egy nóta mondjuk úgy volt megírva. Ti észreveszitek ezt, hogy mondjuk a, vagy nem tudom, ez csak az én megfigyelésem, hogy a szövegre nincs olyan nagy hangsúly fektetve?
8: Egyébként igen, és ezt el is mondom, hogy szerintem miért. Ez azóta van így szerintem egy ilyen 3-4 éve, hogy ezek a, ahogy Azaria bejött, és most ez tök mindegy, hogy kinek tetszik, kinek nem. Ő olyat hozott be Magyarországra, hogy olyat nagyon kevesen. És először jól csinálta. És aztán ezt ugye próbálták tőle elcsorni. Hogy kombinálják a magyart az angollal, akkor belevágnak másféle stílusú zenékből, és akkor, és ez már nagyon elcsépelt le, hogy már csak arra mennek rá, hogy a track az jó legyen, meg egy jó zenét bevágjanak, és akkor a szöveg az már teljes mindegy, hogy német, vagy angol, vagy magyar, igen, és akkor ilyen izé. Igen, az már csak, hogy úgy mondjál valamit.
6: Igen, mert úgy nem lehet, hogy nem mondasz semmit, azt már ilyen kín valami.
8: Igen. Úgyhogy szerintem ezért főleg Magyarországon ez a rap, meg trap, vagy hogy mondják ezeket, ilyen menő, ilyen izék. Ezek azért romlottak el, mert nem tudják, hogy kezeljék ezt. Akarnak maradni így a menőnél, a trendinél is, és nincs hozzá tehetségük, hogy ezt valóra váltsák.
6: Beszéljünk még egy kicsit arról. Visszakanyarodnék hozzád, hogy ugye az adás elejére elfelejtettem tőled kérdezni, hogy amikor elindultál egyfajta zenei irányzat felé, volt-e neked kifejezetten példaképed zeneileg? Ki az, aki leginkább műfajtól függetlenül, vagy akár műfajon belül példakép volt előtted?
7: Többfajta. Több példaképem is van. Így műfajok, nem műfajoktól független, hanem minden műfajnak megvan nekem a saját példaképe a műfajokból. Talán, ha a klasszikus zenét nézem, akkor talán a legnagyobbakat tudnám mondani, Jasa Heifetz, Leonid Kogan, David Oistra, Kivligitlis. Ők azok, akiket nagyon szívesen hallgatok minden nap. Sőt, egy bizonyos napszakokban van is olyan, hogy kívánja a lelkem, hogy őket hallgassa.
6: Gyukorán reggel, azt szokott
7: le. Például, igen, van, mikor azzal indul a nap, hogy muszáj meghallgatnom. Valahogy ezt érzem belül.
6: Vagy mikor elindulsz valahova, szól a fülhallgatóba.
7: Például, igen. A cigányzenén belül, kiről előbb beszéltünk, elég nagy példaképem, Járóka Sándor, idősebb Járóka Sándor. Boros Lajos, Bobe Gáspár Ernő, Gabora József. Tehát nekem több példaképpen van, akikből merítek, viszont nagyon fontosnak tartom, amit az előbb mondtam, hogy nem lehet mindenki Snoop Dogg, mert nem azért, mert valaki lehet, hogy nem tudná elérni azt, hanem abból már megvan a világnak. Nem kell több a világnak. Nem kell egy másik Snoop Dogg a világnak. Én annak a hívője vagyok, hogy találjuk meg a sajátunkat. Meríteni lehet, de mégis a sajátunkat muzsikáljuk mindig. Sajnos ez nagyon sok ilyen felvételt hallok mostanában, hogy nem nagyon lehet megkülönböztetni most már az embereket, hogy legyen ez klasszikus zene, legyen ez cigányzene, legyen ez jazz zene. Nagyon egy, mindenki Snoop Dogg akar lenni. Igen.
6: Egyébként jó, már ez lett volna egyébként a következő gondolat, amit most elmondtál. Én nagyon díjazom azt, hogyha mondjuk az autórádióban nincsen feliratozva az, hogy ki az aktuális zene, azt kiadja elő, popzene, repzene, akármilyen zene, és fel lehet ismerni az előadót, de nem tudom, megint ezt kérdezem tőletek, hogy csak az én megfigyelésem-e, egyre többször van olyan, hogy megy egy zene, hallom, hogy valaki énekel, hallom, hogy valaki rappel, és nem tudom megmondani, hogy ki az. Ha most egymás mellé tennék 5 nevet, mindegyikre át tudnának azzal verni, hogy ez most ő. Nektek nincs ez a... És kifejezetten a nagy nevek közül is van ilyen? Mondjuk Magyarországon a mainstream előadók közül. Nektek nincs ilyen érzésetek, hogy már az egyediség mellőzve van egyébként? És hogyha meghallotok valami újat, mondjuk az Azaria szerintem ezért volt másmilyen, mert ha beteszed az Azariát, mondjuk őt is valaki lecsorta. már nem tudom, hogy
8: az a Marionez, vagy hogy hívják.
6: Igen, ő is nagyon jó, nem akarjuk megsérteni, de hogy igen, hogy azt fel lehet ismerni, nektek van egy ilyen érzésetek, hogy az egyediség az már előzve van?
7: Szerintem manapság már nem nagyon hallani egyedi előadókat. Vannak, persze vannak, akik a saját stílusuk Snoop Dogjuk, de nagyon kevés. Talán ez, hát nem tudom, lehet erősen fog hangzani egy kicsit, de 2007 után, 2007 szeptemberje után ez nagyon sok nem egyedi előadót lehetett hallani. Tehát így a rádiókból, meg talán a tévéből is, csak kicsit, ha a tévé vissza is szorul, de a rádióból nagyon ez jött le nekem, hogy nem nagyon hallani most már egyedi előadókat.
6: Na most itt még ugye az a kérdés, hogy rengeteget hallani arról, hogyha megkérdezel egy tapasztaltan mozgó embert a zenében, akár egy tanárt, hogy mi a különbség mondjuk a között, hogy valaki másol valakit, vagy a saját kis világán belül egyedi, hogy nyilvánvalóan valakiből kell meríteni. Mert nem minden előadó, vagy nem tudom, 100 évente van olyan előadó, aki képes létrehozni egy saját zenei műfajt. Tehát valakiből muszáj merítenie az embernek. Szerinted hol lehet meghúzni a határt abban, hogy valakiből mondjuk nagyon merítesz, vagy valaki teljesen utánzol?
7: Szerintem a merítés ez nagyon fontos, hogy nem is hasonlítani, de megtanulni tőle azt a kiragadni azt az ő játékából, ő zenéjéből, amit a magunk képére tudunk formálni. Viszont megint csak azt tudom mondani, hogy ez nem szabad átmenjen egy majmolásba. Mert akkor az már nem lesz hiteles. Az előbb is beszéltünk, hogy jó vagy rossz zene. Talán azokra tudom mondani, hogy bóvli zenészek, akik nem hitelesek. Mint mondott az előbb is a Rebi, hogy valaki nem érzi azt át, amit akar, vagy nem tudja átadni, akkor az szerintem azért is van, mert nem merít az adott példaképéből, hanem próbálja őt másolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a példaképünknek átvegyük azt, amit a magunk képére tudunk formálni, viszont lássuk azokat a dolgaikat is, amik, hogyha át is vennénk, az lehet, hogy nem állna jól nekünk.
6: Átkötnék egy teljesen más témára. Már rég kérdeztem a Rebekát. Szerintetek, most így nagyon nagy váltás lesz, ezt kíváncsi vagyok a véleményetekre, szerintetek az a jelenség mennyire megfigyelhető, hogy ha már kibúmerkedtük magunkat, akkor visszakanyarodok az öreg korosztályhoz, hogy az öreg korosztályban én megfigyeltem azt, hogy egyre jobban veszik fel a lépést a technikai eszközöknek a használatával. Például én láttam 60-70 éves embereket napi szinten TikTokozni, TikTok videókat gyártani, használni azokat a közösségi média felületeket, azokat az alkalmazásokat, amiket a fiatal generáció használ. Szerintetek mennyire fog ez jövőben még inkább átmenni az embereken? Mi a meglátásotok erről? Inkább cringe dolog, amikor láttok valakit 60-70 évesen TikTokozni, és nem újságot olvasni. Mi a véleményed erről?
8: Hát, ehhez kapcsolódóan elmesélnék egy nagyon furcsa történetet.
6: Okay.
8: Közelmúltban történt meg velem a vonaton, és így nézek, hallgatom a zenét, és akkor látom, hogy az előttem lévő embernek egy idősebb férfi volt, benne vagyok a telefonjába. És néztem, hogy most mi történik.
6: Hogy mit csináltál?
8: Benne voltam a telefonjába, így néztem előre, és láttam, hogy tartja fönt a telefonját, én pedig a hátsó ülésen benne van a fejem. és kiderült, hogy az úriember TikTok videót csinált magáról, így feltartotta a telefont,
6: ja,
8: és
6: ugye én ahogy,
8: igen, és ahogy én ugye mögötte voltam, én benne voltam a képbe. És közben így felvette a tájat, ahogy ment a vonat, és ilyen 10 perces TikTok videót csinált, és közben magát is mutatta, meg a tájat is, és szerintem ez borzalmas, kellemetlen.
6: Aha.
8: De nem azért egyébként, mert hogy azért, mert valaki idős, és akkor nem szabad neki a közösségi médiában részt venni, nem ezért, mert például visszakanyarodva kicsit erre a zenei művészi témához, ott is rengeteg idős ember van, akik a médiában szerepelnek. Zenészek, vagy tévés közszereplők. A muszáj, ez ahogy fejlődik a technika, ez muszáj, hogy ehhez az idősebb korosztály is hozzászokjon, de hát már kicsit túlzásba viszik szerintem, hogy úgy mindent megosztanak az interneten, ma ezt főztem, ma kiteregettem, és akkor rakják ki a Facebookra, hogy bevásároltam, meg ilyenek. Azért ez egy kicsit olyan, ez már, hogy úgy ezt így a fiatalok se csinálják. Én azt vettem észre, hogy az idősebbek sokkal jobban, hiába mondják, hogy mindig a telefon van a kezedben. Biztos a telefon miatt fáj a fejed. Aha. És közben igazából megnéznénk a képernyőidejüket, akkor nekik lenne az a 23-4 órás képernyőidő, tudod?
6: Aha. Van is ilyen, amúgy kicsit gúnyolódó, de én bemondom, hogy nekem sokszor vicces van ilyen Facebook csoport, hogy idős emberek összekeverik a gyerekkori traumákat a szép élményekkel, és akkor ilyen Facebookozó, meg TikTokozó idősek vannak ott. Szerintem amúgy nem az a baj, hogy ők TikTokoznak, meg miért is lenne ezzel baj, hanem hogyha ők levideózzák, hogy milyen finom lett a csirkepörkölt, azt ők nem értik, hogy az széles közönségben az annyira nem nagy szenzáció. Hogy nem erre kíváncsiak annyira.
8: Igen,
6: az emberek.
8: De tudod miért? Mert régen még nem volt az internet, meg a TikTok, ők felhívták egymást a vonalas telefonon, vagy küldtek egymásnak faxot, és akkor elmondták, hogy én, szia Rozikám, mit főztél? Én ma ezt főztem. És tudod, hogy ez régen érdekelt az embereket, hogy egyből az volt, hogy na szia, hogy vagytok, mit főztetek?
6: Aha.
8: És ezért úgy gondolják, hogy hát akkor ez biztos érdekli más is, kirakom az internetre. De közben igazából senkit nem érdekel.
6: Mennyire tudtok azonosulni azzal a fajta, mert szerintem már ne haragudjatok meg, mind a kettőtöket nagyon régóta ismerlek, kicsit öregebbek vagytok, mint a korosztályatok lélekbe, szerintem. Mennyire tudjátok, mondjuk láttok olyan internetet, vagy láttok olyan videókat az interneten, bocsánat, szerintem a legtöbb olyan videós, ott tudom, hogy a legtöbb olyan videó AI, amiben mondjuk elmondják ilyen idősek, hogy megkérdezi egy ilyen riporter, hogy miért főzik 5 óráig a leves néni. Azért, mert fiam, ti már csak izéteztek, porból készült levest, ebbe van az egészség, meg mint tudom, így elmondja egy nő. És ezeket a régi világnak így a bölcs szavait, mennyire tudjátok még? Titeket ez irritál, mikor azt mondják, hogy a mai fiatalok így meg úgy, szóval ezt magatokra veszitek, vagy van bennetek egy olyan, hogy igen, hát az egy jobb világ lehet. Tehát mit gondoltok egyébként erről? Mert az interneten most ez nagyon menő, hogy az idősebb generáció így ossza a fiatalokat.
8: Én ehhez csak egy mondatot fűznék hozzá, utána átadom a stafétát, hogy én nem tartom magam öregnek, ezt kikérem magamnak. Se lélekben, se korban, se kinézetben. Én nagyon fiatalnak tartom magamat.
6: Lélekben is?
8: Én igen.
6: Okay.
8: Én ebbe a TikTok trendekben, meg ezekben a szlengekben nagyon otthon vagyok ám.
6: Igen?
8: Igen.
6: Jó. Okay. És mit gondolsz ilyen blokkáról?
8: Ezekről a fiatal izékről?
6: Vagy nem, miről? Hogy az öreg generáció így romantizálja azt a saját korát, és akkor azt mondja, hogy hát a mai fiatalok már ezt nem értik.
8: Nem ezt... igaz, szerintem egyébként a mai, ez a Z generáció az, vagy ez az újabb generáció, ez az alfa generáció az újabb.
6: Nem tudom.
8: Mindegy, ez a Z generáció, ez nagyon menő. Én úgy gondolom. Aha. Menőbb, mint a régi. Ezek az új szlengek.
6: De jó téged, de mondjuk, hogyha mondjuk egy öregtől azt látod, hogy kirak egy képet egy ilyen kútról, ami volt a sarkon, vidéken, és akkor fölé írja, hogy mi még gyereknek ilyen kútból ittuk a vizet, most meg már mindenki drogozik. Tudod, vagy ilyen dumákat, az téged idegesít?
8: Nem, egyébként

0: ők is, viszont most ők is próbálnák úgy csinálni, hogy mondjuk te vagy én, csak mégis máshonnan közelítik meg a dolgokat, egy kicsit nekem már hiteltelenné válnak.
1: Aha, aha.
0: Mert lehet, hogy valami rámondják, hogy hülyeséget csinálsz, aztán ők ugyanúgy megcsinálják a hülyeséget.
1: Igen. Igen.
0: Nekem egy kicsit talán, amikor ezt mondják, hogy mi időnkben más volt, mi máshogy csináltuk, mi máshogy nyomtuk le azt a kutat, máshogy ittunk belőle. Aztán látod, hogy ugyanazt a hülyeségre képesek, amire még mi se, a fiatalok, akkor kicsit elgondolkozok, hogy most akkor hitelesen hozzák-e az észt.
2: Egyébként visszatérve így ehhez a témához, maga az előzőhöz, hogyha mikor ezt mondják az idősek, hogy bezzeg a mikorunkba az a hülye internet, meg, de közben meg ők ugyanúgy ott vannak az interneten, és kirakják
0: persze, meg
2: magukat.
0: Élvezik az egész internetezést.
2: Igen, meg hogy az ő idejükbe, például anyáék idejébe, biztos, hogy az ő anyjuk is azt mondta, hogy akkor minden jó. És mi is ezt mondjuk, hogy jaj, hát a mi fiatalságunkba, pedig egyébként nem vagyunk ám olyan öregek, de mégis mi is ezt mondjuk, úgyhogy ez elkerülhetetlen, hogy mindenkinek az volt a legjobb, amiben felnőtt.
1: Most, hogyha megfogalmazunk magunkkal szemben ilyen önkritikát, most mondok nektek egy szituációt, amivel találkoztatok, biztosan ti is. Valamilyen fajta módon kapcsolatba kerülsz, nem tudom, egy liftbe szállsz be, egymás előtt álltok a boltba, a kormányablakba egymás mellett ültök, akárhogy, szomszédod, egyszerre mentek ki reggel kávézni, de valamilyen módon egy számodra majdnem ismeretlen, idős valakivel valamilyen fajta beszélgetésben mondjuk köszönsz neki. Köszöntök egymásnak. És elkezdi olyan hátulról indítani a beszélgetést, hogy te csak annyit akartál mondani, hogy hú, hát nagyon hideg van. És akkor ő azt mondja rá, hogy igen, nagyon hideg van, a múltkor is ez meg az volt, és akkor ott fél óráig mondja, hogy mi volt vele. És ez szerintem a legtöbb fiatalt ez valamennyire zavarja, hogy nem kéne ennyit beszélni most már, és ne mondja el azt, hogy mi van az unokáival, stb. Stb. Egyéntől függően szerintem ez változik, hogy kit mennyire idegesít, de van ez, hogy vagy valahol dolgozol, mondjuk egy ügyfélszolgálatos vagy, és akkor azt mondod neki, hogy a másik ajtón kell bemenni, és akkor úgy válaszol rá, hogy ja igen, csak azt mondták, hogy ide kell jönni, mert jöttem most a fiamnak elintézni, ezért, és akkor beszél 15 percig, hogy tudtok ilyet. És hogy ez valakit zavar. Hogy szerintetek azzal van a baj, akit zavar, vagy azzal van a baj, hogy ő ennyit beszél? Mi erről a véleményed?
0: Valamikor meg is kérdezem, hogy akkor hogy van a fiamnak, hogy mit főzött. Persze, én nagyon szeretek beszélgetni idegenekkel. Leszédítem őket 2 perc alatt, aztán ők megunják, és akkor...
1: De te tudsz alkalmazkodni ehhez a fajta tempóhoz? Tehát, hogyha most elkap egy idegen idős az utcán, akkor nincs annyira felgyorsulva az agyat, hogy te már így gyorsabban mennél át a dolgokon a napokban, vagy így meg tudsz állni és beszélgetni egyet?
0: Hát szerintem, hogyha úgy alakul, most mindenkinek van egy 2-3 perce, hogyha le akarnak szédíteni, akkor hagyj szédítsenek, most az okozza nekik a boldogságot.
1: Te hogyan lesz ezzel?
2: Hát egyébként én nagyon szeretek idegen, idős emberekkel és nénikkel beszélgetni.
1: Igen.
2: Nagyon, szerintem olyan aranyos, hogy így mondják, hogy mi van velük, és szerintem azért mondják, mert nem tudják mástuk elmondani. És szóval szomorú, meghallgatom őket.
1: Aha.
2: Biztos van ott a unokájuk, azt még nem érdek, mondja, jó van, mama, hagyjám, és akkor én még meghallgatom.
1: Aha. És van így, hogy így sokáig, mert nekem volt olyan, hogy 40 percig mondjuk lehetetlen volt elszabadulni valahonnan. És hogy nem volt úgy szíved mondani azt, hogy most már nem kell.
2: Nekem olyan volt, képzeld el, hogy egy idős, de egyébként élveztem a beszélgetést, volt nálam gumicukor, adtam neki belőle, egy elbeszélgettünk, de inkább ő beszélt, és aztán megadta a telefonszámát, hogy ő még ennem itt mondania, tudod, hogy ezt folytatná ezt a beszélgetést. És akkor van, hogy most is megvan a szám, és akkor néha felhív, és akkor ez halálosan komolyan mondom, ez olyan 3 éve történhetett ez a dolog.
1: És azóta is?
2: És azóta.
1: És hogy van beírva?

0: Nem tudom, valami néni.
1: De amúgy aranyos, hogy és ez hol történt pontosan?
0: A buszon.
1: Buszon.
0: A buszon.
1: Milyen kapcsolatok születnek a buszról?
0: De tényleg.
1: Akkor így végezetül lehet azt mondani, hogy ti jobban, hát nem jobban preferáltok, mert nyilván én se vagyok olyan, nem tudom, bunkó, de hogy még nem vagytok annyira felgyorsulva, hogy ezt titeket annyira gyorsan túl akartok lépni, mint mondjuk én, hanem van erre türelmetek, meg időtök, meg kedvetek, meg állni és beszélgetni.
0: Egyébként ilyenkor akkor beszélgetek valakivel, hogyha ez tényleg beszélgetés. Hogy most így mondjuk tegyük fel, Roli, te mondjuk lennél egy ilyen 70 éves öreg bácsi. És itt beszélgetnénk, és akkor csak arról szólna az egész, hogy én csöndben vagyok, te pedig beszélsz. Azért az elég idegesítő. De ha úgy beszélgetünk, hogy én is mondok, meg te is mondasz, abban benne vagyok. De az visszataszító, amikor valaki csak magáról beszél, és tudod, így mondaná valamit, és akkor így nagyon így közbe vál. És akkor ott lehet, hogy mondom, na jól van, akkor csókolom.
1: Legutolsó záró kérdés, egy percünk van. Láttam az interneten egy mémet, ez most nagyon ilyen öreges volt, hogy interneten. Láttam a Facebookon egy ilyen mémet, hogy mindenkinek van egy olyan ismerőse, hogyha elmondod neki azt, hogy képzeld el, gyorsan akartam emenni a boltba, és kiugrottam a negyedik emeletről, és eltört a lábam. És túléltem, hogy kiugrottam a negyedikről, akkor ő arra nem fogja azt mondani, hogy úristen, kiugrott a negyedikről, hanem el fogja mondani, hogy pár évvel ezelőtt ő a tizedikről ugrott ki, és neki se lett semmi baja, mindig rád licitál egyet. Hogy nektek is van ilyen ismerősötök?
2: Ajaj, szerintem a mi társadalmunkban ez itt a minden második ember. Ez ilyen, ez hogy
1: ez nagyon durva licitálni, egyébként, hogy licitálni. Mindenkinek tényleg van egy ilyen.
0: Hm. Vagy van, aki ő maga, és nem tudja.
1: Lehet.
0: Hm. Lehet, hogy mi vagyunk ilyenek.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem.
2: Én jobban köszönöm,
1: Én köszönöm jobban. Szóval még egyszer visszatérve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, megosztottátok a gondolataitokat, különböző gyors váltásokkal váltottunk témát, ehhez nagyon jól alkalmazkodtatok, a jövőben foglak titeket keresni,
0: nem fogjátok
1: de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek máskor is.
0: Kérem.
2: Ajánlom magam.
1: Hát kedves hallgatók, írjátok meg véleményeteket a 06303030-as telefonszámra, és mondjátok el arról is véleményeteket, ha esetleg van erre valamilyen pszichológiai szakszó, hogy az ismerősjeitek körében mondjuk van olyan, aki mindig túllicitál rátok, történetekben vele jobban megtörtént, vele hosszabban történt, vele keményebben történt, drámaiban történt, hogy erre mi a pszichológiai szakkifejezést, ez a feladványunk, várjuk SMS-ben 06303030-as telefonszám, ez volt már a Regeneráció, Baranyi Rolandot, Gabora Lászlót, Báder Revekát hallhattátok, a továbbiakban a következő hetek folyamán hallhatjátok őket, hogyha elfogadják a meghívást, ha pedig nem, akkor más fog itt ülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy minket választottatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
5: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak. Megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
2: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
3: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
2: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
3: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kin voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
2: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
3: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs, mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jó kedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
1: Az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidéliusz Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugoszta haja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadó órák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadó órára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékban. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajz órára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejárt a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. és tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy őnekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van, nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidék

0: sem magyar nótát is, egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá.
1: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt, tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutató munkákkal meg és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyj meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk, díszes, és előtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

Te szólj, apám, ki fönt jársz a mennyben. Hozzád száll ez a lobbanó mécslánk.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta operaének művészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem, és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. és valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnéniének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság, hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége, nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részint már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Rádió
2: Dick.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter a tegnapi ópuszta-szeri kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást. A kárpátaljai légicsapás miatt Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre bekérette az orosz nagykövetet. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszláv Bilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Szlávik János infektológus főorvos szerint nem kell a hantavírus miatt aggódni, nem alakul ki Covid-hoz hasonló járvány, mert a vírus lassan terjed, főleg zárt térben, szoros kontaktok között. Az egészségügyi világszervezet szerint sincs arra utaló jel, hogy nagyobb járvány törne ki. A hantavírus egyik emberről emberre is terjedő fajtáját egy üdülőhajón azonosították április elején. Azóta hárman meghaltak, egy beteg súlyos állapotban van, többen pedig karanténban vannak. Szlávik János elmondása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szív be. Ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, így a jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyáján lévő pénze. A levonások mértéke is változik, ha a magánszemély nem használja fel a kártyán lévő juttatást eddig a határidőig, akkor a szolgáltató havonta legfeljebb 3%, legalább 100 forint költséget vonhat le. A munkavállalóknak tehát érdemes ellenőrizni, hogy idén rendelkeznek-e még ilyen 2024. december 31 előtt feltöltött fel nem használt egyenleggel, és gondoskodni ezek elköltéséről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki értékes idejét a Média és Valóság podcastra fordítja. Műsorvezető társammal, Mizeri Szandival vagyunk így.
3: Így van, és Baranyi Tomival sok szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt és hallgatót.
2: Mostani vendégünk igazán különleges, nagyon sok témában fordulhatunk hozzá, látni fogjuk, hogy mindenre választ tud adni, hiszen ez a szakmája is nem is akármilyen szinten képviseli dr. Baranovszky György az ügyet, ugyanis ő a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött hozzánk.
4: Nagyon szívesen. Köszönöm. Jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm.
3: Bele is vágunk a közepébe, akkor elnök úr. Ha valaki úgy érzi, hogy egy reklám megtévesztette, akkor fordulhat fogyasztóként önökhöz?
4: Hát hozzánk is fordulhat egyébként. Az első hatóságunknak, akihez fordulhatunk és akit javaslok egyébként, az a Gazdasági Versenyhivatal. Tisztesítenek kereskedelmi reklámokkal kapcsolatban, hogyha az ügy olyan jellegű, egyébként országos jellegű, akkor ők jogosultak és kötelesek eljárni, de ezen kívül majd látni fogjuk egyébként, hogy milyen széles körű egyébként az egész fogyasztóvédelem. Ezen kívül a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályaihoz, illetőleg fogyasztóvédelmi osztályához lehet fordulni, panaszt tenni, bejelentést tenni, és akkor ők kivizsgálják az ügyet, és hogyha úgy van, akkor kötelezik a céget, vagy bírságolják is.
3: Mennyire vannak edukálva a fogyasztók, mi hétköznapi emberek azzal kapcsolatban, hogy milyen jogorvoslatokkal élhetünk akkor, hogyha valamire panaszt szeretnénk tenni?
4: Nagyon sokan vagyunk, akik nem tudjuk, most az ő nevükben beszélek, tehát akik nem tudjuk azt, hogy egyáltalán fogyasztóvédelmi kérdéssel találkozunk-e, szembesülünk-e, nem tudjuk egyébként azt a lényeget, hogy kihez fordulhatunk. Itt inkább arról kéne beszélni, hogy azt szeretném mondani, hogy bátran merjünk élni a lehetőségeinkkel, a jogainkkal, és a kérdés mindig az lesz, hogy meg tudnak-e védeni minket, akár a hatóságok, akár a társadalmi szervezetek, és a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy igen, meg tudnak védeni ezek a szervezetek egyszerű fogyasztókat, mint például önt vagy engem egyébként. Csak ahhoz, hogy eredménnyel járjunk el, ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy nehogy panaszkodjunk otthon egy vacsora vagy egy ebéd közben, és akkor mondjuk el, hogy fene egyen, meg megint átvertek, rosszul számoltak, stb. Hanem akkor oké, felismertük a problémát, és akkor ezt követően egyébként még tegyük azt meg, hogy akkor lépünk. E-mailt írunk, vagy ha kell, telefont veszünk a kezünkbe.
2: Így akkor egy alapfogalmat akár tisztázhatnánk is az elején a beszélgetésnek. Mit értünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alatt a reklámok értelmében?
4: Minden, ami megtévesztő, tehát ami nem valós, ami nem igaz. Tehát, hogyha mondjuk azt hirdetjük, és azzal találkozunk egyébként, hogy na most akkor beveszed ezt a gyógyszert, és biztos, hogy 10 héten belül, vagy akár 3 hónapon belül le fogsz fogyni, csinos leszel, minden tökéletesen fog működni, ez már nem igaz. Nagyon sok reklám volt ez egyébként, ahogy így mentünk el az életben 20-30 évvel ezelőtt, bizonyára emlékeznek egyébként a hallgatók, meg a tévénézők is arra, hogy ott ült valaki egyébként a fotelben, és mondta azt, hogy most én rád fogok egyébként majd fókuszálni, akkor itt van egyébként ez a szenzációs ékszer is, amíg ezt megveszed, akkor még jó lesz ez a történet. Igen, és akkor persze nagyon sokan ebbe bedőltek. Vagy például a kedvencem az volt, amikor értékesítettek, vagy úgy reklámoztak egy ilyen a hasra szerelhető ilyen kis pántot, amit, hogyha beteszünk egyébként, áram alá veszünk, akkor utána lefogyunk tőle, eltűnik a hasír. Tehát ezek olyan dolgok egyébként, amelyek ilyen napi szinte jelentkeztek, akkor még, és akkor megyünk szépen előre az időbe, észre se vesszük egyébként ezzel a másik oldalon lévő reklámozókhoz, és sokkal okosabbak, mint mi egyszerű átlagfogyasztó. Tehát olyan manipulatív reklámok vannak, hogy nem is gondoljuk, de belénk teszik egyébként azt az ötletet, gondolatot, hogy hát akkor meg fogom venni. Hát ez tök jó. Ez nem biztos egyébként, hogy tisztességtelen lesz, mert ugye a reklámnak pont az egyik fő érve egyébként, hogy vásároljunk, fogyasszunk, de mindig van egy mesdje egyébként, amit nagyon nehéz egyébként meghatározni, de azért vannak a szervek, hatóságok, akik azt fogják mondani, hogy igen, már pedig te tisztességtelen voltál, akkor onnantól kezdve a bírság, és ezt nem csináltod tovább.
3: Elnök úr utalt arra, hogy azért itt az elmúlt évtizedekben csökken annak a mértéke, hogy mennyire szenzáció hajhász egy reklám, akár annak is az oltárán, hogy a valóság tartalma kevés. Ez az apró betűs rész, ez azért kimenti a különböző reklámokban az adott céget? Ez, hogy alakul ez?
4: Azért is jó ez a megközelítés, mert ettől függetlenül próbálják egyébként a cégek magukat levédeni, de az ilyen reklámok esetében nem fogják. Tehát szerencsére ezek az általános szerződési feltételek, amiket aláírunk, mondjuk egy hírközési szolgáltatási szerződésnél, vagy bármilyen egy bankszerződésnél, soha nem föl kell olvasni, de az mindig a másik oldalt fogja védeni. Minket soha nem fog védeni. Tehát csak az smafu. De a reklámoknál általános szerződési feltételek lényegében szerencsére nincsenek, mert önmagában a reklám, tehát ez a 10 másodperces, vagy 30 másodperces, vagy hirtelen reklámot kell nézni, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem. Tehát például most is egy példát erre, hogy ez az ingatlan, amit most meg fog venni, ez és olyan állít róla az eladó például, hogy ez 100%-osan véd a betöréstől, stb. Most szándékosan mondok ilyeneket egyébként, ez nem lesz igaz. Tehát én azt gondolom, hogy észnél kell lenni, de mondom a vásárlásoknál, meg a reklámoknak való bedőlésnél, de biztos fogjuk érinteni ezt a kérdést. Tehát a mai világban, tehát az, amikor a webáruházak szüntelenül ontják ki magukból a fiataloknak szóló olyan reklámokat, mondjuk beszéljünk mondjuk a nagy cégekről, a nagy kínai cégekről, vagy amerikai cégekről, amikor kis gagyi terméket vásárolunk meg, azért, mert azt gondoljuk, hogy nekünk arra szükség van, na ez már súlyos kérdés abban is, hogy vajon tudatosak vagyunk-e, és megfelelően vásárolunk-e.
2: A tudatos média és reklámfogyasztóként azt hiszem, hogy az első kérdés az lehet számomra, hogyha az előző válaszából az derült ki, hogy van egy adott reklám, megjelenik, aztán pedig az általa forgalmazott termék vagy nyújtott szolgáltatás, a kettő nincs köszönő viszonyban. Tehát van egy tapasztalat, ami nem felel meg az ígéretnek. De hogyha azt mondom, hogy szeretném eldönteni még mielőtt kipróbálok egy terméket, akkor vajon mire kell figyelni egy reklámnál, amiből már sejthető, hogy itt valamilyen manipulációnak vagyok már eleve a reklámnál áldozata.
4: Ez megint azt mondom, hogy megint jó kérdés, mert nagyon nehéz észrevenni most már ezeket, mert 20 évvel ezelőtt sokkal egyszerűbb volt. Tehát azok a reklámok, amelyek mondjuk a televízióban vagy egyébként a rádióban mennek, önmagában már azért átmennek egy szűrőn, tehát itt inkább azokra a reklámokra figyeljünk oda, amikor mondjuk egy webáruházás vásárlás van. De egyébként most ez egy konkrét példa, nagyon sokszor visszaéltek idézőjelbe csúnya kereskedők, én ezeket bűnözőknek hívom, egyébként híres embereknek a nevével és a fényképével. Volt ilyen megkeresés, és nem fogom mondani annak a médiában dolgozó hölgynek a nevét, visszaéltek vele, hogy vásárolja, mert hiszen ő is ezt használja. Na ez már önmagában egyébként biztos, hogy nem ez az, mert tudni fogjuk egyébként azt, hogy miért mondanám én ezt, hogy ő használja. Tehát ez egy olyan tipikus dolog, amit észre se veszünk egyébként, hogy minket ebben vernek át. Tehát persze ennek az ellenkezője egyébként az, amikor mondjuk pici reklámoz valamit. Most az jutott eszembe egy ilyen, a pici az, mármint az a személyiség, vagy személy, és akkor mondjuk egy nagy bevásárló cégnek a termékét árusítja. De vannak olyanok is, akkor visszatérve az előző problémára, mármint a kérdéskörre, ezek, amikor visszaéltek ezekkel az emberkéknek a nevükkel, meg a fényképükkel, ezek olyan tipikus termékek voltak, amilyen egészségmegőrzési, és hogy ez biztos, hogy nagyon jó lesz, megfiatalít, gyönyörűvé válsz, stb. Stb. Vagy a másik része egyébként, amikor egészségügyi problémára használják ezt, vagy próbálják eladni ezt a terméket, és akkor ez az egészségügyi probléma majd ki fogsz gyógyulni például idézőjelben a rákból, hogyha ezt használod. Ezek valótlan dolgok. Éljünk bejelentéssel egyébként a hatóságok felé, hogyha úgy érezzük, és akkor ők megteszik a lépéseket.
2: Mi lehet az a jogi kiskapu, amivel ők élnek ilyenkor, hiszen olyan egyértelműnek tűnik, hogy egy ilyen adott hirdetés, amikor valakinek a nevében adnak föl, illetve forgalmazni szeretnének egy terméket, ugye jogtalanul, hogy ezt megmerik tenni.
4: Itt nincs jogi kiskapu kérdése, itt inkább arról van szó, hogy bármire képesek annak érdekében, hogy lehúzzanak minket, embereket. Sajnos ez a problémát, ezt látjuk is egyébként, nem csak a reklámoknál van ez így, tehát mondjuk, hogyha mondjuk egy másik területünk sima egyszerű vásárlásnál, persze mindennek az alapja a reklám, de sima egyszerű vásárlásnál azt gondoljuk az online vásárlásnál, hogy megkapjuk azt a terméket, és ugye majd van egy 14 napos elállási jog, tehát amikor interneten vásárolunk, akkor meggondolhatjuk magunkat, és 14 napon belül elállhatunk a szerződéstől, és ez azt jelenti, hogy a pénzt visszakapjuk, terméket vissza kell küldeni. Na most itt vannak a nagy átverőszégek, mert megkapjuk a gagyit, vagy nem azt, kapjuk, ami benne van, számtalan ilyen eset volt és lesz is a jövőben, és ezek a cégek utána meg elfelejtik egyébként visszaküldeni a pénznek a kifizetett pénzt. Tehát ezekre figyelni kell, és talán azt szoktuk mondani, hogy egyrészt az lehet tudni, hogy kik ezek a cégek. Tehát lehet tudni, hogy a közösségi média, tehát nézzünk utána, hogyha vásárolunk terméket, bármit, akár még a szolgáltatásnál is egyébként, hogy nincs átverés ebben az egész kérdésben. Ez úgy, az átverés ott lesz, nem az lesz az átverés, hogy reklámoznak valamit, hanem az lesz az átverés, hogy abban a hitben vagyunk, hogy ő jogszerűen követi az előírásokat, és vissza fogja adni a pénzt. Már nem fogja visszaadni. Tehát mi hozzánk fogyasztóvédőköz a rossz ügyek kerülnek. Tehát a jó ügyek azért nem fog telefonálni, meg nem fog írni senki, és ezt azért lehet látni sajnos egyre jobban nő ez a paletta, ahogy mindenki már interneten vásárol.
3: Van arra, elnök úr, lehetőség, hogyha valaki például elmarasztalnak egy céget, mert megállja az a helyét, hogy valóban igaza volt annak a fogyasztónak, aki panasztett, akkor létezik itt is egy ilyen bárlista? Tehát, hogy ezt így, van egy ilyen lista, amit én meg tudok nézni, fogyasztóként?
4: A bárlista egyébként az volt, hogy régen volt egyébként, most is van, de máshogy, hogy aki a hitelszerzésben nem fizeti egyébként az összeget időben, akkor befelkerült erre a bárlistára, és utána már nem tudott hitelt más cégtől felvenni. Tehát most is van egyébként a jogsértővebáruházak.hu meg lehet nézni, tehát a kormány, vagy akár a békéltető testületek, majd erről is, ha nem fejtem, akkor beszéljünk, vagy kérdezenek, mert ez is egy jogorvoslati fórum egyébként a fogyasztóknak, tehát ezek a helyek, tehát ott vannak, ahol utána tudunk nézni. De egyébként, amit én látok, bár hozzáteszem, én úgy látom, hogy én nem látom, mert én szándékosan nem vagyok semmilyen közösségi felületen, de a kollégák mondják, tudják, hogy nagyon jól működnek ezek a Facebook csoportok, tehát a károsultaknak a szövetség, tehát ott is van szövetség, tehát főleg egyébként most, amiről beszél, a károsultak az ingatlan átveréseknél voltak, meg a banki károsultaknál. Tehát, hogy a hitelüket elvitték, akkor ők összeálltak egyébként, mármint a hitel, olyan a devizahitelválság összeálltak, és akkor ott próbálnak menni előre. Tehát itt azért lehet látni ezeket, hogy azért ilyen szempontból is fejlődtünk, mert azért önszervezőek lettünk, és tudatosabban próbálnak egyébként a fogyasztók is. Pont annak érdekében hozzák létre ezeket a csoportokat, hogy mert ők már átverték. Tehát, hogy más ne kerüljön bele. Tehát ez, hát, ha van egy cég is ismeretlen, beütjük internet, megnézzük, hogy mi van, és onnantól kezdve egyébként pedig bátrabban tudunk vásárolni, meg ami fontos még mindig, hogyha interneten vásárolunk, fontos még az, hogy próbálj meg leellenőrizni azt, hogy a cég tényleg működik-e. Hogy tudjuk leellenőrizni? Az egyik az, hogy ugye abban induljunk ki, hogy akivel beszélünk, az mesterséges intelligencia lesz, ez biztos. De hívjuk telefonon fel, hogy elérhető-e. Mert mondjuk az internetes vásárlásoknál azt lehet látni, amikor probléma van, hogy kaptunk egy nem azt a terméket, amit rendeltünk, szándékosan mást küldenek el, egyébként így próbálnak itt okoskodni, mert akkor azt tudják mondani, hogy hibás teljesítés, és akkor innentől kezdve már jogilag más a helyzet, más a jogi helyzet, de ezek szándékosan csinálják, tehát alapból, hogyha megnézzük is telefonon, felveszük a telefont, hogy elérjük őket, és ezek a cégek utána már nincsenek. Tehát egy bizonyos ideig még vannak, meg még addig nagyon jól kommunikálnak velünk, hogyha e-mailen próbálkozunk, ameddig meg nem vettük. De utána, hogyha már megvettük, és baj van, akkor nem. Ezért mit szoktunk mi mondani? Én legalábbis klasszikus, nem egy modernkornak az embere, hogy úgy vásároljunk terméket interneten, ha lehet, akkor nézzük meg, hogy van-e hagyományos boltja. Tehát itt a műszaki termékekről beszélek, főleg a nagyobb értékeknél, mert azt jobban megérezzük.
2: Mondjuk egy fizikai térben, bocsánat, igen, elérhető.
4: Elérhető, igen, azért, mert utána az biztos, hogy bemegyünk, akkor utána elérhető lesz a hatóságnak is. Meg fogja tudni fogni, meg fogja tudni bírságolni. Szemben mondjuk egy olyan internetes cég, aki mondjuk távol-keleten van, soha nem fogjuk, függetlenül attól, hogy arra minden megtesznek annak érdekében, hogy a vásárló elégedett legyen. Jobb kuponokat, pontokat írnak jóvá vásárlásoknál, tehát hogy azért, hogy ott ragadjon, a fiatalokat tudják ezek megcélozni, és a másik fontos dolog pedig az, hogy ezek ilyen kisértékű ügyek, uh-huh, idézéve, tehát a kis mit tudom én, miket vásárolnak mai fiatalok, én nem tudom, de a lényeg, hát látjuk, hogy miket természetesen, tehát tényleg olyan dolgok, amire fel is vetődik a környezetvédelem kérdés, hogy minek kell azt venni, minek, de hát hogyha ez a világ van, akkor fogadjuk el, hogy ez a világ van.
2: Felébresztenek ma már minden igényt. Bizonyára a hallgatóink és a nézőink is emlékeznek, illetve fölfigyeltek erre a kis szófordulatra, hogy mondjuk egy krém, amely a ráncokat kell, hogy csökkentse, akkor most már nem azt mondjuk, hogy csökkenti, hanem csökkentheti. Uh-huh. Tehát ugye van ez a finomabb, árnyaltabb fogalmazás, ugyanakkor mi módon lehetünk mi abban biztosak, így a fogyasztóvédelem szemszögéből, hogy egy adott termékben az van, ami az összetevőket felsorolja. Tehát ez mennyire leellenőrzött ma Magyarországon?
4: Tehát most, hogyha néznek, mert a rádióhallgatók most akkor ezt nem fogják látni. Tehát ugye az Európai Unió hozta maga után azt a dolgot, hogy a gyártó, a termékfelelősség, ez a CE jelölésem, hogyha az unión belül van, ez azt jelenti, hogy ez megfelel az európai szabványoknak. Tehát abból kell kiindulni, hogy minden termék, ami a piacra kerül, az a termék, az biztonságos és életre, egészségre nem veszélyes. Ez az alap. Mert hogyha megfordítanánk a helyzetet, akkor szerintem végigre megnénk, akkor most mit veszünk meg, mit nem. És még arra nem is beszéltünk, hogy nem úgy megyünk vásárolni egyébként, hogy hatalmas nagy okuláréval, mert olyan kis betűkkel vannak írva ezek a felsorolások. Tehát, hogyha abból indulunk és elfogadjuk azt, hogy ezek a termékek, amire vonatkozóan meghatározzák egyébként az összetevőket, stb., hogy ezek jók, tehát, hogy megfelelnek, és jogszabályoknak szabályoknak megfelelnek, akkor innentől kezdve egyébként nem lehet gondunk. Na de van. Azért van, mert nem véletlenül van az Európai Unióban. Igen, úgy hívták, hogy RAPEX rendszer, ami azt jelenti, hogy veszélyes termékeknek a hálózat az Európai Unió hozta létre, és minden tagállam felküldi ebbe a rendszerbe az adott tagállami területen talált veszélyes terméket. De főleg gyerekjátékoknál, stb. Egyébként Magyarország ilyen szempontból dobogós helyen van, ami nem jó, harmadik helyen van, tehát a legtöbb olyan termék, egyik legtöbb, tehát tőlünk is megy ki. Ugye ennek hogy ez miért alakult ez így ki? Ennek is történet, nem lesz bonyi, nem hosszú. Mert
2: kíváncsiak is vagyunk. Tehát,
4: én ezzel nem értek egyet egyébként, hogy ez van, de hát ugye ezt hozta az Európai Unió. Még a 90-es évek elején szerintem néhányan biztos emlékeznek, hogy hallották ezt a szót, hogy KERMI.
2: Persze, hogy
4: a nem. KERMI az egy minőségellenőrzési intézet volt egyébként, amely csak úgy lehettek termékek forgalma Magyarországon, hogy ott be kellett vizsgálni, be kellett mutatni annak a terméket, és csak leellenőrzték. Ma ugye ez már lehetetlen, de ettől függetlenül egyébként ez problémákat okoz. Egyébként mondok egy konkrét esetet, tegnap előtt történt, a párom vásárolt, hölgyek biztos tudják, ilyen arclemosó cuccos terméket, nevezzük így egyébként, boltban vásárolta, és az történt vele, hogy valami olyan allergén volt benne, vagy nem tudom, hogy a szeme teljes egészében feldagadt. Na most itt jön a kérdés ilyen esetben, hogy ki felelős ezért. Egyébként megy majd tovább az ügy, hát ez így szokott lenni, akasztják a hóhért, mert ez egy fontos dolog, mert hogyha vele előfordult, akkor mással is elő fog fordulni. Szerencsére már nincs probléma, de igen, ezek a, tehát minden esetben ez ilyen sajnos előfordulhatnak, de ezzel nem tudunk védekezni.
3: Nem.
4: Tehát ez ellen az a legnagyobb probléma, hogy nem tudunk védekezni, pláne akkor egyébként, és ne felejtsük még el azt a tényt, hogy a termék, a magyar fogyasztó is árérzékeny, hogy ne lehetnénk, tehát persze, hogy fontos, hogy mennyibe kerül. Ha olcsóbb terméket vásárolunk, mert az az érdekünk, mert nincs pénzünk, akkor lehet, hogy olyan helyen vesszük meg, és eljutunk a piacokhoz, az üzletekhez, idézve a vásárokhoz. Én ezt is szoktam mondani kínai, vietnámi boltoknál. Na most nincs olyan apparátus, aki tudja ezeket ellenőrizni egyébként, tehát nincs annyi embere Magyarországnak, és ott azért kerülhetnek be, és kerülnek is be olyan termékek, amelyek után joggal felvetődik a kérdés, hogy hát nem lesz-e vele valami baj. Na most nem azt akarom mondani, hogy most a hallgatók, vagy a nézők azt mondják, hogy akkor most mit vásároljak, meg kezdjek el félni. Ne kezdjek el félni, hanem ezek legyen bennünk meg ez, mert nem szabad félnünk, egyébként az a legrosszabb, hogy ha gond van, akkor úgyis segíteni fognak nekünk, ez az egyik, tehát bátran, akár a FEOS-nak az ügyfélszolgálatát keressék meg, az internetes ingyenes telefonszám elérhető egyébként, ott van a kormányhivatalnak, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak az ingyenes elérhetőség telefonszámai, és persze azért most csak ilyen klasszikus dolgokról beszélünk, termékekről, de azért ott van a fogyasztónak, még nem beszéltünk egy csomó részéről, hírközlés, a banki pénzügyi dolgok, tehát a média hírközlési hatóság, akik szintén fogyasztói feladatot látnak el, és ők is segítenek. Na most egy dolgot már most azért sajnos ezt meg kell jegyeznünk, nem rögtön fogjuk megkapni a választ egyébként, tehát a bejelentésünkre. Sajnos ez a 30 nap sem lesz annyi 30 nap, de azért meg fog történni. És említettem előbb a békéltető testületeket.
3: Pont ezt szerettem volna, igen.
4: Ez a békéltető testületi rendszer, ez nagyon jó rendszer, ez is egy ingyenes eljárás, és fontos, hogyha nekem, mint fogyasztónak vitám van egy céggel, eladtak nekem valamit, aztán tönkrement. Hibás teljesítés, jótállás, szavatosság, utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos, úgy közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos számla, reklamáció, akkor ide bemegy a békéltető testületbe az ügy, ingyenes ez eljárás, gyors, egyszerű, leírjuk e-mailen, hogy mi a problémánk, bemegy a békéltető testület, az országban van 8, régió szinten működnek, ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működteti, a honlapján ez megtalálható egyébként az e-mailes elérhetőség, és ott a 250 ezer forint értékű ügy alatt olyan döntést hoznak, mint egy jogerős bírósági ítélet.
3: Aztán.
4: És gyorsan. Tehát ez lényegében attól függ persze, hogy melyik testem valamelyik jobban leterhelt, valamelyik nem, de ettől függetlenül ez 90 napon belül azért megvannak a döntések. És ezek a még akkor is, hogyha esetleg azt gondolom, mert a kamara működtetése a Kereskedelmi és Iparkamarának az érdekeit szolgálják, a vállalkozó érdekeit szolgálják. Most ebben nem szeretnék belemenni, mert nem ez a cél egyébként, hogy elemezzük jogelméleti szempontból, hogy jó ez, hogy így van kitalálva a rendszer. De amikor a fogyasztó oda megy, és már problémája van termékkel, akkor a 99%-ban neki ma már igaza van, mert a fogyasztó, bocsánat, ez szója, nem hülye. Tehát a hibás teljesítés esetében, amikor nem fog működni mondjuk egy telefon egyébként fél év

0: Igen, igen, tehát a békeltető testületeket is merjük használni. Tehát ott vannak az intézmények, itt inkább az, hogy mennyire vannak tudatában, tisztában egyébként a fogyasztók ennek, és nagyon örülök, hogy itt tudok lenni, és el tudom mondani, mert biztos vagyok benne, hogy 10 ember közül a békeltető testületek szót nem is nagyon használ, vagy találkozott ezzel, de most így eljutunk nagyon sok emberhez, és akkor ezt is tudják, és mondom, ott vannak a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek is, akik segítenek.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: Rádió Dik. Halld a hangunk. Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
1: Elnök úr, abban az esetben, ugye itt beszéltünk webáruházakról, nagy szolgáltatókról, hogyha mondjuk nekem egy vízvezeték szerelővel, vagy egy fodrásszal kapcsolatosan merült fel aggályom fogyasztóként, akkor ezeket ugyanígy a békéltető testülethez tudom beadni, vagy merjek ebbe belevágni? Nem kapunk sokszor ugye blokkot.
2: Igen, mindenféleképpen épp azt akarom mondani, tehát ha nem tesszük az asztalra a problémáinkat, akkor a másik oldal azt fogja mondani, hogy nincs így panasz, úgyhogy minden tökéletes. Úgyhogy igen, nem csak a vízvezeték szereléssel kapcsolatban, ugyanúgy fogászati kezeléssel kapcsolatban is. Tehát minden szolgáltatás, mert ezt le kell fordítani, tehát szolgáltatás, illetőleg termékértékesítés van. Ez fogyasztóvédelmi dolog lesz. Tehát a vízvezeték szerelés, tehát ezek a jogilag javító karbantartó szolgáltatásoknak hívják egyébként, számtalan probléma van, mert köteles adni nyugtát, számlát, mert ezzel tudjuk érvényesíteni, mert ott is van egy jótállási jogunk, egy

0: hónapos jótállási jog, tehát valamit meghatározott értékfelett. Tehát a lényeg az, hogy 20 ezer forint értékfelett, hogyha tört, már pedig az alatt senki nem fog kijönni se, tehát ez biztos, hogy az lesz. Tehát mondjuk van egy problémánk mondjuk akár a légkondival, vagy van egy problémánk egyébként a vízzel, tehát bármi dugulás elhatásra nem tudom, lesz idő még beszélni, de azt mindenféleképpen el szeretném még mondani. Jut eszembe, fel is írtam. Tehát a lényeg az, hogy itt is, és mondjuk, és merjük. Amivel találkozunk, és már rögtön mondom is, tehát amivel mi találkozunk és látjuk az elmúlt évben, kezdett el ez a hihetetlen nagy átverés, a dugulás elhárítás, amikor is ugye nem megy le a kosz, nevezzük így, eldugul. És ilyenkor gyorsan kell cselekednünk. És azt látjuk, mi, mint ezen az oldalon, hogy hát a szegény fogyasztónak nincs ilyen telefonszáma, hanem gyorsan rámegy az internetre, telefon, és már jönnek is ki, azonnal kijöttek, és akkor lesz a nagy döbbenet, és rengeteg ilyen volt, hogy amikor 6-700 ezer forintos számlát kellett kifizetni. Igen. És a gond az az, hogy meg is fenyegették egyébként az embereket. Pest megye tele volt ezzel kapcsolatban. Aztán. És mert ugye hát ez, mert nem mentek el. Tehát nagy, vastag emberek oda mentek, és azt mondták, hogy és a probléma az az egyébként, a rendőrség nem nagyon tud mit csinálni, mert van szerződés, szóbeli szerződés jött létre, kapott számlát is. Itt aztán. A kérdés az az, hogy miért annyi? Mert ugye úgy csinálják, hogy méterenként, hogy megy le egyébként a görény. Azaz, igen, a görény megy lefele, és akkor nézik, de közben pedig biztos, hogy nem megy annyit, meg lehet, hogy már régen nincs is ez a probléma egyébként, mert már ott nincs semmiféle dugulás, és akkor a vége azt mondják, hogy akkor 15 méter volt, és akkor vége a történetnek. Tehát ezekre ugyanaz, ez mondjuk igaz, mert 20 év előtt is volt ilyen probléma, hogy akkor még ilyen kisokosok voltak, meg ilyen különböző kis tacepolókat dobáltak be a postaládába, és akkor, hogy zárt cserék meg minden, hogy innen vásároltunk, hát idézőben így vettük igénybe ezeket a szolgáltatókat. Hát igen, ez egy azért faramúci helyzet, mert ugye gyorsan kell dönteni. De mondjuk, hogyha mondjuk egy ablak felújítva, vagy ablaknak a ablakcseréről van szó, ami nem azonnali, ott azért ne ugorjunk be rögtön. Tehát járjuk körbe ezt az egész történetet, hogy az a vállalkozó jó lesz-e, akinek a szolgáltatását igénybe akarjuk venni. Itt, amikor azonnal kell, itt sajnos ez benne van a történetben.
1: Igen, az már egy ilyen forró helyzet, amikor ilyenkor kell dönteni, nekem is volt ebben tapasztalatom. Most nem hoznám be, viszont egy másikat, igen, ami a 2010-es évek közepén volt. Én hát legalább 26 éve nem nézek tévét, ezért a tévéreklámokban nem vagyok annyira otthon, de szüleimnél megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen nagy arányban van a mai reklámokban azóta, meg még inkább az egészségünkkel kapcsolatos termékeknek a forgalmazása. Hát egy óriási piac, óriási üzlet. És azt hiszem, hogy a legnehezebben leellenőrizhető, legnehezebben úton követhető. Nyomozható és követhető, köszönöm szépen, hogy akkor most a termék mennyire hat, még hogyha benne is van az a bizonyos hatóanyag, azért ott még sok mindentől függ a hatás. Itt hogyan vizsgálódik a fogyasztóvédelem?
0: Mindjárt válaszok a kérdésre. Nagyon fontos, hogy ne rendeljünk ilyen dolgokat interneten, mert ugye amit lehet látni, nagyon sok olyan termék jön be, egészség megőző, ami kintről jön be Ázsiából. Tehát nem is tudjuk egyébként, hogy nem csomagolják át ezeket a termékeket. Tehát itt a probléma az, hogy tehát nem szabad, tilos. De akkor menjünk be hagyományos boltba, ne rendeljünk ilyen, mert olcsóbb. Nagyon sok ilyen telefonunk volt egyébként ezzel kapcsolatban, hogy azt hitte, aztán semmi. És utána ráadásul még egyébként, ez most eszembe jutott, hogy ezek ilyen, sokszor van úgy, hogy mondjuk hetente vagy havonta jönnek a termékek. Tehát ilyen is van. És akkor itt van kis betűs történet, amikor rögtön megrendelünk valamit, nem veszük észre, hogy létrejött egy olyan szerződést, amikor egyébként még havonta, még akkor is fizetni kell, hogy nekünk már erre nincs szükségünk. Na szóval, de a kérdésre vissza. Tehát ezeknél a termékeknél egyébként ez vizsgálódik, tehát a laboratórium ott van a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, ezeket bevizsgálják, csak hát már azt követően, miután probléma van értelemszerűen, mert erről beszéltünk, hogy ugye most már nincs az, hogy bevizsgáljuk mi, mint valamelyik állami hatóság vagy szer, mint régen volt. Persze akkor sokkal kevesebb termék volt, stb. Az indokolt is volt szemben a mostanival. De hát ezeket úgy tudjuk elkerülni, hogy nem rendelünk. Tehát az a probléma, azt látjuk, hogy a megélhetési problémákat azért nagyon sokba kerül minden. Tehát ha valamit szeretnénk vásárolni, akár mondjuk az unokánknak is, akkor próbálunk a pénztárcának megfelelően vásárolni, és ha ez benne van sajnos, persze ez nem jelent azt, hogyha nagy értéknél nem lenne, hogy nem azt fogjuk kapni, amit szeretnénk, ki fog esni annak az autónak mondjuk a kereke, stb. Tehát ha, de ugye nekünk embereknek mi a legfontosabb? Az egészség, igaz?
1: Jó.
0: Ez a legfontosabb. Utána mi? A pénzünk. Igaz? Hogyha ezt elfogadjuk, hogy a pénzünk is fontos, hát hogy ne lenne fontos, akkor ha úgy megyünk bele egy adott vásárlásba, ami érezzük egy kicsit, hogy necces, akkor ne felejtsük el, hogy akkor ebben benne lehet az is, hogy át fognak minket verni. Tehát sokkal jobban fogjuk átélni ki, és ez egyszerű pszichológia, átélni majd esetleg azt a veszteséget, ha már tudjuk. Nagyon sok olyan telefont vettem én is fel egyébként, amikor azt mondta az idősebb hölgy, mert általában az idősebbek azok, akiket könnyebben belehúznak ezekbe a dolgokba, hogy hát én tudtam, éreztem, de semmi más nem kell, csak meg kellett nyugtatni. És hozzáteszem, de nem volt olyan nagy értékű az összeg. Mert ez a cég az eltűnt. Magyarul egy ilyen 20-30 ezer forintos dolognál azt szoktuk mondani a kollégáknak is, azt mondjuk, hogy nyugtassuk meg, és azt mondjuk, hogy jó, ezt engedj el, mert hogyha ezen fog rágódni, akkor a gyógyszer sokkal többbe fog kerülni. Sokkal többbe fog kerülni, mint amit kifizet.
1: Tehát maga az a bizonytalanság, amit érezhetünk úgy egészségesen mi a vásárlás alkalmával, vagy annak előtte, az már jelezheti, hogy igazából nem egy biztos talajon áll az álláspontunk, amivel döntöttünk a vásárlás mellett.
0: Így van.
2: Elnök úr, milyen eredménnyel zárulhat egy ügy? Általában pénzügyi szankcionálásokról beszélünk, vagy van olyan is, hogy megszüntetnek egy céget, vagy az engedélyét, hogy forgalmazzon bármit, meg tudják?
0: Ugye, hát ezt most fogyasztóvédőként fogom mondani. Tehát, hogyha én nem fizetek be egy számlát, akkor időben, akkor rögtön 2 forint, hogyha már egy kamat van, akkor azt rögtön be fogják rajtam hajtani. Fél év múlva, vagy egy hónap múlva ki is kapcsolják meg a szolgáltatást. Na most a magyar jogrendszer az úgy működik a KKV-knál, hogyha ők valami rosszat csinálnak a céggel, cég és fogyasztóba, akkor első körben figyelmeztetés van. Én ezzel nem értek egyet. Tehát ezt kimerem mondani, és ki is mondom, ismert, tudják.
1: Hát, hogy kevés.
0: Hát a figyelmeztetni ne? Hát ne figyelmeztessük. Rosszat csinált, kész. De ugye az a jogalkotónak a célja, hogy hát a cégnek azért az hát ennyi, akkor most még a figyelmeztetés. Én ezt el tudom fogadni, hogyha az van, hogy nálam is, hogyha nem fizetek be időben egy számlát, akkor én is első körben azt kapom, hogy csak akkor oké, mert akkor pariban vagyunk. De minden más esetben nem. Na mindegy, de ez egy másodlagos kérdés. Tehát a lényeg az, hogy el kell különíteni azt, amikor egy jogszabálynak nem felel meg egy cég, tehát mondjuk abban az esetben mondjuk, hogy az általános szerződési feltételi jogszabályba ütközik, nem él elállás, tehát az elállási jogot nem megfelelő időben, nem úgy érvényesíteni, ahogy kell. Ez az egyik. És más, amikor nekem, mint fogyasztónak károm is keletkezik, magyarul átvertek. Ugye ebben az utóbbi esetben ez sokkal könnyebb olyan szempontból, mert ott a vita tárgya önmagában az lesz, hogy nekem mennyi forint jár vissza. És ezt ennek, hogy mennyi forint jár vissza, ezt egyrészt akár a békéltető testület meg fogja mondani, akár a kormányhivatal meg fogja mondani, mert a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályainál is hozhatnak olyan döntést, hogy kötelezik a céget erre és arra, és hogy ez működni fog. A másik része, amit előbb mondtam, az pedig egy olyan hatósági eljárás, amikor megállapítják általánosságban, hogy csúnya voltál, akkor a gazdasági versenyhivatal ezzel nem tötyörészik, hála az égnek, tehát rögtön bírságot fog kiszabni egyébként. Nagyon helyes, de egyébként itt is van az, hogy a főleg egyébként a légitársaságoknál lehet ezt látni olyan ügyeknél, hogy azért együttműködés van. Tehát az együttműködés azt jelenti, hogy lefektet akkor az ott cég egy olyan politikát, hogy akkor megváltoztatja, elismeri a hibát, és mondjuk kompenzálni fogja egyébként a fogyasztókat. Egyébként most is volt egy ilyen ügy, jut eszembe egyik nagy, főleg a hölgyek vásároltak ebből a cégtől. Most nem mondom a nevét egyébként, de ez bejött, nagyon tökéletesen működött, és most voltak problémák vele, és akkor most kuponokban fognak jóváírni, tehát a fogyasztók fognak kapni egyébként visszatérítést, tehát ez működni fog.
1: Azt hiszem, tudom, hogy kiről.
0: Igen, hát ez róla szól. Igen, igen, tehát ez mint a fogyasztóról. Tehát a lényeg, hogy ezek működni fognak. Na most a cég megszüntetés, amit kérdezett egyébként, azok nem lesznek, azt a NAV tudja megcsinálni, de amivel most már szerencsére elkezdett élni a Nemzetgazdasági Minisztérium is, és nagyon jó irányba megy ebben, Nemzeti Kereskedelmi Fogyasztói Hatóság is, hogy honlap blokkolások vannak. Ez azt jelenti, hogyha van egy renitens cég, amit látjuk, hogy át fog verni, meg át is vert, akkor azt most már lehet blokkolni. Ami azt jelenti, hogy utána megszűnik. Az nem jelenti azt, hogy nem fog utána bejönni, hogy tudom én kuripittyáról egyébként a cég mondjuk a világ másik részére, mert szerver bárhonnan lesz, de azért ez egy jó dolog egyébként.
1: Most már így azért belekóstoltunk, de nekem még nem teljesen letisztult a kép, nem mintha egy teljes választ kértünk volna rá eddig, hogy milyen folyamat vezet odáig, hogy egy cég ellen eljárás indul, így röviden. Tehát főleg a fogyasztó részéről érdekelne, hogy mik azok a lépések, amit a fogyasztó is átláthat, hogy hol tart a folyamat.
0: Írok, megvan a panasz, mert van a problémám, fogom és írok. Attól függ, melyik hatóságnak, leírom egyébként a gondomat. Ügyfélszolgálatok, megvannak az e-mail címek. Bement az ügy, kérek valamit, onnantól kezdve a hatóságnak 30 napon belül válaszolni kellene, főszabály szerint maradjunk ebben. Tehát innen azt fogjuk látni, hogy bent van, és utána 30 napon belül kell valami döntésnek születni. Ha nem fog születni, mert nem biztos, hogy fog, mert leterheltek a kollégák, stb., akkor később fog, de akkor is zaklassuk egyébként a hatóságot, mert hogy érezzék ők is a törődést.
1: Közzékelődnék, annyiban bocsásson meg, hogy itt van egy ködbér egyébként, tehát hogyha nincs 30 napon belül döntés, akkor valami...
0: Nincs. A ködbérrendszert ezt ismeri egyébként a jog is természetesen, de nem a jog, hanem mondjuk a közüzemi szolgáltatásoknál, például abban esetben, hogyha áramszünetek vannak, stb., akkor ilyen néhány ezer forintos ködbérek vannak, de ez működik. Tehát igen, itt is mi fogyasztók nem az van, hogy ebbe az irányba menni, mert akkor egyébként valószínűleg nagyon sok pénzt kéne kifizetni az államnak egyébként, hogyha nem határidőben válaszol. Tehát a kérdésére szerintem ezt a választ ennél jobban nem lehet mondani vagy adni. Tehát a lényeg az, hogy ott van, és utána meg majd jön a határozat, ami majd az adott konkrét ügyel kapcsolatban fogja meghozni a döntést.
1: És ha mondjuk esetleg is, bocsánat, még ehhez kapcsolnék annyit, hogy mondjuk a fogyasztó nem elégedett egy adott határozat kapcsán, akkor ezután hova fordulhat?
0: Ugye ezért jó, hogy ezt kérdezni, mert nekem annyira természetesen nem is mondom, tehát a békeltető testület, mert nem minden esetben van a fogyasztónak igaza, vagy hogyha a hatóság elutasítja, akkor ettől még a fogyasztónak a panaszát, befejezem a mondatot, ettől még marad egy lehetősége a fogyasztónak, azt pedig mindenki tudja, az a bíróság. Másút nincs.
1: Hát akkor a békéltető testület az eddig elhangzottak alapján egy sokkal jobb megoldás lehet. Gyorsabb, egyszerűbb, és sok minden más is kiderülhet, akár az is, hogy mi láttuk rosszul a dolgokat.
0: Így van. Igen. Így van, de mellette mondom, határozottan a kormányhivatalok is ott vannak, mert ez kicsit a kormányhivatalnál mondjuk nincs az meg, hogy úgy kötelezés, hogy 250 ezer forint alatt olyan, mint egy jogerős bírósági döntés, de a kormányhivatalok is, ők nem annyinak örülnek, mindig elmondják nekem ezt, mert ezt mindig mondom mindenhol, hogy a kormányhivatalok is tudnak kötelezni. Nem annyira örülnek, hogy ezt mondom, mert attól nagyon sok munkájuk lesz még, mert nekik megvan az alapfeladatuk, de hát, hogyha ebbe az irányba menjünk, akkor ebbe az irányba kell menni. És még egy dolog, múlt héten volt egy konferencia, ami a mesterséges intelligencia fogyasztóvédelemben. Igen. Tehát ez egy tényleg nagyon érdekes konferencia volt, tehát azt azért már az ilyen, ezek ilyen tipikus ügyek számunkra. Tehát tudom, hogy a hallgatóknak, a nézőknek ez nem biztos, hogy tipikus ügy lesz, mert neki az egyedi ügy, az a legfontosabb ügy. De ezeket az ügyeket egyébként betápláljuk bementbe, bement van a jogszabály, egy perc alatt kidobja egyébként a határozatot a mesterséges intelligencia. Egyszer el kell olvasni és kész, hogyha valami hiba lenne, mert felvetődhet, hogy hiba, de nem lesz benne hiba. Tehát nem kell megijednünk attól, hogy mennek ügyek majd, vagy több ügy lesz egyébként a kormányhivataloknál, mert ugye most amellett is leteszem a voksot, hogy nem csak a békéltető testületek, hanem a kormányhivataloknál is ott van a döntési jogkör. Egyébként jobban meg fogja érni egy cég egy kormányhivatali megkereséstől, mint egy békéltető testületétől.
2: Igen.
0: Tehát azért ez egy fontos dolog, ezzel éljünk bátran. És itt sem kell egyébként, tehát ott is megvannak az e-mail címek. Tehát ezek elérhetőek lesznek. Tehát ez a 21. század, tehát ilyen szempontból megyünk előrébb, hogy menni is kell.
2: Nekem fogyasztóként, amivel mindig szembesülök, az az akciós ár fogalma. Tehát ha valamire rá van írva, hogy akciós ár, akkor mindig úgy megpróbálom letépkedni és megnézni, hogy mennyiről lett az akciós, mert általában megszokták emelni. Vagy volt már erre példa, hogy valamit megemeltek, és ahhoz képest akcióztak, tehát pont ugyanannyiba került majdnem, mint egyébként lett volna. Jogilag ez milyen kategóriának számít? Ezeket szokták panasz
0: Persze. Nem véletlenül született egy jogszabály egyébként, ami arra vonatkozik, hogy a kereskedőnek fel is kell tüntetni egyébként a 30 nappal előtti árat. Pontosan annak érdekében, hogy az akciózás valós-e volt-e, vagy nem. Mert egyébként, ha nem lett volna, tehát azért született a jogszabály, mert valamire reagálni kellett, és azért reagáltak így, mert egyébként átverések voltak. De hogy volt akciós a nagy fenét. Tehát kiírták, hogy 20-30%, és innentől kezdve olcsóbb, és közben pedig nem igaz. Tehát ezért ezt nézi egyébként a hat kormányhivatalok nézik, és erre mondtam azt, hogy nekik az megvan egy nagyon sok feladatuk, tehát mint hogy foglalkozunk az egyedi fogyasztói panasszal, tehát folyamatos témavizsgálatok vannak, folyamatosan ellenőriznek a mi érdekünkben egyébként, de a lényeg az, hogy itt is nézik az akciós, hogy tényleg valós volt, ha nem, akkor bírság.
1: Okay. Ez nagyon jó. Bocsánat, most így a beszélgetés vége felé van bennem egy kérdés, amit mindenképp szeretnék föltenni, hogy látjuk azt, hogy a világban az, ami nem jelenik meg a médiában, az valójában nem is nagyon létezik. Nem gondol arra a fogyasztóvédelem, hogy ugyanazokon a platformokon, felületeken, ahol egy adott reklám megjelenik, ugyanott valamilyen edukációs folyamatot indítson el a fogyasztóvédelem, hiszen hát azt sem tudjuk, hogy mi az, amit tudnunk kellene.
0: Dehogy nem, gondolunk erre, folyamatosan járják a kollégák, a nemzetgazdasági miniszterünk a helyettes államtitkára múlt héten volt lent Szegeden, iskolásoknak tartott előadást, mi a FEOS, most hétvégén Mezőkövesden lesz egy fogyasztóvédelmi suli tábor szintén gyerekeknek, folyamatosan megy egyébként az edukáció, de...
1: Reklámblokkon belül, bocsásom, hogy közbeszólok, reklámblokkon belül akartam... a tévében nem lehetne egy ilyen sorozatot indítani, hogy dehogy ezzel nem. Indul egy reklámblokk.
0: Dehogy nem, csak erre nem vevő senki. Most még. Dehogy nem, ez egy nagyon jó ötlet, mi is gondolkozunk ezen, meg mondjuk is folyamatosan. Régen egyébként volt olyan csatorna, amikor volt fogyasztóvédelmi most ezt nem tudom minek nevezni, de műsorfolyam volt, most egyébként a Kossuth Rádióban van fogyasztóvédelmi rovat, azt mi vagyunk akik válaszolnak a fogyasztói megkeresésekre, stb.
1: Jusz Lászlónak volt,
0: emlékszem rá, és ott egyik kollégánk volt állandóan bent, tehát ezek jó lennének, hogy minél több legyen ilyen a jövőben egyébként. Meg amire figyelünk mi, vagy észrevesszük, hogy én nem, csak mondják a kollégák, hogy ugye ez a TikTok. Tehát, hogy ezt mindenki így nézi, hogy ott elindítani egy folyamatosan, csak ezeket tényleg körül végig kell gondolni egyébként, hogy milyen üzenetekkel megyünk. És ami most a legújabb ötlet egyébként, amivel maximális egyetértek, hogy be kellene vonni valamilyen szinten a fogyasztóvédelembe hozzánk a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ők mondják el azt, amit elmond egy ilyen középkorú hapsi, mert ez lehet, hogy unalmas, stb. Szemben azzal, hogy ők meg tudják fogalmazni, és ezért csinálunk egyébként a sulitában is egy kis videókat készítettünk a gyerekekkel, csak hogy pont annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe eljussanak azok az infók, amelyek lehet, hogy csak szűk körbe jutnak el.
1: Megvannak a jó kezdeményezések.
2: És főleg most ugye a mesterséges intelligencia világában, amikor nagyon könnyen tudunk arcokat szerkeszteni, ugye, és különböző visszaélések vannak, főleg ugye a dark webben találhatóak ezek meg, tehát biztos, hogy sokkal nehezebb lesz az önök munkája ezeket abban a folyamatában szűrni, hogy folyamatosan ugye napról napra előrébb van a mesterséges intelligencia, az AI. Én bízom benne, hogy sikerrel fogják ezzel is fölvenni a harcot, és hát nagyon szépen köszönjük elnök úrnak, hogy itt volt velünk a mai napon, és a nézőknek, illetve a hallgatóknak is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió média és valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma közösségek és az állatok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és szorosan összefonódik a hagyományos életmóddal, a mindennapi munkával és a kulturális szokásokkal. Mivel a romák évszázadokon keresztül gyakran vándorló életmódot folytattak, az állatok nem csak a megélhetésben segítettek, hanem a közösségi élet fontos részévé váltak. Az állatokhoz való viszony ugyanakkor közönségenként és országonként eltérő lehetett, ezért nem beszélhetünk minden roma emberre egyformán jellemző szokásokról. A régi időkben a lovak különösen nagy jelentőséggel bírtak a roma közösségek életében. A vándorlás során a lovak húzták a szekereket, segítették a közlekedést, és sok-sok család számára a munka legfontosabb eszközei voltak. A ló nem csak hasznos állatnak számított, hanem gyakran a szabadság és a függetlenség jelképe lett. A jó ló értéknek számított, ezért gondosan vigyáztak rá, hiszen a család megélhetése múlhatott rajta. A kutyák szintén fontos szerepet töltöttek be. Őrizték a tábort vagy a házat, figyelmeztettek az idegenek érkezésére, és társállatként is jelen voltak a mindennapokban. Sok roma családban a kutyák a közösség részének számítottak, különösen vidéki környezetben, ahol a házőrzés és az állatok védelme fontos feladat volt. Az állatokkal való kapcsolat a hagyományos mesterségekben is megjelent. A roma közösségek állatkereskedelemmel, lókupeckedéssel vagy kovácsmesterséggel foglalkoztak, amelyek szintén szorosan kapcsolódtak az állattartáshoz. A lovak patkolása, gondozása és adásvétele sok helyen ismert roma mesterségnek számított. A roma néphagyományokban és mesékben is gyakran szerepelnek állatok. Ezek a történetek sokszor erkölcsi tanulságot hordoznak, és az állatok emberi tulajdonságokat kapnak bennük. A madarak például gyakran a szabadságot jelképezik, míg más állatok az ügyességet, az erőt vagy a ravasságot szimbolizálják. Az állatok így nem csak a mindennapi élet részei voltak, hanem a kulturális képzeletben fontos helyet foglaltak el. A modern korban a roma közösségek életmódja sokat változott. Ma már a legtöbb roma ember városokban vagy letelepedett közösségekben él, ezért az állatok szerepe átalakult. Ennek ellenére sok családban továbbra is fontos a házi állatok szeretete és tisztelete. Ugyanúgy, mint más embereknél, az állatokhoz való viszony egyéni és családi szokásoktól függ. Fontos hangsúlyozni, hogy a romákról szóló általánosítások gyakran sztereotípiákhoz vezethetnek. Nem lehet minden roma közösségre ugyanazt a kapcsolatot, vagy inkább a hagyományos életmódot ráfogni. Az állatokkal való kapcsolat inkább a hagyományos életmód, a környezet és a megélhetési formák következménye volt, nem pedig kizárólag etnikai sajátosság. Az állatok hosszú időn keresztül fontos szerepet töltöttek be a roma közösségek életében. Segítették a munkát, a közlekedést és a mindennapi megélhetést, miközben kulturális és szimbolikus jelentéssel bírtak. Az állatokhoz való kötődés így a roma hagyományok és életmód egyik érdekes és értékes része maradt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 20-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsorunk első felében dr. Szent Királyi Aladár hegedű művész, a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium művészeti vezetője lesz a vendégem, aki mesél nekünk a következő héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgáról. a program második felében pedig ismét Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk az életéről, médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, Aladár, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszönöm a meghívást.
4: Az apropó pedig, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy jövő héten, kedden és szerdán, vagyis augusztus 26-án és 27-én 9 órától felvételi lesz az iskolában. Egy-két részletet elmondanál nekünk esetleg erről, hogy kiket vártok, kire számítotok még?
5: Igen, hát ez egy izgalmas és örömteli pillanat, amikor új gyerekek jelennek meg az iskolában. Nagyon nagy a várakozás természetesen a tanárok részéről is, de a gyerekek részéről is legalább olyan izgatottan szoktak jönni. És természetesen elvileg minden szakra van szabad hely. Tehát a hegedűtől a nagybőgőig, a csellisták, klarinétosok, cimbalom, brácsa, és ez volt mondjuk a komoly zenei része, tehát úgymond a komolyabb zenészek, a roma muzsikusok, akik magyar nótákat játszanak, de nagyon jól játszanak jazzt is, mert van egy kis együttes például a fiúk között, de természetesen a táncra is nagyon-nagyon várnánk. Elsősorban jó lenne, a fiú táncosok jönnének, mert azokból mindig is hiány volt, de nagyon ügyes lányok vannak egyébként, és nagyszerű lenne, hogyha a jazz, a szórakoztató zene, a könnyű zene felvételire is jönnének gyerekek, tehát gitárosok, zongoristák, énekesek, dobosok, nagyszerű tanári karunk van, tehát merem állítani, hogy az ország egyik legjobb tanári kara van ilyen szakokon, és ők is izgatottan várják az új jelentkezőket. Majd reméljük, hogy minél többen lesznek. Nagyon tudom ajánlani, mert nem csak, hogy nagyon magas zenei színvonalon tanítanak, és rengeteg szereplési lehetőséget kapnak a gyerekeink, hanem amellett érettségi diplomát, sőt, OK és képzésben is esetleg, aki tovább szeretne tanulni. Tehát itt végigjárhatja az elérhető legmagasabb szakmai végzettséget is megszerezheti, aki megfelelően szorgalmas, tehetséges és kitartó.
4: Természetesen a fő profilja az iskolának, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a cigányzene. Sőt, mondhatjuk, hogy a cigányzene fellegvára, hiszen ez az egyetlen intézmény Magyarországon jelen pillanatban, ahol iskolai keretek között lehet a cigányzenét tanulni. Mi a helyzet most a kis zenekarral, amit egyébként, ha jól tudom, még mindig Nyári László vezet?
5: Igen, Nyári Laci kollégám most ment ugyan nyugdíjba, de örök ifjú energiával továbbra is vezeti a zenekart. És hát alakul a zenekar, de ott például most egy kicsit bajba kerültünk, mert hál' Istennek az egyik tanítványunk, a Gergő, a Farkas Gergő felvették a Pécsi Zenetudományi Egyetem hegedű szakára, és hát a Lajoska, a másik első osztályú prímásunk, mert igazság szerint hárman vannak, akik úgy kiemelkednek a Villányi Lacikával együtt, és ő pedig hát most elment dolgozni, mert hát házas ember, és hát végigjárta, amit lehetett, és most már hát kenyérkereső pályát kellett választania, mert családos ember lett, és hát őt most nagyon nehéz lesz pótolni, őt és Gergőt. Tehát most ott tartunk, hogy jó lenne, ha jönnének, jelentkeznének hegedűsök a felvételire, hogy tudjunk felépíteni egy új gárdát, egy új generációt. Van még egy-két gyerek a tarsunkban, akik nagyon tehetségesek és szorgalmasak. Most tényleg nagyszerű hegedű tanárok vannak, a klasszikust és a roma zenét is tanítják.
4: Esetleg említsük meg közülünk néhányat, hiszen
5: hát Nagy Béla új szerzeményünk egy éve van ott, és fantasztikusan tanítja a srácokat, főleg a klasszikus zenére, de a jazzre is tulajdonképpen. Akkor ott van a Salai Enő is, természetesen a Nyári László is tanít hegedűt, és tulajdonképpen a gyerekek között van már olyan, aki fejlődik, nagyon hamarosan átveheti ezeknek a srácoknak a helyét, a primásoknak a helyét, de azért ez nem egy egyszerű dolog, mert azért annyi nótát megtanulni, azt a stílust elsajátítani, magát a zenekar vezetésének a technikáját, meg a viselkedési normáit azt nem könnyű elsajátítani, és elsősorban azt hiszem, hogy inkább tehetségkérdése. És akkor ott van még a Puka Károly is, aki hát nem kell bemutatni, mert az első vonópárbajnak a győztesét azt hiszem, hogy mindenki ismeri. És hát én is annak idején még izgultam a tévében, és végignéztem, de hát a Karcsinak a tudása és az emberi hozzáállása is rendkívüli, tehát jó kezekben lesznek a gyerekek. Na most van egy nagyszerű csellótanárunk, akit szintén én vittem oda az iskolába, és a csellótanár Juhász Zita, és ő egy nagyszerű tanári vénával megáldott, türelmes és nagyon lelkes kolléganő. Azt kell mondjam, például a csellista tanítványunk, ugyan ketten vannak, de igazából egy fiú, aki nagyon-nagyon ígéretes, ő zseniálisan fejlődik, tehát ő egy év alatt olyan szintre jutott csellóból, hogy az tényleg csodálatra méltó. Ugyanakkor ott van a klarinéton egy Szlovákiából származó roma származású fiú, ő is nagyon-nagyon jól halad, és a klarinét tanárt nem kell szintén bemutatni, mert a Seres Vili, hát ő fantasztikusan minden műfajban ott van, tehát aki nála végez, azt garantáltan, hogy a roma zenétől a jazzig mindent meg fog tudni oldani szakmailag, tehát nem lesz probléma. És hát a Bőgön ott van a Sárközi Bandi, aki szintén egy fantasztikus bőgös. A múltkor volt egy közös koncertünk, csak így zárójelbe jegyzem meg, egy szimfonikus zenekarral, és azt kell mondjam, hogy a kollégák, akiket az Áházitól kezdve a fesztiválig mindenütt játszanak, és mikor meghaladták, hogy ezek az emberek hogy muzsikálnak, akkor kiintettek nekem a kulisszába, hogy nem mondom, mert csúnya szóval mondták, hogy ez milyen fantasztikusan jó. Tehát eltátották a szájukat, hogy micsoda szakmai tudással rendelkeznek a tanáraink, meg a kollégáim tulajdonképpen, és hogy milyen művészi szinten tudnak együtt muzsikálni. Óriási volt. Tehát a cimbalmon ott ketten vagy hárman is vannak, akik már nagyon ügyes gyerekek, ők be is illeszkedtek a kis zenekarba. A cimbalmosoknál a Solymosi Vince tanít, nagyon kedves, aranyos stílusban tanít, azt kell mondjam, olyan türelemmel, angyali türelemmel és olyan nagy tudással. Ő ráadásul még Erdélybe is kijár tanítani ottani gyerekeket, tehát valami rendkívüli humánus és munkabírású kolléga ő is.
6: Azért azt mondjuk el a Vince esetében, hogy ő tulajdonképpen visszamment oda, ahol ő kezdett, ahol
5: van,
6: ő indult, hiszen a Lukács Mikinak növendéke volt még fiatalkorában.
5: Igen, tehát az biztos, hogy ez a legszebb dolog, ezt saját tanári pályámon is, mert volt egy rövid intermezzo, amikor én is tanítottam zeneiskolában, és akkor az volt a legnagyobb élmény, mikor visszajöttek azok a gyerekek, akiket mi neveltünk, vagy én, vagy a kollégák. Tehát ennél jobb dolog, mint mikor az egyik tanítványom visszajött tanítani, és kollégám lett, ennél szebb egy tanárnak ennél nagyobb örömet kevés dolog tud okozni.
6: De hát a
5: Jenő is tulajdonképpen, is, úgy, és ott van az öccse is, aki nagyon ígéretes
6: Dani,
5: énekes,
6: igen.
5: Dani,
6: igen.
5: Ő is nagyszerűen énekel, és akkor itt már lassan megyünk át a jazz tanszakra, ahol a Bordás Józsi, hát nem kell mondjam, hogy milyen fantasztikus tanár,
6: a dobtanár.
5: Hát olyan órákat látogattam nála, hogy csak a szuperlatívuszokat tudnék volna mondani, de nem dicsérem, mert a szemébe is megszoktam, tehát most már a rádióban ne dicsérjem, de ott van aztán a két Balog testvér, akik hát a gitár és a zongora jazz királyai, azt kell mondjam. Tehát én így jazz zongorázni nagyon kevés embert hallottam, vagy jazz gitározni, mint ahogy ezek a srácok csinálják.
6: Igen.
5: És ugyanakkor olyan alázattal tanítanak, és olyan türelmesek a gyerekekkel, hogy most már az az igazság, hogy a jazz tanszakon, tehát a könnyű zenei tanszakon ott már annyira híre ment, hogy ezek a srácok ott vannak, hogy folyamatos a jelentkezés. Tehát ott igazából nagyon nagy a válogatás, a merítés, az nagyon komoly lehetőségek vannak ott.
6: Tehát a sikerek is mutatják,
5: persze,
6: tulajdonképpen,
5: persze.
6: Hiszen most legutóbb a Sallai Dani.
5: Igen, a Dani országos versenyt nyert, a basszusgitárosunk második lett ugyan, de még nagyon-nagyon fiatal, tehát egy fiatal gyerekről beszélünk, tehát még nagyon nagy a kifutási lehetőség, és ugyanakkor vannak ott leánykák is, akik gyönyörűen énekelnek, akikből szerintem pillanatokon belül sztár lesz, mert nagyszerű adottságokkal rendelkeznek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy összességében a színvonal az fantasztikus. A táncosokról meg csak annyit, hogy egyetemi tanárok, tehát a balett, a táncművészeti főiskola tanárai is tanítanak nálunk, és az idén is felvettek egy kislányt, és tavaly is felvettek egy kislányt a főiskolára, tehát az azt jelenti, hogy azért komoly munka folyik, és hát azt kell, hogy mondjam, a közös produkciók azok, amikor ugye a teljes iskola megnyilatkozik, meg bemutatja, hogy fél évkor, karácsonykor vagy évvégén mit tanultak az elmúlt tanévben, akkor olyan előadások vannak, olyan koncertek, hogy csak a profizmus, tehát a profik szintjén táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, úgyhogy az fantasztikus a gyerekállomány, azt kell, hogy mondjam.
6: Novák Ivi nevét mindenféleképpen akkor említsük meg, hiszen
5: hogy ő a jazz énektanárnő, igen, ő
6: jazz énektanárunk.
5: Aki annyiban áldottabb helyzetben van, hogy ő hegedülni tanult, tehát az ő füle igen. Azért nagyon-nagyon kifinomult, és ő nagyszerűen tanítja a gyerekeket. Tehát én rendszeresen általában évente többször is bejárok órákra, megnézem, természetesen elsősorban azt, hogy nekik mire lenne szükségük ahhoz, hogy jobban tudjanak tanulni, felkészülni és teljesíteni, és aztán persze én is megbeszélek velük egy-két dolgot, elbeszélgetünk szakmai dolgokról is, tehát a körülményeket is próbáljuk folyamatosan javítani, mert hát valljuk be őszintén, hogy ez egy olyan épület és olyan iskola, ami folyamatosan megújul, hál' Istennek, hogy kapunk támogatást az állam részéről, és azt kell mondjam, hogy egyre jobb körülmények vannak ugyan, de azért még van mit fejlődnünk. Most például a nagy terem újul meg, új hangtechnikát vásárolt az alapítvány a tavalyi év folyamán az iskola, tehát hogy vannak azért nagyon komoly előrelépések, de azért az épület az már megharcolt néhány évtizedet, és azon még azért van mit felújítani, hogy egyre jobb körülmények legyenek, de általában nem ezen múlik, én a régi iskolámban, ahol igazgató voltam, kiírtam az ajtóra, hogy ne a körülményekkel, hanem a teljesítményeddel légy elégedetlen. Volt egy pici felháborodás, de mai napig én már eljöttem onnan, mert nyugdíjba mentem, de mai napig ott van, látom, hogy azért csak hatott valamennyire, hogy, mert tényleg így van az ember, hogyha én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy figyeljétek meg, József Attila hol született, el lehet menni a Gát utcába, van egy fantasztikus múzeum, hogy milyen nyomorúságból a világ egyik legszebb verseit írta meg. Szóval, bocsánat, nem a világ egyik legszebb verse, az egyik nagy kedvencem, nem árulom el, de hogy egy ilyen borzasztó hátrányos helyzetből, hogy mégis el lehet jutni, hogyha az ember nem hagyja magát, és van tehetsége, és van kitartása. Úgyhogy nem a körülményekkel kell foglalkozni, hanem tanulni kell, gyakorolni, és becsületesen órákra járni, és szorgalmasan készülni. És olvasni sokat, ezt mindig mondom a gyerekeknek. Én azt a szünetekben mindig beszélgetek sokat velük, és akkor mindig mondom, hogy gyerekek, olvasni, olvasni, olvasni, mert nem divat ugyan, de a műveltség nélkül nem lehet. Tehát aki nem elég tájékozott, nem a napi aktualitásokban, mert az egy dolog, arról is kell tudni, de a műveltség nélkül nem lehet valaki jó zenész. Lehet fantasztikusan tehetséges és technikailag nagyszerű előadó, de végül is a mély érzéseket, azon kívül, hogy születünk a nagyon mély érzéseinkkel, az csak akkor lehet igazán kulturáltan és szépen, és a stílusnak, és a helyzetnek, és a szövegnek akár megfelelően egy magyar nótát is előadni, csak ha műveltséged van, hogy tudod, hogy abban a helyzetben mettől meddig, mit illik, mit nem. Én nekem legalábbis ez elvem, hogy anélkül nem lehet jó muzsikus valaki.
6: Sőt, én azt gondolom, egyébként tovább megyek egy lépéssel, hogy a viselkedés is hozzátartozik természetesen, hiszen hogyha például Farkas Gyulát nézzük, aki ugyebár a Rajkók atya, tehát a zenekarnak a megalapítója volt, aki 1952-ben alapította a Rajkó zenekart, és ott tanította a fiatal Rajkókat egészen 1990-ig, egyébként éppen augusztus 18-án volt a születésnapja. Ő például nem csak zenére tanította a gyerekeket, tehát nem csak zenekari foglalkozásokat tartott nekik, és tanította őket kézről, az ő speciális módszerével, de majd erről is beszélgetünk természetesen, hanem ő nevelte is ezeket a gyerekeket. Tehát, hogyha valaki mondjuk túl hosszú hajjal jött be a zenekari próbákra, akkor elzavarta a gyereket, hogy akkor menjen, és akkor szépen vágja le a haját. Mert ez így túl hosszú, igen, és nem volt elég.
5: Ildomos.
6: Igen, nem volt akkoriban azért ildomos, vagy nem volt tiszta a cipője, vagy esetleg nem úgy állt rajta az öltöny. Ő tulajdonképpen nevelte, kinevelte ezeket a gyerekeket, igen, és egy olyan generációt, muzsikus generációt nevelt ki, akiket egyébként még az utcán is megismertek, hogy igen, ő egy rajkós, látszik igen, rajta.
5: Igen. Hát az egy más generáció volt, az biztos.
6: Igen,
5: és ami ide kapcsolódik, az, amit én is gondoltam, és akartam is említeni, hogy az alázat.
6: Áh, nagyon fontos.
5: Mert az alázat nélkül, igen, tehát alázat nélkül sehol az életben nem fog az ember úgy előre jutni, mert akkor azt jelenti, hogy se a szakmájával, se a munkájával, se a tanáraival szemben, senkivel szemben nem alázatos. És hát azért valljuk be, hogy ott kezdődik az egész, hogy kapunk a Jóistentől egy ajándékot, egy tehetséget, és ha ezt nem becsüljük meg, és nem vagyunk alázatosak ezzel az ajándékkal szemben, nem úgy bánunk ezzel az ajándékkal, ahogy kell, akkor ennyi kidobott idő volt, és egy elrontott élet következik belőle. És a viselkedés, amit említesz, hogy a Gyula bácsi hogy tanította őket, hát mi is a szünetben folyamatosan okítjuk őket, hogy igen, tessék köszönni, előre köszönni, a lányokat előre engedni, legyél úriember, nem tesszük fel a lábunkat úgy, ahogy nem kell, nem ülünk úgy, ahogy nem kell, tehát nem dobálunk el semmit a kuka igen, mellé. Tehát,
6: a nevelés.
5: Ez folyamatos. Igen. Nekem a szüleim szerencsére mind a ketten pedagógusok voltak, és ezt láttam, hogy ez nem egy... Én véletlenül lettem végül is pedagógus, mert nem ennek készültem. Történelem tanári illúzióim még voltak, mert azt nagyon szerettem, de végül is hangszeres muzsikus voltam, és véletlenül lettem pedagógus, de mivel őket láttam, hogy ez nem egy 5-6 órás napi feladat, hanem vége volt, és akkor jöttek a szülők édesapámhoz, és kérték, hogy tanár úr segítsen, vagy ez a probléma, vagy ez az ilyen. Tehát ez egy, nem azt mondom, hogy 24 órás feladat volt, de folyamatos. Tehát nem lett vége azzal, hogy kicsengettek,
6: ezért
5: bezárták az iskolakaput, azzal nem lett vége.
6: Na de ezek a pedagógusok. Tehát
5: ezt másképp nem is szabad csinálni.
6: Ezért hívjuk pedagógusnak, nem pedig tanárok.
5: Tanárok,
6: tehát akik csak letanítják az órákat.
5: Tanítják, igen, és vége, és kicsengettek, se elrohan.
6: Sajnos.
5: Igen, azt nem szabad.
6: A műsorunk első felében dr. Szent Királyi Aladár hegedű művész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt a vendégem, aki mesélt nekünk a következő héten, vagyis augusztus 26-án és 27-én esedékes felvételi vizsgákról. A beszélgetés folytatását holnap este 22 óra 5 perctől hallgathatják meg. Most pedig a folytatásunkban ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk az életéről, a médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk a műsorunk folytatásában is!
7: De említhetném a Gusztinak, a Nagy Gusztinak ugye az önéletrajzi könyvét. Hát lépte nyomon azt olvasom, hogy mindenhol könyörök, hogy segítsen valaki kiadni. Hát hol élünk? Úristen! Hát amit az ember is megtapasztalt az élete folyamán, a cigánytelepről indult, és hová jutott, és ez mind leírja egy könyvben, és ez nem kell senkinek. Szóval, és akkor most nem állítok szembe semmit, hagynál csak szembe semmit, mert sokan nem örülnének, hogy viszont az meg kell. És akkor mindenki gondoljon bármit.
6: Egy kicsit evezzünk a média vízére, hiszen 2001-ben megalakult a Rádió C, ahol te is, és természetesen akkor még én is jelen voltunk az alapításnál. Az egy óriási pillanat volt, amikor megszólalt először a rádió.
7: Csak példának tudom hozni, hogy egy olyan érzés volt, mintha rabszolgasorsból lettünk volna felszabadítva. Ezt tudom hasonlítani, mert hirtelen lett hangunk, hirtelen lett egy olyan szócsövünk, ahol magunkról, gondolatainkról, a lelkünkről, kultúránkról a roma emberről beszélhettünk. És kérdezhettünk, ismerkedhettünk a többségi kultúrával, úgyhogy mi is kérdezhettünk, visszajelzéseket kaptunk. Kegyelmi időszak volt az, azt hiszem nekünk, igen.
6: Ez a 10 év.
7: Így van.
6: Hiszen 2011-ig szólt a Rádió C.
7: Igen, sajnos annak is vége lett.
6: Viszont most van Dik Rádió.
7: Igen.
6: És te előtte viszont, mielőtt a Rádió C-be keveredtél, már a Cigány magazinnak a megálmodója, illetve elindítója voltál. Mesélj nekünk erről az időszakról, hiszen ez is egy történelmileg jelentős pillanat lehetett.
7: Igen, az volt. A megálmodója nem én voltam, én csak az ihletője voltam, mert amikor a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződtem, akkor a Békés Sándor az ottani Pécsi körzeti stúdió igazgatója keresett meg, hogy ha már itt vagyok, akkor felmerült egy ilyen ötlet, hogy egy cigány magazint indítanának a cigány kultúráról, és egyáltalán a cigány emberek életéről, minden, ami ehhez kapcsolódik, művészetekről, stb. Hát nekem több se kellett. Hát az is egy olyan öröm, hogy nem akartam elhinni, hogy ébren vagyok-e, vagy álmodom. És percek alatt elindult két fantasztikus tehetséggel, Rózsavölgyi Erzsébet riporterrel és Kuruc István szerkesztő riporterrel, és így hárman beindítottuk a Cigány magazint, Békés Sándor felügyelte, ötleteket adott, ez egy nagyon jó, igazi örömmunka volt. Hát, ugyanúgy, mint a Rádió C, ugyanúgy nem egy kényszer hatására, és tényleg a cigányok közé mentünk, borzasztóan örültek nekünk, szeretettel fogadtak mindenhol. Az is egy kegyelmi állapot volt.
6: De ez még a 80-as éveknek a vége, ha jól tudom.
7: Igen, akkoriban indult, ugye 87-ben szerződtem a Pécsi Színházhoz, és ha jól emlékszem, 88-ban ez már elindult. Az, hogy meddig tartott, azt most már nem tudom, bocsássa meg nekem mindenki, fogalmam sincs, de utána, miután nagyon sikeres lett a műsor, hiába volt körzeti adás, az egész országban híre ment, és egyre nagyobb visszhangja volt. Na ezért aztán elvették a Pécsi Körzeti Stúdiótól erővel, és bekerült a nagy magyar televízióba, ami nekünk fájdalmas volt, de azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a romáknak és a többségi társadalomnak ez volt a jó lépés, hogy országos műsor vált belőle.
6: A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 2010-ben jutalmaztak, ami szintén egy nagy elismerés a szakmai kiteljesedésedben, gondolom.
7: Mit éreztél? Csak az enyémben, az a Cinkapanna Cigány Színház kapta. Tulajdonképpen az addigi munkánkat, tehát a 93-tól, amit letettünk az asztalra és bizonyítottunk, egyszerűen kikerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház bármilyen szempontból. A média, tényleg rádiók, újságcikkek, tehát rengeteg érdeklődés mutatkozott irántunk, és ezért országos hírnév volt, tehát elkerülhetetlen volt a Cinkapanna Cigány Színház, és ennek következménye volt ez a díj is.
6: Később nemzetiségekért díjjal is jutalmaztak, ami gondolom szintén a Cinkapanna Cigány Színházhoz köthető.
7: Igen, az már tulajdonképpen a személy szerint nekem címezték, de természetesen azért, mert hogy én tulajdonképpen a címere vagyok a színháznak, vagy a logója, vagy nem tudom, hogy nevezem magamat, úgyhogy nem vonatkoztatható el természetesen attól, hogy a Cinkapanna Cigány Színház 93-tól milyen munkát végzett, milyen úttörő munkát végzett, de ugye azt egy személynek adományozzák, ezért kaptam én személy szerint, de ez valójában ez is a Cinkapanna Cigány Színház díja.
6: Mennyiben más egy színházat vezetni, szervezni, mint esetleg a színészetben kiteljesedni?
7: Hát teljesen. Ehhez én nem értek, tehát a színház vezetéshez nem értek. Kókler vagyok benne, de a muszáj rávitt. Tehát kénytelen voltam. Ma is tanulom, tehát az, ami ezzel jár, az egy borzalom. Tehát egy kőszínház struktúrája az körülbelül, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de durván 150-200 ember munkája. Abból áll össze egy előadás, amit a kedves nézők esténként látnak egy színház teremben. Ott a színészek mögött mindenestül 150-200 ember munkája van.
6: Tehát nem csak az, akit fent látunk a színpadon, hanem természetesen mondjuk a fodrász, a paruka készítő, a díszlettervező, és még sorolhatnám,
7: hogy... A jegyárus, mind... a portás, aha, aha. A büfés, az öltöztető, hát a kellékes, igen. A gazdasági iroda, a művészeti iroda, uh-huh. A menedzsment, a titkárság, és sorolhatnám még tovább. Na most ezt a munkát két ember végzi. 93 óta két ember végzi. Azért ezt gondoljuk át, hogy ez milyen munkával jár. Pályázatírás, elszámolás, könyvelés, szervezés, menedzselés, takarítás, jelmezmosás, szövegtanulás, és közben a színésznek is ott kellene, és az a legborzasztóbb, hogy arra jut a legkevesebb idő. Uh-huh. És én ebbe fásultam bele egy kicsit, hogy 80% a háttérmunka, és 20% az, ami nekem a szakmám, és amit én imádok valóban csinálni, az 20%. És én szeretném 100%-ban csinálni, de ez az ára annak, hogy működjön.
6: Viszont óriási.

0: nemzeti vált a Várszínházban. Ugye a Várszínház volt a stúdiószínháza az akkori Nemzeti Színháznak, és a Várszínházban volt hányban, úristen, talán 92-ben az első nemzetiségi színházi fesztivál, ahol 4 nemzetiség szerepelt a mostani 13-mal szemben, és ott a mi színházunk képviselte a cigány nemzetiséget. Szóval ez, hát ez egy gyerekek, hát ez egy olyan óriási, az egész századnak az egyik legnagyobb rendezvénye volt, történése volt, és ez már történelem tulajdonképpen. Azért egy, az, hogy van cigány színház, az, hogy mint nemzetiségi színház ezt elismerik, az, hogy egy nemzeti színház behívja egy nemzetiségi színházi találkozóra, hát fantasztikus. De hát tulajdonképpen mindenhol egy olyan úttörő munkát kellett elsőként megvívni, mert ezek mind nagy csaták voltak, amik sikerrel végződtek, hála Istennek, és tényleg országos siker volt, sőt, határon túli siker is volt, mert aztán hívtak minket Ausztriába, Szlovákiába, Romániába, most remélem nem felejtek ki semmit. Tényleg óriási siker volt.
1: Ez érdekes kérdés, hogy egy külföldi országokat is említesz, hiszen egy zenész esetében a zene az egy nemzetközi nyelv, de a színművészet, ott viszont, hogyha magyarul zajlik az előadás, nehezen tudom elképzelni, hogy az esetleg feliratozva, mint az operáknál zajlanak az előadások?
0: Most
1: hogy
0: már.
1: Működik?
0: Most már igen, most már a technika lehetővé teszi, de hát azért abban az időben ez még nem volt olyan hétköznapi, hát egy nagy nemzetközi fesztiválnál esetleg. Na de akkor még ez nem volt lehetséges. Tudod, hányszor bántam én, hogy nem zenész lettem? Miért nem zenész lettem? Miért nem tanultam meg valami? Hogy tanultam hangszeren, csak abba hagytam sajnos. Vagy miért nem énekes lettem? Hát az egész világot bejárhatnám. De aztán mindig visszatérek a kaptafámhoz. Mert szeretem. De az az igazság, hogy ugye a határon túli magyar ajkú közönségnek játszottunk főleg, ami nagyon fontos, de voltak olyan nézőink bőven, akik nem beszélték a magyar nyelvet, és hát valamilyen módon megértették, és élvezték, és szerették. De hát én is néztem, meg mindannyian néztünk szerintem külföldről érkező színházakat, amelyeket nem értettük, és mégis olyan élményt adott, amit nem felejtünk azóta sem. Tehát nincs ez annyira kizárva, de ebben igazad van, hogy tényleg a zene és az énekhang az nemzetközi. A színészet nem.
1: Én emlékszem, egyszer voltam egy japán nyelvű nószínházi előadáson, és hát nem sok mindent értettem belőle, de minden esetre nagyon-nagyon izgalmas volt számomra.
0: A kultúrát tehát, hogy megtapasztalni, hogy pontosan, mennyire más, és a igen, mozdulatok. Igen. Ez azért a színészetben a mimika, a testbeszéd, ki lehet azt következtetni, lehet érni, hatással van. Tulajdonképpen az emberi testre, szervezetre, lélekre hatással van a színművészet, és ez alól tök mindegy, hogy milyen ajkú éppen az ember, azért az embernek, az emberre való hatása érvényesül.
1: A műsorunk második felében ismét Jónás Judit színművésznő, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk az életéről, médiában betöltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. A beszélgetésünk folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik. Hallod?
1: Kikereman! Dragones mutó nedevre szára kávtume. Rolácsó paungro. Kadi hili vishávlas muro signokál. O Giorgio!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lépett hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelték. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek árrés korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva meghosszabbították. Az új törvényt a képviselők gyorsított eljárásban vita nélkül fogadták el. Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról, adta hírül a közmédia. A rendőrök a 13. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bank számláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten. A színésznek 2 évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 000 dollár értékben, leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait. Biológiai gyérítéssel megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípő szúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek majd, míg a Duna környékén és több nyugat-magyarországi térségben földi eljárás lépnek fel a tenyészőhelyeken. 1700 ember került karanténba francia partoknál, miután a norovírus miatt meghalt egy utas. A tengerjáró hajón további 50 ember mutatja gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A 90 éves elhunyt nem mutatta a gyomor- és bélrendszeri betegség tüneteit. A halál okát még nem állapították meg hivatalosan, mivel a halottkém teljes jelentésére még várnak. Az Ambition nevű hajó egy 14 éjszakás körutazáson vett részt 1233 többségében angol 100 utassal, de a karantén a több száz fős legénység is vonatkozik. A hajó pénteken indult Belfastból, szombaton pedig Liverpoolból. Az üzemeltető társaság szerint utóbbi kikötő elhagyásakor kezdett el nőni a fertőzöttek száma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 21-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsorunk első felében ismét dr. Szentkirályi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője lesz a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a következő héten, augusztus 26-án és 7-én 9 órától esedékes felvételi vizsgákról, valamint az iskolának a történetéről. A program második felében ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk negyedik felében mesél nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és a szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Térjünk vissza egy kicsit kellemetlenebb vizekre, mégpedig az, hogy a cigányzene az kétségtelenül sajnos manapság nem feltétlenül az aranykorát éli. Tehát aki bekerül ide a Rajkóba, az milyen pluszt kap, egyáltalán meg tud élni majd abból, hogyha itt végez?
5: Én azt hiszem, hogy igen.
4: Én azt, is így gondolom határozottan, csak ezt tegyük rendbe a
5: fejében. Én pár éve kerültem ezzel a iskolával közelebbi kapcsolatban, amikor a dr. Berendi Beatrix megkért, hogy ismertük egymást már nagyon, több évtizedes ismerettség, vagy megkért, hogy jöjjek segíteni, mert hogy jó lenne, ha lenne egy zenész is a vezetőségben. Így csöppentem én ebbe bele. Évekig kerülgettem, mert általában az van, hogy ha valamit csinálok, akkor nem szeretek másfele kacsingatni, hanem azt komolyan csinálom. És miután nyugdíjba mentem, én úgy éreztem, hogy lezártam egy eléggé normálisnak nevezhető kisebb-nagyobb sikerekkel teli pályát, és én úgy gondoltam, hogy én annyi mindent kaptam a sorstól, a jóistentől, az emberektől, az élettől, hogy valamit jó lenne, ha visszatudnék adni. Sokáig azon gondolkodtam, hogy elmegyek és hegedűt tanítok a Vakkok Intézetébe, de aztán ez jött ez a kérés szembe velem, és akkor nyilván tudom, hogy milyen a helyzetük a Észak-Magyarországon, majd itt ott a roma falvakban főleg, vagy külvárosi részeken a gyerekeknek milyen nehéz sorsuk van, hogy mennyire muszáj onnan kitörni, muszáj onnan egy pályát mutatni a gyerekeknek, és akkor itt kanyarodnék vissza ahhoz, amit kérdezte, hogy milyen jövő vár rájuk. Ezek a gyerekek, akik ide járnak az iskolába, ezeknek azt kell mondjam, hogy minden lehetőségük megvan arra, hogy megéljenek jól, normálisan és méltóan a tudásukból, a szakmájukból. Nyilván, hogy azt, amit te mondasz, hogy nem tizede annyi a zenés vendéglő Budapesten a számuk most, mint volt ezelőtt 30-40 évvel, ez egyértelmű. Csak az az érdekes, és ezen éppen gondolkodtam valamelyik nap, hogy itt van a cigányzene. Tudjuk, hogy a magyar nóta, hogy egy párhuzamos világ valójában a magyar népdal meg a magyar nóta nem ugyanaz, és itt volt az, amikor a Brassai meg a Liszt összevesztek még az 1800-as években, hogy a Liszt állította, hogy az az igazi magyar zene, a Brassai pedig mondta, hogy nem, és aztán természetesen Bartókék, Kodályék, tehát az a generáció aztán egyértelmű válaszokat adott a felmerülő kérdésekre, de itt van az a hihetetlen dolog, hogy mindenki, tehát még az én generációm a rádióban hallgattunk, mert nem volt televízió, amikor én megszülettem például, vagy volt adás, csak nekünk nem volt egy pár évig, és akkor hallgattuk a rádiót, és ott rendszeresen volt jó ebédhez szól a nóta, vagy Móta Csokor, vagy magyar nótákat rendszeresen hallottunk, és akkor úgy feltűnt, hogy a magyar nóta akkoriban mennyire megbecsült része volt a szüleinknek, a generációnak a szórakoztató zenéje volt, legalább olyan szinten, sőt, jobban, mint annak idején ezek a táncdalok, vagy az ilyen könnyezenei számok. Tehát arra mulattak az emberek. A 90% magyar nótát hallgatott, és erre bulisztak, ahogy mondanánk mai szóval. Na most az az érdekes, hogy ma ez úgy tényleg, ahogy mondott, hogy egy kicsit háttérbe szorult, csak az az érdekes, amikor bemennek egy ilyen előadásra, hogy bemegy valaki egy kocsmába, idézőjelben kocsmába, egy vendéglőbe, ahol élő cigányzene van, akkor tátott szájjal hallgatják, mint a világ 8. csodáját, és nem tudnak betelni vele, és nem akarják elhinni, hogy ilyen létezik. Vagy elmentünk a gyerekekkel külföldre, volt például Vukováron utoljára egy június 4-e összetartozás napi koncertünk, és nem akarták elhinni, vagy Lengyelországban, Vielicskában voltunk februárban, és nem akarták elhinni, hogy ezek a gyerekek játszanak. A teremben próbáltak, és benéztek az ottani zeneiskola tanára, és nem akartak hinni a szemüknek, hogy ez fiatal gyerekek játszanak, és muzsikálnak, és ilyen szinten, ilyen tudása. Vagy elmegyünk hangbeállni, például volt a Margit-szigeten most egy ilyen, hát nem szabadtéri volt, a kristályteremben, ott a régi Margit-szigeti kristályvíz forrás helyén, ott van egy nagyon jó kis koncertterem, és ott a konzik voltak tulajdonképpen, a budapesti konzik, és köztük bennünket is meghívtak szerencsére, és hát mikor látták, hogy ezek, hogy muzsikálnak ezek a gyerekek, akkor a konzis tanárok tátott szájjal hallgatták őket, és az ottani szervezők is nem akarták elni, hogy itt nem kell hangbeállni, nem tudom, egy fél óráig. Itt 2 perc alatt megvolt a hangbeállás, mert mindenki tudta a dolgát, és olyan profi szinten alkalmazkodtak egymáshoz, muzsikáltak a gyerekek, hogy hihetetlen volt. És az, hogy mindent kotta nélkül, tehát az is természetes, a világ legtermészetesebb dolga, hogy mindent fülhallásból megtanulnak pillanatok alatt, és abban a hangbeállásban játsszák szinte le, ahogy a, nem tudom, aki a éppen az énekes, ha nem bírja a hangmagasságot, lejjebb mennek, ha magasabban gyakorolta be a számot, akkor feljebb mennek. Tehát nincs gond, vagy össze kellett játszani a lengyel zenekarral, egy ilyen közös produkció volt. Hát ők hetekig gyakorolták azt, amit a Nyári Laci keze alatt fél óra alatt úgy gatyába rázott, hogy így mondjam, finom szólva, hogy tehát úgy pontra tette, egy pillanat alatt a hangnemváltásra nem volt gond. Ja, nem ebben a hangnem, akkor gyerekek, így, egy fel. Tehát nem volt probléma. Tehát ez zseniális, ez utolérhetetlen. Tehát ez egy olyan kincs, és amellett, hogy a hungarikum, hát ez egy elcsépeltnek nevezhető szó, de hát ilyen a világon sehol nincs. Nem csak, hogy Budapesten ez a Rajkó iskola, ez a gyerekekkel foglalkozó csoda, meg a Gyula bácsiéknak az öröksége, hanem ilyen szerintem a világon sehol nincs. Pedig itt a környéken azért a románoknál, a szerbeknél, a balkáni nép országoknál azért komoly cigányzene hagyományok vannak, de ilyen ott sincs.
4: Mi ennek a titka? Mi lehet az a motívum, az a részlet, ami miatt tulajdonképpen ilyen sikeresek és ilyen hatékonyan tanulnak ezek a gyerekek itt a Rajkóban?
5: Hát én azt hiszem, hogy a elsősorban nyilván az adottságokkal születni kell, mert van, amit nem lehet soha megtanulni. Tehát ezt szorgalom, az azt mondják, hogy 80% és csak 20% a talentum, hogy így mondjam, a szorgalom, a tehetség, de ha az a 20% nincs meg, akkor bármit lehet csinálni. Tehát mi is látjuk rögtön a gyerekeknél, ahogy bejön, megfogja a hegedűt, hogy na, ebből lesz valami. Az egy perc után látszik. Tehát az, hogy a több generációs cigányzenész dinasztiák vannak már Magyarországon, tehát itt Budapesten főleg, az biztos, hogy valamit kell, hogy jelentse, mert tudjuk, hogy a Nizsiszki is, aki már nem tudom, negyed vagy ötödik generációs táncos volt már a családjában, őnek olyan adottságai voltak, tehát olyan ugrásokat és olyan antrosassziszeket csinált, ami hát tényleg ezelőtt 150 évvel az hihetetlen volt. Tehát valószínűleg valami, mégis azt mondjuk, hogy a genetika az ilyen, meg olyan, meg amolyan, de lehet ugye egy picit azért a sok csiszolással valamit a következő generációnak csak sikerül ebből átvenni. Tehát ez biztos, hogy a tehetség. Amellett pedig, hogy nekik ez egy, hogy is mondjam, egy fantasztikus kitörési lehetőség azoknak a gyerekeknek, akiket például a vidéken is jártunk, meg van 17, ha jól emlékszem, kihelyezett tanszakunk a kisebb falvakban, meg kisebb városokban, ahol tanítanak kollégák. Tehát, hogy nekik ez egy kitörési lehetőség is ahhoz, hogy ha valamiben nem tudnak másban megmutatkozni, akkor a zenei tehetség az nekik egy óriási adottság, és ebben én hiszek, hogy ez nekik nagyon-nagyon nagy lehetőség. És itt csatlakoznék arra a gondolatra, hogy tehát nálunk az iskolában azt kell mondjam, hogy minden a gyerekekről szól. Tehát olyan szinten a vezetőség is, meg a kollégáim is annyira próbálnak úgy hozzáállni, olyan segítő módon, olyan a szakmaiságra kihegyezve, tehát hogy itt minden a zenéről szól, a művészetről szól, tehát hogyha valaki valamilyen tárgyból gyengébb is lenne, azt olyan szinten segítik a tanárok is, hogy csak csodálattal tudok beszélni róluk, türelmesen, tehát annyira tehetséges egyik-másik gyerek, hogy szinte neki a például a szolfés tanulás az, ami minden zenésznek általában gondot okoz, vagy nem egy szeretett tantárgy. Tehát aki ott is, ha valaki szakmailag már rég túl van azon a szinten, amit szolfésból kell tanulni, mégis a tanárok, a tanárnő az olyan csoportbeosztást csinál, hogy az ő szintjüknek megfelelően okítsa őket. Mert a másik dolog, amit most azért, amiben változtatunk, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a klasszikus zeneoktatása is. Tehát a Rajkó módszer az egy dolog, de a mai világban mindig ezt a szünetekben, amikor beszélgetek a gyerekekkel, mondom, gyerekek, olyan is majd elő fog fordulni, hogy egyszer csak ott vagy egy bandával, és valaki éppen nem jön meg, mert valami történt. És így elé tesznek egy kottát. És akkor mi van? Ott van az életed lehetősége akár, és te nem fog, ha nem tudsz kottát olvasni első osztályon, tehát simán ne tudja a prima vistázni, blattolni, akkor baj van.
3: A műsorunk első felében ismét dr. Szent Királyi Aladár hegedűművész, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium művészeti vezetője volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a következő héten, augusztus 26-án és 7-én esedékes felvételi vizsgákról. A folytatásban ismét Jónás Judit színművész, a Cinkapanna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk negyedik részében mesél nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. Tartsanak velünk a folytatásban is!
4: Milyen szerepeidre emlékszel vissza legszívesebben?
6: Mindig azt szeretem a legjobban, amit éppen akkor adott pillanatban játszom, de most, ha így nagyon ki akarok emelni, akkor volt a Vörös Sándor Pszichéje, ami egy monodráma volt. Imádtam Vörös Sándort, a Pszichét, amikor elolvastam, akkor teljesen oda meg vissza voltam. Mert hát ugye kiderült, hogy a Pszichében van cigányvér, csörgedezik benne cigányvér, amit ezt erre nem feltétlenül fektettek addig hangsúlyt, én meg jó kihangsúlyoztam. De maga a mű egy fantasztikus írás. Károlyi, ami Vörös Sándor felesége is eljött a bemutatónkra, és hatalmas virágcsokrot kaptam tőle, és tényleg szívből gratulált, és megköszönte az előadást. Vagy Lorkának a kötete, a Cigány románcai, amikor a kezembe került, azt az izgalmat, azt az érzést, hogy úristen, spanyol országban ért egy ilyen költő, és ugyanazt érzem, amit ő ott, hogy lehet, hogy ugyanúgy elindítja a lelkemet, az agyamat, a fantáziámat, és rólunk beszél, szóval ezek a találkozások, ezek nagyon-nagyon megrázóak tulajdonképpen, és örökérvényűek. Vagy Márqueznek a 100 év magány. És egy nagyon keveset értettem belőle, mert azt talán 13 éves koromban olvastam. De az egésznek a hangulata, az egész füllett dráma. Szóval azt azért éreztem, hogy ezek mi vagyunk. És tulajdonképpen ezek mind olyan meghatározó szerepek voltak, amik, de még sorolhatnám, mert mindegyiket nagyon szerettem. Vagy Josephine Baker élete, ugye a 900-as évek elején a néger énekesnő, aki forradalmár volt. Először afroamerikaiaként színpadra lépett, és bejárt az egész világot, és Európába, a Molerúzsban és stb. Helyeken fellépett. Na de hogy? Ezt is külön a Forgács András és Böhm György, az akkori igazgató, Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, Lengyel György kérésére írta meg kifejezetten nekem, mert én olvastam a Josephine Baker életét, és felelőtlenül az igazgató úr megkérdezte, hogy miért, mit szeretne játszani, nem volt más ötletem, éppen akkor azt olvastam és rávágtam, hogy hát például ezt, hát a fene gondolta, hogy megvalósítja, létrehozza. Én voltam a legjobban betojva, amikor közölte, hogy jó van Judit, akkor ez meg lesz írva, dolgoznak rajta a fiúk. És találtak egy olyan történetet, ami hát annyira szíven ütött, és azt mondtam, hogy igen, akkor ezt én át tudom élni, és a magamévá tudom tenni. Mert az, hogy én gyönyörűen énekeljek, és úgy táncoljak, mint Josephine Baker, hát azért ahhoz egy jó pár évtizedet el kellett volna töltenem táncórákkal és énektanulással. Na de a történet maga az, hogy már világsztár volt Josephine Baker, amikor Magyarországra érkezett, és amikor ezt meghallotta az akkori belügyminiszter, akkor betiltatta. A nyugatiba érkezett meg, de ez megtörtént, tehát ez így történt annak idején, utána lehet olvasni. Egyetemistákat küldtek ki, hogy tojással dobálják meg, tehát ez a rasszizmus című történet. És neki külön egy személyben a belügyminiszternek és a helyetteseinek, akik ott ültek, elő kellett, mint egy vizsgabizottság, elő kellett adnia külön a műsorát, hogy eldöntsék, hogy engedélyezik-e. Egy világsztár volt, még egyszer mondom. Tehát a világot bejárta, a legelőkelőbb helyeken lépett fel, és várták vissza, és könyörögtek neki, hogy vállalja el a fellépést. És neki ezt itt Budapesten ezt kellett átélnie. Hát persze, hogy azt mondtam, hogy akarom ezt a darabot. Mert mindig egy cigány színháznak azért a faji megkülönböztetés ellen élen kell járnia. Tehát mindig fel kell hívni a figyelmet. Mindig emlékeztetni kell az embereket arra, hogy nem vagyunk alacsonyabb rendűek, semmi, se más, másságú ember, legyen az más színű, alacsony, kövér, tök mindegy, hogy milyen bélyeget ragasztunk rá, egyenlőek vagyunk, és az értékeink és az intelligenciánk határozza meg, a cselekedeteink határozzanak meg minket. És az alapján ítéljük meg egymást, és ne az alapján, hogy milyen a külső jegyeink. És még sorolhatnám, igen, a szerepeket, de kevés a műsoridő.
4: Volt olyan színésztársad, aki valamiért rendkívüli módon inspirált a színpadon? Illetve nagyon büszke voltál arra, hogy vele léphettél fel?
6: Hú, na persze! Hát kezdem a Vígszínházzal, ugye ott voltam gyakorlaton, hát Bánsági Ildikó, tulajdonképpen az elérhetetlen kategória, Kern András, Jászlóira szembe, hihetetlen volt, hát nem, úgy kellett belökni a színpadra, mert nem hittem el, hogy én ott játszom. Azokat az színész óriásokat, hát én még láttam Rutkait az öreg hölgy szerepében, és tényleg sorolhatnám ezeket a színész óriásokat. Aztán folytatódott a Pécsi Nemzeti Színházban Vári Évával, több darabban játszottunk. Szegvári Menyhért rendezett, Sipos Laci, aki nagyon fiatalon elment sajnos, fantasztikus színész volt, de az egész akkori gárda a Pécsi Nemzeti Színházban egy csoda volt. Mindegyiket külön, mindegyik megérdemelni, hogy felsoroljam tényleg, és vegyük úgy, hogy fel is soroltam őket, utána lehet nézni. És a Vígszínházban is. Lukács Sándor, tényleg, ja Istenem, egy csodák volt, Koltai Róbert, és rengetegen, akik akkor már akkora színész zsenik voltak, és akkora színész óriások, és olyan szakmai tudással rendelkeztek, hogy én azt se tudtam, hogy lehet ennyit mindent megtanulni ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy igen, mindegyiket sorolhatnám.
4: Hogy érzed, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, egy olyan nyelvvel, ami tulajdonképpen a színművészeket valahol egy kicsit bezárja. Mi is akkora tehetségekkel, óriásokkal rendelkezünk, mint mondjuk egy angol nyelvű ország?
6: Abszolút. Sőt, szerintem most nem akarom azt mondani, hogy sokkal tehetségesebbek, nem. Hát persze van tehetségtelenebb is, de nagyon sok színész, ha már ott kezdjük, ugye, hogy a vasfüggöny nélkül élünk, és nyitva van a világ számukra, akkor világhírűek. Borzasztó nagy tehetségek vannak, de ezt már hála Istennek nem csak mi mondjuk, hanem rengeteg külföldi, akár tengeren túli, akár európai rendezők, filmrendezők többször elmondták, többször hangsúlyozták. De ennek talán az egyre több Oscar-díj is a bizonyítéka. Most talán kevesebb magyar film készül, nem talán, hanem kevesebb magyar film készül, sajnos, tehát nem dübörög úgy, mint a 80-as, 90-es évek környékén. A rendezők, a borzasztó tehetséges rendezők ugyanúgy megvannak, ugyanolyan ötletekkel, ugyanolyan tehetséggel, mint Jancsó, mint Szabó István, mint Bacsó, és sorolhatnám megint a rendező zseniket a filmekbe, filmrendezők között. Ugyanúgy, csak egyszerűen megakadt, vagy megakasztották, és a bulvár felé vitték ezt az ipart is.
4: Mi lettél volna, ha nem színész? El tudod magad más szerepben is képzelni?
6: Persze, konkrét elképzelésem volt. Kisebb koromban még tanár szerettem volna lenni, de aztán azt felváltotta az ügyvéd. Nagyon erősen ügyvéd akartam lenni. Olyannyira, hogy a színészi pályafutásom közepetáján még a Pécsi Jogi Egyetemre be is adtam a jelentkezésemet, hogy levelező szakon elvégzem. Nagyon komolyan, mert annyira érdekelt, és annyira szerettem volna ügyvéd lenni, ügyvéd is lenni. És hát gondoltam, hogy a kettőt együtt majd valahogy. De sajnos akkor született meg a második gyermekem, aki fogyatékkal élő. És ez aztán végképp lehetetlenné tette, hogy ezt az álmomat is megvalósítsam. Mert azóta 0-24 órában igényel a gyermek, de a másik gyermek is, a színház is 0-24 órát igényel, igen. Úgyhogy ennyi bőven elég, örülök, hogyha ebben helyt tudok állni.
4: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, egy tizenévesnek, akit érdekel a színművészet? Szeretne színész lenni, szeretne a tévében szerepelni, szeretne egy filmben részese lenni mondjuk a játéknak, vagy csak akár egy színháznak a színpadán?
6: Hát akkor két részre osztom a választ. Az egyik a nagyon rossz tapasztalatom és negatív érzésem, és ezt nem tanácsolom, ezt a részét. De akinek ez megy, az megy. Gondolok itt arra, hogy ma már bárkiből lehet színész. Ha körülnézünk a rádióban, a televízióban, a filmekben, a színpadon és bárhol, most nem mondom ki, kifejezetten nem mondom ki azoknak a csatornáknak, internetes platformoknak a nevét, ahol már ott szerepel, és akkor ő már színész, ő már sztár, ő már celeb. Sajnos így is van. És onnan tulajdonképpen rögtön bekerülnek produkciókba. Tehát az a munka, amit mi diplomás színművészek iszonyatos verítékkel, odaadással, elhivatottsággal végigcsinálunk, először a főiskolán, most az egyetemen, mert átkeresztelték egyetemre, az tulajdonképpen teljesen kimarad. Meg hát az alázat, az elhivatottság, a szerelem ezzel a szakmával, pályával kapcsolatban, ami egész életünket végig kíséri, és ami nem tántorít el, ami erőt ad nekünk, azt ez a csoport nem viseli, nem tudhatja magáénak. Uh-huh. Tehát a könnyű siker, a gyorsan jött siker, a munka, belefektetett munka nélküli siker, És erre ez az elbulvárosodott, elfajzott közeg lehetőséget ad erre. Sajnos az Isten adta nép is vevő rá, de mint mondtam az elején, a nép azt teszi meg, amit eléraknak. Mert nem kap mást. De ha kap mást, akkor azért tud választani.
4: De az értékek viszont nem erről szólnak, az értékeknek a közvetítése. Illetve mondhatom azt, hogy európai értékek, vagy a magyar kultúrának az értékei, az természetesen még mindig mélyen gyökerezik az igazi színművészetben.
6: Én is úgy remélem, hogy így van, és hogy nem fog teljesen kihalni, mert azért a színházak repertoáriát, ha megnézzük, van olyan, ami tényleg, még hála Istennek, akkor lenne csak igazán nagy baj, ha nem lenne már egyáltalán. De, mert kell ez is, kell az is.
4: Persze.
6: Tehát nem szükség elvakult vagyok, hanem az, hogy a mérlegnek két serpenyője van, és a mérleg akkor működik jól, hogyha egyenlő szintben van. De hogyha leesik az egyik a mélybe, a mocsárba, akkor ott valami nem stimmel. De ugyanezt tapasztalhatjuk akár a világ közszereplői között is. Tehát vagy valahol ez nagyon elcsúszott. Színész, politikus, komikus a politikus, showműsor zajlik a politikában, a politikusok között, ki tud nagyobbat mondani, és most nem politizálok, csak egyszerűen rámutatok arra, hogy tulajdonképpen minden szegmens, az életünk minden szegmensében és a világban is megfigyelhető ez az elbulvárosodás és a show business.
4: Én inkább azt az oldalát fognám meg, hogy a dráma pedagógiára, illetve ezekre a képességekre mondjuk, amivel egy színész is rendelkezik, ezek olyan különlegesek, hogy más szakmákban is szükség van rá, akár egy politikus személyében. Ezek így erősítik egymást.
6: Igen, hát ugye most már azért hála Istennek a pozitív történet az, hogy akár egy vállalati összejövetelen már ugye meghívnak színészeket, hogy akár beszédtechnikára oktassa a vezetőket, hogy a biztosabb kiállás, jobban tudja kommunikálni a gondolatait, a céljaikat, tehát azért ez abszolút pozitív hozadéka ennek a történetnek, de még egyszer mondom, hogy a helyén kell kezelni, és a mérlegre oda kell nagyon figyelni, oda kéne figyelni, viszont

0: véleménye, tehát ha fejlesz-e önmagát, fejlesz-e belülről önmagát, fejlesz-e az agyát, fejlesz-e az érzelmi sokszínűségét, és ehhez a legelső lépcső az olvasás. Nekem mindegy, hogy mit mondom, teljesen mindegy, hogy mit olvasol, drágám, csak olvas. És hogyha naponta fél oldalt hangosan olvasol, akkor már gyönyörűen meg fogsz tudni szólalni, mert a beszédtechnikának az egyik legegyszerűbb módja az, hogyha hangosan olvasunk minimum fél oldalt naponta. Az a fél oldal, az körülbelül most 2-3 perc, annyi időnk csak van magunkra, hogy szépen tudjunk beszélni. Tehát artikuláltan felolvassuk azt a fél oldalt, és észre fogjuk magunkat venni, egy hónap múlva meg fogják kérdezni, hogy jé, de szépen beszélsz, tanultál valahol? Szép beszédet, vagy beszédtechnikát? Észre fogják venni a környezetedben, hogyha ezt csinálod. Verseket tanulni, keresni azokat a lehetőségeket, ahol gyakorolhatja a szereplést, hogy ki kell állni, és ha rátszegeződik minden tekintet, ott neked meg kell tudni szólalni, egy magabiztos kiállást kell megtanulni, és ez csak gyakorlaton keresztül. Mindig az már egy következő szint, hogy mindig akkor lépjél ki színpadra, vagy akkor álljál ki emberek elé, ha van mondani valód. Tehát keresd a gondolatokat. Keresd az, hogy te mit tartasz fontosnak, és azt te akard elmondani a világnak, a nézőknek, a közönségnek. Ehhez viszont ugye az kell, hogy legyen önálló gondolatod, legyen érdekeljen, kíváncsi legyél a világ dolgaira, az emberekre, a történésekre, tehát legyél ott a környezeted ütőerén, mert te fogod tudni továbbadni, interpretálni az embereknek azt, amit más nem tud, mert te egy szócső vagy, egy közvetítő. Ami ugye a színdarabokban az van, hogy a szöveget odaadják és megtanuljuk. Na de hát az csak egy szöveg, fekete-fehéren egy szöveg, nekünk azt meg kell tölteni. Ahhoz olyan gondolatokat kell mögé vinni, olyan húsvér dolgokkal kell megtölteni, amit a néző nem is sejt, hogy meddig le kell ásni magunkban, vagy mennyit kell utána olvasni, mennyi embert kell megkérdezni, mennyi embert kell meginterjúvolni, hogy ezt te hogy csinálod, ezt hogy megnézhetem, akár egy orvost játszunk, akár egy ügyvédet, egy rendőrt, egy boltost, bármit, tehát oda nekünk konkrétan meg kell tanulnunk azt az embert, hogy ő milyen, mit érez, mikor kell, hogy ébred, hogy teszi túl magát azon, amikor a vevő bejön, és rossz kedvű, és beszól, és stb. Stb. De ezt mind mögé kell rakni, mert egyébként fekete-fehér szöveg marad. Akkor jönnek a rossz alakítások, amikor valaki nem ássa bele magát. Azért szokták mondani, hogy amikor a színészek másfél-két hónapig próbálnak, akkor nem lehet velük mit kezdeni, mert őrültek, nem lehet velük normálisan kommunikálni, mert megbolondulnak. De hát persze, mert benne vannak. Tehát teljes mértékben az van előttük, és ha ebben nem mélyülünk el annyira, akkor persze, hogy nincsenek gondolataink, nincs közölni valunk. Úgyhogy mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy ne azt mondjuk, amit hallani akarnak, hanem saját gondolataink legyenek, és legyünk ezáltal egyéniségek.
1: Egy nehéz kérdés. A műsor végén mindig megkérdezem a zenész kollégáimat, hogy mi lenne az 5 zenemű CD bakelit album, amit elvinnének magukkal egy lakatlan szigetre. Esetetben viszont akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mi lenne az 5 akár verses kötet, színdarab, amit elvinnél magaddal, és azt olvasgatnád. Melyik? Tehát tulajdonképpen...
0: Melyik olyan balrapjak?
1: Igen, tehát tulajdonképpen mik voltak azok a meghatározó művek, alkotások, amik a legjobban hatottak rád?
0: József Attila biztos, hogy vinném.
1: Tehát akkor egy József Attila kötet az jöhet.
0: Abszolút. Nagy László, tulajdonképpen azokat, amiket műsoron is tartok. Hát gyerekkoromtól fogva. Nagy Lászlónak a nem csak a versei, hanem a gondolatai, amiket leírt novellákban, akár tehát ezek a de jó.

0: József Attilának is, ami az önéletrajzáról szóló írások, a Szabad Ötletek jegyzéke, de a verses kötete is fantasztikus, tehát abból is azért mindenki derül róla. Ugye említettem Vörös Sándort, vidném a Bibliát, végre végigolvasnám. Hát akkor, de sok mindent vinnék magammal, hogyha úristen, ez olyan borzasztó ezt így kiragadni. De Lorkát vagy Márkezt, nem tudom, melyiket választanám. Uh-huh. Igen.
1: Akkor legyen mondjuk egy bónusz, és akkor mehet mind a kettő.
0: Valahogy oda csalom.
1: Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt számomra, és természetesen megtisztelő, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél nekünk az életedről. Megismerhettük egy picit a szakmádat, illetve a Cinka Panna Cigány Színházat is.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igazán örülök, hogy így is meghívtatok, hogy nem vagyok celeb. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: A műsorunk második felében ismét Jónás Judit színművész, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és művészeti vezetője volt a mai vendégem. Aki a beszélgetésünk negyedik részében mesélt nekünk az életéről, médiában töltött szerepéről és szakmai kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlés.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
2: A zene és a roma közösségek kapcsolata évszázadok óta szoros és meghatározó része az európai kultúrának. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe rész